0: Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't.

Hát csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma. Gyere, emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem, menjünk együtt. Gyere föl velem, nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Takarékos áramhasználatra kéri a lakosságot a kormány. 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája ősszel, meghosszabbíthatják a nyugdíjas élelmiszerutalványok beváltási határidejét. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Hétfő reggel folytatódnak a munkálatok. A vármegyék területén nagyon sok közműhely rájtási munka, illetve útépítési munkaterület. A 49-es számú főútvonal, a 471-es főútvonal és további útépítések, nem beszélve az M3-as autópálya, Máté Szalka, illetve Vásáros, namint külterületén, szintén forgalom korlátozás. Nagyon sok helyen útépítési munkaterületeknél jelzőlámpa irányításával kell számolni a nap 24 órájában, de idéglenesen több helyen, napközben jelzőrök jelzőtársával irányítják a főútvonal forgalmát, mint például Nagykálló Nyíregyháza közöttől egy kerékpárút építését végzik javában, már több hete, és a munkálatok folytatódnak, hisz határidőre kell, hogy elkészüljenek. Rengeteg volt a baleset hétvégén a vármegyék területén, több esetben személyisélése járó események történtek, és ma is rekkenő hőségre kell majd számítani a továbbiakban. Már most akkor a reggeli hűvös az még egy kicsit felüdíti, akik már közlekednek, de napközben számoljanak lényeges hőmérséklet emelkedésre. Köszönjük a figyelmüket, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Takarékos áramhasználatra kéri a lakosságot a kormány a hőség és az alacsony vízállások miatt. Éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe Magyarország teljes területén, a következő napokban pedig hőségkupola alakulhat ki az ország felett. A tartós aszály és az alacsony folyó vízszintek az energiaellátásra is hatással vannak. A paksi atomerőmű egyik blokkjának teljesítményét a rendkívüli körülmények miatt csökkentették. A kormány hangsúlyozza, hogy nem üzemzavarról van szó, és az ország villamos energia ellátása továbbra is biztonságos. A lakosságot arra kérik, hogy a nagyobb áramfogyasztás lehetőség szerint a nappali órákra időzítse. A következő napokban 40 fok is lehet, ezért fontos a rendszeres folyadékpótlás és a tűző nap kerülése. Össze 27-ről 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint a kormány döntése mintegy 1,5 millió fával fűtő embert segíthet, akik eddig nem részesültek a rezsi csökkentésből. A törvény módosítás célja, hogy egyszerűbb és átláthatóbb támogatási rendszer jöjjön létre a korábbi bonyolultabb önkormányzati megoldások helyett. A kormány szerint az intézkedés szociális alapon nyújtana segítséget azoknak, akik a téli fűtési szezonban tűzifával oldják meg otthonuk melegítését. Az áfa csökkentés életbe lépéséhez az országgyűlésnek még módosítania kell az áfa törvényt. Meghosszabbíthatják a nyugdíjas élelmiszer utalványok utólagos beváltási határidejét. A pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete szerint azok a kereskedők, akik korábban elfogadták a szelvényeket, de elmulasztották azokat időben benyújtani, augusztus 31-ig még pótolhatják a beváltást. Az utólagos elszámolást nem a bankoknál, hanem közvetlenül a Magyar Államkincstárnál lehet kezdeményezni. A változtatás a nyugdíjasok ellátását nem érinti, kizárólag azok a boltoknak adna újabb lehetőséget, amelyek adminisztratív mulasztás miatt nem tudták időben érvényesíteni az elfogadott utalványokat. A rendelettervezet célja, hogy rendezze a kereskedők elmaradt elszámolásait. Történelmi csúcsra emelkedett a külföldön dolgozó magyarok száma. A KSH legfrissebb adatai szerint júniusban már 124 ezeren vállaltak munkát külföldön. Közben a hazai munkaerőpiacon nőtt a különbség a férfiak és a nők helyzete között, míg a férfiak munkanélkülisége csökkent, a nőké 4,9%-ra emelkedett. Elemzők szerint ennek egyik oka, hogy sok nő tért vissza álláskeresőként a munkaerőpiacra, de közülük többen egyelőre nem találtak munkát. A foglalkoztatottak teljes száma emellett a népességfogyasztás miatt is mérséklődik. A munkaerőpiaci adatok így egyszerre mutatnak külföldi munkavállalási rekordot és belső szerkezeti feszültségeket. Forró nyár vége, és az átlagosnál melegebb ősz várható az északi féltekén az erősödő El Niño miatt. Erre figyelmeztet az ENSZ főtitkára. A meteorológiai világszervezet előrejelzése szerint a jelenség az év második felében tovább boríthatja a megszokott időjárási mintákat, hatásai pedig várhatóan novemberben tetőznek. Az El Niño tovább fokozza a már most is rekord közeli hőséget, az erdőtüzeket és az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási eseményeket. Ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólítottak fel. Az El Niño csendes óceán trópusi térségében kialakuló természetes éghajlati jelenség, amely világszerte befolyásolja az időjárást, bár Európában hatásai általában mérsékeltebbek. Valamennyi bölcsőde és óvoda számára megfontolásra ajánlja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a hőségriadó idejére a zárvatartás lehetőségét. Erről tájékoztatott Lannert Judit Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. A miniszter közölte, hogy Kereki Judit kora gyermekkori jólértet felelős államtitkár valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben az intézményvezetőktől azt kérte az államtitkár, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek az esetleges intézkedés kapcsán. A miniszter megjegyezte, hogy remélhetőleg a legtöbb munkáltató lehetővé teszi a kisgyermekes szülők számára az otthoni munkavégzést a következő kritikus napokban. Már több mint 200 településen van érvényben vízkorlátozás Magyarországon, jelenti az RTL híradó. Tilos az ivóvizet locsolásra, automosásra és medence feltöltésre használni. A rendelkezést megsértőknek pénzbírság jár, amelyet a település jegyzője szabhat ki. A Budapest környéki agglomerációban a legrosszabb a helyzet. Egyes településeken már péntek óta vízkorlátozás van érvényben. A hőség miatt a rendőrség lefújja az augusztus 3-a és 9-e közé tervezett akciót. A rendkívüli időjárásra tekintettel a sebesség ellenőrzést nem tartják meg, ez olvasható az Országos Rendőrfőkapitányság augusztus 1-én este közzétett közleményében. A tájékoztatás felhívja a figyelmet arra, hogy a gyorshajtó kiszűrése érdekében a Roadpol Operational Group egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az eredeti terv szerint az akció keretein belül a hatóság egész Magyarország területén végzett volna sebesség ellenőrzést augusztus 3 és 9-e között. Ugyanakkor tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra az akció hazánkban nem lesz megtartva. Robbanás történt szombat este Moszkva belvárosában egy étteremben. A hatóságok szerint 3 ember meghalt, legalább 15-en megsérültek. A robbanás egy zárt körű rendezvény idején történt. Az első információk szerint gázszivárgás okozhatta a detonációt. A környéket lezárták, a közeli metró állomást is kiürítették, a vizsgálat továbbra is tart. Veszélyes viharok söpörnek végig Európán, az Alpokban kialakuló zivatarok és egy gyenge front hozhat némi felfrissülést a következő napokban, ám a hőségen és a szárazságon Érdemben nem változtatnak. A zivatarok a magyar határt legfeljebb érintőlegesen érik el. Az éjszaka folyamán ugyanakkor a kifutó szél hatása már a Dunán túlon is érezhetővé válik. A napközben tapasztalható meleg déli légáramlást követően ez némi enyhülés hozhat, és segítheti az éjszakai szellőztetést is. Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mivel a következő napokban sem várható csapadék, sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Sunshine FM-nek elmondta, hogy a csapadék hiány miatt a felszíni vizek nem töltődnek, ezért felelős vízhasználatra kért mindenkit. Az alacsony vízállás és a szárazság a folyókon már a hajózási rendet is akadályozza. Emellett a Duna kritikusan alacsony vízszintje a paksi atomerőmű termelését is folyamatosan korlátozza.
3: Itt vagyunk az Országos Vízügyi Koordinációs Központban. Sajnos tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülnünk. A következő napokban sem várható csapadék se a Duna, se a Tisza vízgyűjtőjén. Így a Dunába is nagyon kevés vízáramlik. Néhány nap múlva sajnos a kritikus szint alá csökken a Duna vízszintje Paksnál. Ha valaki úgy gondolta, hogy nincs klímaváltozás, ha valaki nem hitt abban, hogy egészen megváltoztak a Földön a folyamatok, akkor most láthatja, hogy nagyon baj van. Nagyon oda kell figyelnünk, mert néhány év múlva Magyarországon 1 millió ember élhet sivatagos környezetben. Most kell odafigyelnünk. A mai probléma pedig az, hogy nem esik az eső, a felszíni vizeink nem töltődnek. Kérem szépen, mindenki gazdálkodjon megfelelően a vízkészletekkel.
1: Indulhatnak a vidékfejlesztési és bérlakás programok, miután Magyar Péter miniszterelnök szerint 6000 milliárd forintos uniós forrás érkezett Magyarországra az elfogadott korrupcióellenes intézkedéseknek köszönhetően. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta azokat a feltételeket, amelyeket álláspontja szerint az előző kabinet 3 év alatt sem tudott teljesíteni. Magyar Péter szerint a források egészségügyi, oktatási, gazdaságfejlesztés és lakhatási célokat is szolgálhatnak. A miniszterelnök egyúttal bírálta a Fideszt, mert szerint a párt az alkotmánybírósághoz fordulva próbálja megakadályozni a pénzek lehívását. Társadalmi egyeztetés kezdődött arról a törvénytervezetről, amellyel a kormány hatékonyabban lépne fel a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek ellen. Az igazságügyi minisztérium javaslata uniós irányelvet ültetne át a magyar jogba, és nagyobb védelmet adna azokkal a bírósági eljárásokkal szemben, amelyek célja nem egy jog tényleges érvényesítése, hanem újságírók, civil szervezetek vagy kritikusok megfélemlítése, ellehetetlenítése. A tervezet szerint az ilyen ügyeket korai szakaszban is ki lehetne szűrni. A csomag emellett megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, mert a minisztérium szerint az aránytalan kockázatot jelenthet az eljárások zavartalanságára és az adatvédelemre. Több mint 8000 új hallgatót köszönhet szeptemberben a Debreceni Egyetem. A 2026-os általános felvételi eljárásban összesen 8265 jelentkező került be az intézménybe, ami az elmúlt évek legjobb eredménye. Az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, országos szinten pedig a második helyen áll. A legtöbb első évest a pedagógus képzésre, az orvos és egészségtudományi területre, valamint a gazdaságtudományi és műszaki képzésekre vették fel. A jól látható ház számfontosságára figyelmeztetnek Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az Ibrány önkormányzat közleménye szerint a ház számfeltüntetése nem csak ajánlott, hanem jogszabályi kötelezettség is. A tábla hiánya vagy rossz láthatósága gondot okozhat a postásoknak, futároknak és közműszolgáltatóknak, de vészhelyzetben akár a mentők, a rendőrök vagy az orvosi ügyelet munkáját is késleltetheti. Ibrányban a helyi rendelet alapján az is szabályszegésnek számít, ha valaki nem helyezi ki, nem pótolja vagy házszámba után nem cseréli le a táblát. Természetes személyeknél akár 50.000 forintos bírság is kiszabható, de az önkormányzat hangsúlyozza, nem a büntetés, hanem a biztonság a cél. Szúnyoggyérítés végeznek a héten Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye egyes területein. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint több vármegyében is szükség van védekezésre. Szabolcsban pedig biológiai lárvagyérítést is alkalmaznak, elsősorban a holttágak környezetében. A közlemény szerint az elmúlt időszak záporai és zivatarai ellenére nagyobb szúnyoglárva tenyésző helyek nem alakultak ki, ezért a legtöbb településen csak korlátozott beavatkozásra van szükség. A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakosság sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. A házak körül összegyűlt pangóvizet érdemes megszüntetni, az esővíz gyűjtőket pedig szúnyoghálóval lefedni. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése a Budai Nagyantal utca, a Faragtár utca és a Huszár-Gál utca közötti szakaszon. A munkák ideje alatt július 20-án üzem kezdettől augusztus 7-én üzem zárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. A 25Y-os és a 125Y-os buszok közlekedése átmenetileg szünetel, helyettük a megszokott indulási időpontokban 25-ös és 125-ös járatok indulnak. A 25-ös buszok nem érintik a Huszár-Gál utca, a Komáromi Csipkés-Gyöngy tér és a Mák utca megállóhelyeket. Az utasok ideiglenes megállót használhatnak. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat, a csúcspont pedig ezúttal is az augusztus 20-ai felvonulás lesz. A több százezer élő virágból készült kompozíciók mellett koncertek, közösségi programok és látványos kísérő rendezvények is szerepelnek a kínálatban. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba. A felvonulási útvonal bővül, új lelátókat is kialakítanak. A Galiba Gyermekfesztivál pedig idén sem marad el.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: 3 nyíregyházi atléta már biztosan ott lehet az Európa bajnokságon. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői közül Kerekes Dóra, Hellebrand Máté és Szikszai Róbert is rajthoz állhat Birminghamben. A népsor pedig a következő napokban még bővülhet, hiszen Kár Szabó Gabriellának is van esélye a részvételre. A nyíregyházi atléták az elmúlt időszakban hazai és nemzetközi versenyeken is jól szerepeltek. Az utánpótlás Európa bajnokságon Tilki Flóra és Kovács Lili Anita is rajthoz állt. A felnőtt országos bajnokságon pedig 4-en szereztek érmet, köztük ketten bajnoki címet is. Az atlétikai centrumban közben több külföldi csapat, köztük az ukrán válogatott is edzőtáborozik majd. Szeptemberben indul az Este Liga új alapszakasza, amelyben a debreceni EAC Sígre lép. A regionális jégkorong bajnokság tájékoztatása szerint minden csapat négyszer találkozik majd a 9 ellenfelével. A mérkőzések többségét továbbra is pénteken és vasárnap rendezik, de időnként csütörtöki játéknapok is lesznek. A tabela első 8 helyezettje jut be a rájátszásba, amely március 12-én kezdődik, a párosításokat pedig az alapszakaszban elért helyezések alapján alakítják ki, ellenfél választás nélkül. Az Erste Liga alapszakasza és negyed döntője között a magyarországi klubok az OB1 rájátszásban szerepelnek majd. A mezőnyben a Deac mellett többek között a DVTK az Újpest, a Gyegyói HK és az SC Csíkszereda is ott lesz. Marad a száraz perzselő hőség a folytatásban is. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között rendkívül erős lesz. Ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hétvégén mesélte ismerősöm, strandon összeakaszkodott egy pár, illetve hát több pár is, mert hogy a srác erősen illuminált állapotban odament egy csinos hölgyhöz, megfogta a melleit, mire a hölgy felpofozta, mire a srácnak a barátnője, aki egyébként ott volt, az eredeti első barátnője, ő is felpofozta. Így aztán a társaság az összeverekedett, hogy ne pofozgassa az én barátomat, és a többi, és a többi, és akkor már csajok is összeverekedtek. Szóval, hogy van ilyen, mindez abból indult, hogy valaki erősen illuminált állapotban olyat tett, amit nem kellett volna.
2: De hát ugye ezért mondják azt, hogy az alkohol ugye ilyen veszélyeket rejt, mert ha tejet ivott volna, akkor legfeljebb csak a WC-n ült volna tőle.
1: De azért mondom mindig a körtéssört, mert volt egy kolléganőm, aki esküdött arra, hogy ő nem bírja az alkoholt, és hogy higgyük el, hogy neki elég egy körtéssört meginnia, volt 2% alkoholtartalma, és hogy ő attól már teljesen spicces állapotba kerül. Mire a többség ennyit mondott, hogy mázlista. De milyen olcsón megúszod.
2: Mi abban fürdünk.
1: De azt mondta, hogy csak a körtéssörtől, a többi, a citromos az nem hatott így rá. Valószínűleg a körtében lehetett valami, vagy az agyában, de minden esetre azóta legendás nálunk ez a jó, tudjuk, berúgott egy körtéssörtől.
2: Hát körtéssörtből legfeljebb csak egyet, de akkor már nem vezetek, viszont nyilván a citromosban 3 liter is, és semmi gond. Azt mondja, a következő etikett pont ugye a labdázás, és azzal is ugye balesetveszélyes helyzeteket is kialakíthatunk, meg ugye zavarhatjuk egymásnak az életterét, mindezt ugye a strandon, mint az etikett szabályok egyike. Na hát az egyik legfontosabb, és azt gondolom, hogy nem is nagyon kell magyarázni, hogy a víz nem WC, mert egyrészt higiéniai okokból, másrészt pedig tisztelet kérdése, meg ugye mi sem szeretnénk olyan vízben fürödni, ahol ugye más is belepiszkított. Én azt gondolom, hogy ezzel nincs mit nagyon ragozni.
1: Voltam olyan tengerparton egyébként, ahol viszont nem volt, képzeld el. Tehát ilyen,
2: tilalom?
1: Nem találtál sehol WC-t. Én már bejártam a környéket, hogy hol a bánatban lehet egy mosdót találni, és így mentem fel le 2 kilométert, és nem volt semmi. Mondtam, hogy legalább egy ilyen tojtojszerűt, vagy valamit raknának ki. És akkor ilyen büfében megkérdeztem, merre van a mosdó, és akkor mutattak a tenger felé, hogy tessék. És mondtam, hogy hát de ez most vicc, tehát, hogy mondták, hogy nem, hogyha nagy dolgod van, akkor beengednek, de egyébként az összes többi mindenki ott végzi el. És ez nekem olyan fura volt, és erre mondta, hogy hát az egész város oda vezeti be a szennyvizet. Utána nem mindegy. És mondtam, hogy hú, de jó ebbe fürdeni. Azt a megyet.
2: Laci ezzel a mozdulattal egy fanyar szájhúzással lepöckölte a válláról azt a hínát, vagy mi volt rajta.
1: Tehát igen, tehát hogy van, akik, hát nyilván ez a balkáni része.
2: Igen,
1: volt.
2: Laci, mikor megtudta, hogy a fürdőzők oda piszkítanak a vízbe, meg a vízpartra, és így szétnéztél, akkor döbbentél rá, és akkor nyert értelmet ez a rengeteg a homokot kaparászó és homokban guggoló ember. És vajon mit csinál?
1: De láttam én olyat, képzeld el, Erdélyben például egy ilyen kis hegyi forrás, tök jól néz ki, hegyi patak, folyik le, stb. Ott van mellette 2 ilyen kis házikó gyakorlatilag felépítve a falu szélén, és aztán látom, hogy sutyomba jön ki egy cső a földből, ami a hegyi patakba vezet bele, és hát nyilván, hogy nem az ivóvizet vezették bele, hanem a szennyvizet. És akkor így úgy sajnáltam, hogy lent a forrásnál meg valaki mondja, hogy ó, de jó, nézd csak, ilyen kristálytiszta hegyi patak.
2: Hogy mekkorát tudok köpni a vízből? Nézd meg, milyen szökőkutat csinálnak a számmal?
1: Igen, tehát, hogy de hát annyira nem vigyázunk a környezetre, hogy
2: olyan hihetetlen. Úgy vannak vele, hogy majd mire lejön, addigra a kövek, meg a növények megtisztítják. Azt mondja, a kacsa nem strandvendég, tehát ne eltessük a vízimadarakat, mint egy ilyen etikett szabály.
1: De a hattyút lehet? Egyszer fogtunk zseppecával hattyút, képzeld, de nem akartuk mi ezt, csak amíg a gyerek kicsi volt, és megvettük a legelső bazárban ezt a zseppecát, mert életünkben nem horgáztunk, se én, se ők, de hát mindenképp horgásznik kellett, és akkor bedobtuk a kenyérbél, vagy kenyérhéjjal, meg mindent, tudom én mivel. Nyilván halak próbálták, de nem jöttek, jött egy hattyú, na az majdnem sikerült elkapnunk a zseppecával, de hál' Istennek kiköpte még időben.
2: Nem tudom, arra vannak szabályok, mert ugye bizonyos helyeken a halat vissza kell dobni, de hogyha egy hattyút fogták, hazaviheted, vagy mi van benne?
1: Ugye igazából halásznét akartunk, de hattyús ült lett.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek. Laci megérkezett a legfrissebb sporthírekkel, információkkal. A kánikulai melegben is azért sikerült neki két egészen 5x5-ös centit össze firkálni két oldalon. Igen. Vagy nagyobb betűvel ír Laci, mert romlik a szeme, vagy tényleg ennyi sporthír.
3: Mind a kettő igaz egyébként, valóban. Tehát most már azért egyre nagyobb, azt vettem észre, hogy most már egyre nagyobb betű méreteket kell használnom. Eddig 12-es, az 14, már 16 néha. Tehát mikor mi hanyas. Na, lényeg az, hogy a magyar csapatok tegnap egészen jól szerepeltek a nemzetközi kupaporondon.
2: Marha is be úgy csinálja, amikor betölt egy hírt nekem ide, hogy ügyfél nagyítja, mert tudja, hogy nekem ez kell.
3: Volt egy ismerősöm, képzeld, megkért, hogy nyomtassak már ki neki egy forgatókönyvet, mert nincs nyomtatója, és mondta, hogy de nehogy ilyen 12-es betű méretem, mondom, jó, tudom, már idősebb vagy, gondoltam magam, hogy 16-osnak, hát olyan 24-esnél ne legyen kisebb. Jézus, mondtam, hogy nem kéne neked szemüveg, olyan évek óta, de nem hordom, hát mondtam, hogy lehet, hogy elő kéne venni.
2: Amíg lehet, amíg ráfér keresni. Egy mondat egy lapra, igen. Egy A4-esre.
3: Volt olyan ismerősöm, aki meg kérdezte tőlem, hogy figyelj már, mi van azzal a foci eredményjelzővel, alig látszik most már a nézőtérről, mondom, semmi baj, pont olyan, mint tavaly volt. Azt mondja, akkor lehet, hogy az én szemem romlott ennyit, mert nem látom a számokat. Na hát egy sportriporternél mondjuk nem árt, hogyha látja.
2: Meg az eredményjelzőt, igen. Hogy nincs, na mi újság magyar nincs csapatokkal?
3: Magyar csapatok, igen, a Fradi tovább jutott a Twentével szemben, izgalmas volt, 2-2 lett.
2: Te képzeld, én onnan láttam, amikor vezetett 2-0-ra. 2-0-ra vezetette, ez is volt 70. perc, és akkor kapcsoltam
3: be. És akkor úgy akkor gondoltad, hogy már
2: gondoltam, hogy még itt a forgatókönyvet átnézem, a mait biztos jó lesz itt.
3: Igen.
2: Hát és olyan izgalmas lett a vége, hogy nem sok híja volt.
3: Igen, így viszont tovább jutott a Ferencváros, és a Górnik Zsabzse egy lengyel ellenfele lesz a következő körben. A Debrecen is izgalmas meccset játszott, ők meg 0-0-ra végeztek Jerevánban. Ugye az első mérkőzést megnyerte a Loki 1-0-ra, ez pedig azt jelenti, hogy Kopenhágába utaznak majd a következő körbe, Dániában a Köbenhavn ellen játszanak, úgyhogy az is
2: az egy kemény ellenfél.
3: Abszolút, igen. Hát itt már nem lesz azért könnyű ellenfél. Az Eto pedig a Rigával találkozik majd, mert hogy ők pedig szintén tovább jutottak, annak köszönhetően az első meccset simán megnyerték, így a visszavágó döntetlen lett, de összességében így a Győr is tovább jutott. A Paks is izgalmas meccset játszott, döntetlenre végzett végül a Panathinaikosszal, de miután a görögök az első meccset megnyerték egy góllal, így ők jutottak tovább. Pedig kétszer is úgy állt a Paks, hogy ledolgozta a hátrányát, de mind a kétszer ugye egyenlítettek a Panathinaikosz játékosai, és így nem sikerült tovább jutni. Ami a labdarúgó NB1-et illeti, a hétvégén újabb forduló jön, tehát nincs sok pihenője sem a Győrnek, sem a Debrecennek, sem a Ferencvárosnak. Ennek mondjuk részben azért a Nyíregyháza örülhet, hogy a Győr nem pihenhet sokat, bár hazai pályán játszottak a győriek, tehát utazniuk nem kell, ellentétben mondjuk a Lokival, amelynek haza kell jönni Örményországból, és majd aztán Újpestre látogatni a hétvégi fordulóban. A Nyíregyházára meg egy hosszú túra vár ugye Győrbe, a bajnoki címvédőhöz, ez sem ígérkezik könnyű meccsnek, és a Kisvárda is idegenben játszik majd a Puskás Akadémia vendégeként. A Puskás ugye győzelemmel kezdte, pont debreceni győzelemmel a bajnokságot, úgyhogy mind a három csapatunk a régióból idegenben játszik majd, és szurkolunk majd, és már most mondom, hogy egy hét múlva pedig lesz majd a Loki Spari Derby Debrecenben.
2: Tehát hát az azért izgalmas lesz.
3: Abszolút, már mind a két tábor fokozottan készül.
2: Nekünk nagyon nehéz, tehát körzetünkben két csapat, aki...
3: Igen, de aki... hogy itt azért 10 000 szurkolón, vagy igen, még többet várnak majd a debreceniek. Elindult az online jegyértékesítés, tehát célszerű időben megvenni.
2: Hány fős a debreceni...
3: Hát azért az ilyen 20 000 körül stadion? Van. Tehát azért oda beférnek bőven, de ha valaki jó helyre akar menni, vagy a saját helyére, vagy az ultrák közé, nyilván tavaly is megtelt például a vendégszektor, oda azért korlátozottabb létszámban mehetnek, talán 1000 fő volt tavaly a nyíregyházi szurkolótábor, úgyhogy egy nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkező derbi lesz majd, meg hát ez mindig az, mindig egy kiemelt mérkőzés, ráadásul idén a Nyíregyháznak ez az egy rangadója lesz, hogy a Diósgyőr kiesett az NB1-ből, így nem lesz például a Diósgyőrrel mérkőzés, abban biztos vagyok, hogy diósgyőri szurkolók viszont ott lesznek majd, és szurkolnak a Lokinak, hiszen ők meg nagyon jó viszonyban vannak a két szurkoló tábor. Sokat beszélünk itt a melegről, hogy mit kell inni, lehet-e sportolni, lehet-e padelezni, hétvégén lehet majd padelezni, de hogy mire kell figyelni. Van egy úriember, Bódis Tamásnak hívják, egy magyar ember, és azért is kerestem meg ezt a hírt, hogy azért vannak, akik feszegetik ennek a határait. Ő elment Kaliforniába, nem volt neki elég meleg itt, hanem van az úgynevezett halálvölgye, ahol át...
2: Igen.
3: Te már jártál
2: ott? Ott igen.
3: Igen, na ott általában ilyen 40-50 fok van, igen, normál esetben, viszont ott van egy aszfaltos út, ott az aszfalt hőmérséklet az meghaladja, vagy eléri a 90 fokot is.
2: Hát nagyon durva. És van, amikor ott még Dead Valley-nél, ahol így 300 mérföldet, így még egyenesen. Na, tehát, hogyha kikötnéd a kormányt, az így semmi.
3: És képzeld el, hogy kitalálták, hogy ezen a pályán akkor legyen itt egy futóverseny 150 mérföldön keresztül, ez 217 kilométer, a legnagyobb meleg kellős közepén, és teljesítette a honfitársunk ezt a távot célba ért. Ja, és még egy ilyen komoly szintemelkedés is van, szintkülönbség, tehát valami 2000 méter magasan érnek célba, úgyhogy közben azért hullámzik is. Igen, az út, igen, tehát,
2: igen. De egyenesen mély, csak így.
3: Egyenesen, csak ebben a kellemes melegben. Több mint 21 órán keresztül futott. Atya, megállás nélkül ebben a hőségben. Senki meg ne próbálja utánozni, még most ebben a mostani kánikulában
2: sem. Ez évek felkészülése. Évek felkészülése.
3: Abszolút, meg nem is tudom, hogy lehet ez alkalmazkodni, tehát hogy ez a meleghez meg a
2: plenket nem tudja megcsinálni itt most ebben a melegben.
1: Most miért kezdtem ilyeskedni 8?
3: Még hidegben megcsinálja?
1: 8 óra
2: hideg
1: után
2: vagy meleg plenk, jó van.
3: A melegben sokkal könnyebb egyébként, nem? Mert az izmok már be vannak melegedve.
1: De? Igen? Uh-huh.
2: Igen.
1: Vannak?
2: Azt mondja, hogy neki nincsenek. Meg akartuk ma már nézni ezt a plenk versenyt.
1: Megnézzük ezt a plenkelést. Tehát, hogy...
2: Majd Laci felveszi, hogy plenkelünk.
1: Én jó. Azt hittem, Laci is beáll. És
3: nem, én felveszem. Én annak idén indult, amikor volt ez a fekvőtámasz kihívás, emlékeztek?
2: Igen.
3: És fájt az ujjam, és akkor így elmentem az egyik dokihoz, nagyon jó ilyen sportorvos, vagy így ránézett, meg se röntgenezte, semmi, rávágta, azt mondja, sajkacsontörés. És mondtam, hogy Attila, de hát ezt így ránézésnek, azt mondja, persze, mindig fáj, mondom, nem, amikor fekvőtámasz csinálok, hát akkor ne csinálj. Ez van a diagnózis is, és ezzel elengedett, úgyhogy mondta, hogy kész vagyunk a gyógyításra.
2: És nem is csináltál.
3: Így van. Tudom, hogy nagyon szereted te is a social media, meg használod is elő, szeretette, meg állandóan írogatod, hogy használjuk mi is, hogy vannak...
2: Na jó, hát csak nem azt mondtam, hogy csak úgy kettel, és pörgesed, és állandóan olvasd a hülyeséget.
3: Ja, én ezt nem tudtam.
2: Nem.
3: Mert én meg így használom.
2: Ja, értem.
3: Nem. Mondom, Bélának legyen jó, hát ezt írta, használjuk, akkor én használom, olvasgatom. Szóval szoktam olvasgatni, kevés embert követek, viszont olvasgatni szoktam, és kijött a legfrissebb ranglista a magyar sportolók közül, hogy kik állnak az elsőjén. A csapatoknál a Ferencváros egyébként jó helyen áll az MLS, a Facebookon a második legtöbb követőjük van. Instán is egyébként az egyéniket tekintve, és a Facebookon is Szoboszlai Dominik torony magasan
2: vezet. Nyilván a futball az vezet minden.
3: Igen, viszont nagyon érdekes, hogy például Facebookon Mihelis Norbi a második, még mindig, mint autóversenyző, vagy Vili Orbán ott van, Jakabos Zsuzsa, mint egykori úszó, bár már befejezte pályafutását, nyilván jól néz ki Jakabos Zsuzsa, aztán ezért is követik sokan.
2: Hát igen, azok a hölgyek előnyben vannak, akik
3: igen.
2: Olyan dekoratívak, hogy követőtáboruk magától duzzad.
3: Igen, most van egy olyan súlyemelő hölgy például, aki betört gyakorlatilag az élmezőnybe, hát nyilván részben annak is köszönhető, hogy jobban néz ki. Zsuzsák Balázs még mindig ott van, azért a top 5-ben. Instán is, Facebookon is, tehát itt igazából nagy változás nincs. Annyi változás van, hogy Szoboszlainak a követői száma viszont jelentősen megugrott, tehát az Instán
2: azt
3: például...
2: Hittem, csökkent,
3: nem, Instán viccel. Például, ha jól emlékszem, 5,5 millió követője van. Tehát azért az úgy, és egy olyan 2 millióval nőtt csak az elmúlt.
2: Átmegy a Real Madridba.
3: Hát igen. Úgyhogy ők is használják, Kerkez Milos például. Nyilván, hogyha valaki eligazol egy másik csapathoz, vagy egy sztárcsapathoz, akkor azonnal azok a szurkolók, fanatikusok.
2: Kerkez Milos maradt, nem? Ő
3: maradt, igen, maradt Liverpoolban, de tényleg azt mondom, hogy az állandóság jellemzi inkább a magyar sportolókat. Nagyon érdekes a klubcsapatoknál, a Ferencváros vezet, ott a győri kézi csapat, a veszprémi kézi csapat, ők vannak még a top 3-ban.
2: Na, hát Laci, köszönjük szépen, szurkoljunk minden csapatnak, ami versenyben van, akár a térségünkből, akár hogy Magyarországot képviselve, úgyhogy jó szurkolás mindenkinek, meg jó sportolás, de csak óvatosan ebben a nagy melegben.
0: Ez volt a Keltető Sport. A

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Két táborra oszthatjuk szerintem az emberiséget, akik zokniban alszanak, vagy akik anélkül. Általában életmentő lehet, hogy zokniban alszunk. Általában jobban alszanak, tovább alszanak, akik így tesznek. Azért van, mert a zokni melegíti a lábat, tágítja az ereket, ezáltal hűti a testet, javítja a keringést, így az alvás minőséget is, és segíti az ellazulást, csökkenti az éjszakai ébredéseket, és mélyebb alvást biztosít.
2: Képzeld el, volt egy ismerősöm, katona volt, és azt hiszem Bátorligeten volt ilyen határőr alakulatnál, és ott voltak lovasok is még abban az időben, nem tudom most vannak-e, tehát akik ott a határ mellett lóháton vizsgálták, hogy nem történt-e hatásértés. Uh-huh. Na most volt olyan közöttük az egyik, aki nem volt hajlandó zuhanyozni, hanem ő úgy, ahogy van, úgy akart lefeküdni, aludni, gyakorlóban mindenbe együtt, mert megérkezett késő este, hát voltak még vagy 20-an ottak katonaságnál, abban a szobában, úgy, ahogy van ruhástól behajították az zuhanyzóba, és ráengedték a hideg vizet, mondták, hogy tanuld meg, szóval egy lószagod van. Tehát egy egész nap ugye egy izzadó lónak a hátán ülsz, vagy hát egy olyan lónak, hát egész nap ugye átveszi azt a szagot. Istállóba dolgoztál utána, mert lenyergesz, felnyergesz, ezt csinálsz, azt csinálsz. Kettő, vagy három, meg le se öltözön, semmi, zuhanyzás, nem bírták elviselni.
1: Jön ott lóháton, és kérdezik egymástól a többiek, hogy te az ki, látod az arcát? Nem látom a legyektől.
2: Igen. Na, azt meséltem neked azt a szürreális képet, egyszer elmentem meglátogatni. És hát egy nagy vaskapu volt.
1: Mit tényleg jó oszpály?
2: Mit tudod a katonaságnál egyébként, és nem látsz be. És akkor ott áll egy őr, mondtam, jó napot kívánok, megérkeztem, XY-t keresem, hogy nem tudom, lehet-e vele találkozni, eljöttem ide a világ
1: végére. Ki az anyád a Demizsonnal?
2: És mondta, hogy egy pillanat, megnézem, hogy bent van-e, és hogy esetleg most a körletbe be lehet-e lépni, és lehet-e vele találkozni. Bement, mondja, hogy oké, persze, természetes, tudnak fogadni, hogy akkor mehetek. Kinyitották az ajtót, és a következő kép tárul elém, felbakolva egy disznó, amit éppen akkor perzseltek, klotgatyában nyáron 30 fokban ott áll körülötte, vagy 3-4 határőr, katona, stb. Már csak a fogópálinka hiányzott. Esküszönök, és így ránéztem, mondom, hát valahogy másképpen volt a hadseregről, meg a katonaságról. Tehát ott éppen aznap egy disznóvágást tartottak, és mondták, hogy egy kis családias itt a légkör.
1: Igen, de volt egy másik társaság, akik egy másfajta szolgálatban voltak ott a sarokba beosztva, ők ott az árnyékban nézték telefonról hatan a trónok harcát.
2: Nem volt még telefon. Ja, hát ezért valamivel le kellett őket kötni, úgyhogy nekem ott egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy biztos, hogy jó kezekben van a hazavédelme. Tehát lehet, hogy az ellenséget nem tudják majd legyőzni, de hogy fel tudnak bontani egy disznót, az tuti.
1: Igen, viszont tényleg amúgy van előnye annak, hogy bejött a technológia az életünkbe, és ott van mindig a zsebünkben a telefon, mert hogyha unalmas perceink vannak, akkor nem az van, mint régen, hogy agyon szexeljük magunkat, meg halálra isszuk magunkat, mert hogy ugye valamivel üssük el az időt, hát ugye a téli estéken ezzel a kettővel tudták leginkább a régiek
2: elütni. Ezért van olyan sok szeptemberi gyerek.
1: És alkoholista. Na jó, szóval visszatérve a zoknira, azért arra kíváncsi lennék, hogy a hallgatóink körében ez hogyan oszlik meg, az alvásnak is mindenkinél van egy fajta protokoll, kispárnával, nagypárnával, betakarózva, kitakarózva, félig nyitva ablak, redőn ráhozva. Így van.
2: Pizsamába anélkül, alsógatyába anélkül. Nézd meg az összes bűnözőt. Bármikor megnézel egy felvételt, hogy letartóztattak valakit, ilyen rendőrségi razzia, stb. Mindegyik kisgatyában van. Úgy van előállítva, nem?
1: Tényleg.
2: Tehát, hogy úgy tűnik ez a...
1: És fél pucéran. Igen. Én még nem láttam pólóban bűnözőt, akire az rányított.
2: Fekszik a földön, hátratett kézzel. Én elég hülyén néznék ki ilyen előállításnál. Szerintem előbb rámadnának egy gatyát, mert én meg lassan nagyon hordok.
1: Ja, hogy te teljesen pucéran alszol? Mm.
2: Úgy szoktam. Hát nyilván, mert nagyon meleg is van, meg egyszerűen...
1: Amúgy állítólag egészséges, de szokni legyen rajtad.
2: Na, az aztán végképp milyen néz neki.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mivel a következő napokban sem várható csapadék. Elindított a hagyományos tanszergyűjtési akcióját a debreceni karitatív testület. 6. alkalommal szervezi meg a Ne dobd ki az iskolatáskádat akciót, Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mivel a következő napokban sem várható csapadék, sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Sunshine FM-nek elmondta, hogy a csapadék hiány miatt a felszíni vizek nem töltődnek, ezért felelős vízhasználatra kért mindenkit. Az alacsony vízállás és a szárazság a folyókon már a hajózási rendet is akadályozza. Emellett a Duna kritikusan alacsony vízszintje a paksi atomerőmű termelését is folyamatosan korlátozza.
2: Nem lesz könnyű ez a nyár, nem lesz könnyű ez a hét. Nagyon oda kell figyelnünk a legnagyobb értékünkre, az ivóvízre. Magyarországon mindenkinek rendelkezésére áll elegendő friss ivóvíz. De az extra fogyasztások ezekben a napokban bizony nehezen kiszolgálhatók. Arra kérek mindenkit, hogy gazdálkodjon felelősen az ivóvízzel. Ne mossunk autót, ne locsoljunk füvet. A fű is kibírja, az autó is kibírja ezt a néhány napot. De ha mindenképpen nagy vízfelhasználásról van szó, azt este tegyük meg. És nagyon kérek mindenkit, medencét most ne töltsünk. Az ivóvíz az nagyon fontos, hogy mindenkihez eljusson.
1: Elindított a hagyományos tanszergyűjtési akcióját a debreceni karitatív testület. A szervezet jó állapotú iskolai felszereléseket vár, hogy a tanév kezdete előtt rászoruló családokhoz juttathassanak el adományokat. A felajánlások között toltartókat, füzeteket, mértani eszközöket, papírokat és más az iskola kezdéshez szükséges tanszereket is szívesen fogadnak. A tartós nyári melegben ismét működnek a párakapuk Nyíregyháza belvárosában. A Nyírvévi Nonprofit Kft. A Kossuth téren két helyszínen üzemelteti a berendezéseket, a Takarék Palota mellett és a három Grácias szökőkút közelében. A párakapukból ivóvíz minőségű vizet permeteznek, így a járókelők biztonságosan felfrissülhetnek alattuk. Az üzemeltet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a szökőkutak vízében nem szabad bemenni, mert azok nem fürdésre vagy mosdásra készültek. A vízben szennyeződés és kórokozók is előfordulhatnak, ezért egészségügyi kockázatot jelenthet. 6. alkalommal szervezi meg a Ne dobd ki az iskolatáskádat akciót Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. A kezdeményezés célja, hogy a még jó állapotú iskolai felszerelések rászoruló családokhoz kerüljenek és segítsék az új tanév megkezdését. A szervezők iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat és egyéb tanszereket várnak, de arra kérik a felajánlókat, hogy csak olyan állapotú eszközöket vigyenek a gyűjtőpontokra, amelyeket saját gyermekük számára is szívesen elfogadnának. Az adományokat július 1-e és augusztus 21-e között lehet leadni a nyíregyházi hulladékudvarokban. A Korányi Frigyes utca 3 szám alatt, valamint a Kerék utca 1 szám alatt. Az akció segítségnyújtás mellett a környezetvédelmét is szolgálja.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Rekkenő hőség a folytatásban is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás. Ugyanakkor tompaság, fáradékonyság is jelentkezhet. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon. A maximumok a folytatásban 35-40 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedv csináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Jó reggelt! Készen álltok!
3: Szép jó reggel.
2: Egy hétfő, nem péntek, egy
3: tök
2: hétfő.
3: Tök fura, nem?
2: És velünk, igen, hát elég fura, főleg, hogy azért kemény három napos, hát tehát úgy péntek este, szombat este, egy jó vasárnap zárásképpen, ugye ezt kemény. Serfesztel mindennel együtt.
3: Igen.
2: Túléltük ezt a hétvégét is. Persze minden hétvégén most már a programok azért sűrűsödnek, mert mindig van mit csinálni nekünk is, és így ezáltal nektek is, mert hogy rendezvények mindenhol. Debrecen, Nyíregyháza, jó reggelt, legyetek velünk, és persze Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg, akik hallottok minket, két frekvencián, Nyíregyházan a 99.4-en, Debrecenben a 93.5-ön. Foghatjátok a keltetőt, negyed hét van pontosan, és olyan fura most így hétfő reggel, nektek már nem jó hétvégét kívánni, mint ahogy pénteken szoktunk, hanem hogy szép hetet.
3: Igen.
2: Nagyon meleg hét lesz ez.
3: Hál' Istennek.
2: Igen?
3: Ez én bírod? Szeretem a nyarat.
2: Jó, oké, hogy szereted a nyarat, de ez már kánikulai hőség.
3: Kánikula, mondjuk nem az irodába szeretem ezt az időjárást, hanem egy vízparton.
2: Pedig ott leszel.
3: Hát ott az tudom.
2: Na jó. Vagy még ma szabadságon vagy, várja?
3: Jó, nem is voltam szabadságon.
2: Jó. Ja, még ma szabadságon vagy? Oké, Hermina névnap van, és augusztus 3-a, úgyhogy hirtelen péntek óta beleszaladtunk az augusztusba, mert hogy pénteken még ugye július végét köszöntöttünk itt mindenkit, de hogy most már azért benne vagyunk az augusztusban, sőt annak is a 3. napján, amikor is ugye már elsőjétől a gázolaj nagykereskedelmi ára változott, és elvileg a benziné nem. Azt, amit Maratait ide szerkesztettél, ez így nem jó ez az ár. Tehát képzeld már el, hogy már a kutakon, az autópályán is volt, ahol igen, a gázolaj 65, fiam említette, hogy ugyanakkor van itt a városban olyan kut, hogy 6-80 már a gázolaj.
3: Oké.
2: És magánkút.
3: De a hivatalos oldalról néztem.
2: Na tessék, itt a hivatalos oldal. 6.58.
3: Na, bejönnek itt
2: de
3: a
2: nem 601 a izé, hanem 6.29 csúnyaságok.
3: Jó, de azt nem én írtam oda. Mármint, hogy látod ezt itt?
2: Igen, ott azt látom, de látod ezt itt?
3: Mit?
2: Itt.
3: Azt igen, de azt nem néztem.
2: Ezt itt.
3: Azt ott nem néztem, igen. Csak ezt itt.
2: Na jó, ne nézd ezt itt. Jó?
3: Oké.
2: Tehát kérem szépen, az üzemanyagok ára kezdenek elszabadulni, az üzemanyagárak, úgyhogy erre azért készüljetek, hogy most már a szinte napi szinten változik, és hát nyilván az olajvilágpiaci árától is nagyban függ ez, meg hát az árfolyamtól, devizárfolyamok is hatással vannak erre, úgyhogy készüljetek arra, hogy most egy picit megint csak drágában kell tankolni. Hogy lesz-e hatósági ár újra, vagy nem, tehát lesz-e árstopp, ezt még nem tudjuk. Nyilván ez a kormány dolga és feladata, majd bejelentik, vagy nem. Vagy hagyjuk a kereskedelmi árat. Nyilván a kutak többsége, ők amellett vannak, hogy ne kelljen nekik átvállalni ebből, tehát hogy azért legyen haszon is, tehát hogy a kereskedelmi árak legyenek, amelyeket a piac diktál, úgymond. Viszont ehhez alkalmazkodni kell, és akkor adott esetben a fogyasztást szűkíteni. Na, egyébként is a fogyasztás minden tekintetben visszább kell venni, mert hogy energiatakarékossági napokat élünk, és heteket fogunk a következő hetekben. Kell az energiatakarékosság, úgyhogy kapcsolod le a villanyt, légy szíves.
3: Jó, rendben, meg. Monitort is húzd le a potmétert, menjünk haza.
2: Nem, de figyelj, az a mikrofon fogyasztam, ugye a legkevesebbet ezt tudtad, tehát hogy nyugodtan a mikrofon legyen bekapcsolva.
3: Tudod, hogy az áramokkal annyira nem vagyok tisztában?
2: Az áramhelyzettel?
3: Hát, hogy most éppen.
2: Az áramokkal.
3: Hát ezt így az amperekkel, meg jó, ilyenekkel.
2: Az amperekkel, az áramerő, mi az áramerősség jele?
3: Marad. Hagyjál békén. Úristen, kora reggel, hajnalán, ilyeneket.
2: Hát mondjuk, és akkor a watt meg amper között mi a...
3: Jó, menjünk bele még a kilovattba is, meg mindenbe is tényleg.
2: Az már egy magasabb lépcső, azt majd holnap veszik.
3: Addig rákészülök.
2: Nem megy?
3: Mindjárt megkérdezem, hogy csinálj.
2: De egy nőtől ez, igen, egy nőnél ez nem probléma szerintem.
3: Tényleg.
2: Tényleg. Miért pedig azt gondoltad, hogy ez a női általános
3: műveltséghez? Gondoltam, igen. Olyan okosak az emberek, mindenki tud mindent, én meg itt ültem volna, hogy hát nem tudom, beszéljünk valami más.
2: Amúgy az áramerősége az az I talán, ugye? De azért a beütött megnézheted most már, mert most már
3: most már kíváncsi vagy?
2: Elbizonytalanodni. De én mondjuk nem szégyelném, hogyha éppen nem jut eszembe. Egyébként fizikát is azért korlátozottan, én közgazdasági iskolába jártam.
3: Nagy I betű.
2: Na látod, jól mondtam.
3: Ott van az amper, az én legjobb barátom.
2: Hát az amper is. Persze. Ez hol van az amper? Ja? A mértékegység.
3: Mértékegysége, tehát mindenhol ott van, igen.
2: Igen.
3: Én nem voltam jó fizikából soha.
2: Hogy?
3: Nem voltam jó fizikában.
2: Én sem, hogy tetszettek a kísérletek, mert azokon jól elszórakoztunk, az hogy a golyók hogy ütköznek, meg hogy csattannak, meg milyen erővel, meg na, annak a jelen micsoda?
3: A golyó csattanás.
2: Nem golyó csattanás. A golyó csattanás jele.
3: Mégis mire gondolsz? Nem,
2: az erő, az erő, az erő. Erő. Jele, micsoda? A képletnél?
3: Ó, hagyjál már. Tudod, hogy mi, ami nekem megy? Ernézet, meg, vagy ernézetszer?
2: Ernézetszer pi?
3: Pi, igen, ilyesmit tudok.
2: Na ez mi? Meg ez micsoda az ernézetszer?
3: Valaminek a térfogata, nem?
2: Nem, a terület.
3: Kör, terület,
2: igen,
3: kerület,
2: igen,
3: valami
2: nagyon kör. Jó, jó, nagyon jó.
3: Jó, átmérő okay, az R. Okay. Fú, mekkora matematikus?
2: Nem, az nem átméri, az R az a sugár. Nem az.
3: Jó, most már teljesen belemegyünk abban.
2: Figyelj, arra, most már kezdünk azért tényleg az általános alapmatek felé hajazni, ugorjuk, skippeljük ezt.
3: De vannak érdekességek a mai napon, azt nagyon ügyesen el tudom mondani.
2: Igen, gyorsan nyomjuk. Egyébként jó dolgok vannak, rendkívüli dolgok történtek így augusztus 3-a.
3: Igen, 1492-ben Kolumbusz Kristóf 3 hajóval elindult első útjára Spanyolországból, hogy nyugat felé hajózva új utat találjon Indiába, végül Amerikába jutott. Hmm. Ez amúgy milyen menő, elindulsz valamerre, aztán ide jut.
2: Igen, és felfedezted úgy Amerikát, hogy nem is tudott róla, mert azt hitte, hogy Indiában van.
3: Szeretnék én is így felfedezni helyeket. 1914-ben Németország hadat üzett Franciaországnak az első világháború kezdetén. 1958-ban pedig az amerikai atomtenger alatt járó elsőként hajózott át az északi sark alatt, ez is érdekesen hangzik, és mindemellett még nemzetközi görögdínye nap is van.
2: Igen, meg a legnagyobb elbocsátás is ezen a napon volt, mert Ronald Reagan, amerikai elnök, egykori amerikai elnök 1981-ben 11 ezer sztrájkoló forgalomirányítót, légiforgalomirányítót küldött el haza, és ez volt a munkaügyi történelem egyik legismertebb leépítése.
3: Engem tudod, mi érdekel még? Görögdínye. Mag vagy mag nélkül? Megeszed a magot, vagy kiköpködöd, vagy kipiszkálod?
2: Ez is jó.
3: Ez egy örök kérdés.
2: Ezt is feltehetnénk kérdésnek.
3: Örök kérdés. Nekem a barátnőim, meg a közvetlen környezetem kiborult tőlem, ahogy eszem a dínyét. Képes vagyok egy fél óráig kipöckölgetni a legutolsó magot.
2: Aha, nekem is van olyan ismerős. Én nem úgy csinálom, én fogom, és kiköpködöm oldalt. Komolyan.
3: Én nem köpködöm, de szépen kipiszkálgatom.
2: Hát mert megeszem, vagy bekapom, összenyomom ide
3: az, a lényemmel. Azt rossz, mert így megroppantod azt a magot is.
2: De nem harapom, hanem hogy a szájpadlásommal összenyomom, mert dinnyéből kijön a lé. Ah. És utána ott marad a mag. Hát és akkor oldalt ki lehet köpködni.
3: Na mindegy.
2: Így oldalra. Na, nézzük az időjárást, azt mondja, hogy említettük, hogy kánikulai meleg lesz. Hát egyelőre nekünk csak ilyen 36-37 fokot mutat, ugyanakkor már reggel Földi Betti hírolvasónk, hírszerkesztőnk ilyen 40 fokokról számolt be, de holnap után brutál. Tehát ha 40-45 fokot írnak itt nekünk, ez azt jelenti, hogy napon itt 45 fok lesz, gyerekek. Készüljetek, vízhiány is van. Péntekre viszont, meg szombatra már mondott esőt, és lehűlést. A lehűlés az 32 fok, és eső is mindössze 2 mm, de szerintem azért jól fog jönni. Egy
3: sokkal
2: kis üdítő zápor, főleg mondom a kedd és a szerda, mely esetleg a csütörtök után, amikor is brutál, még éjszaka is ilyen 20-22 fok lesz. Tehát éjszaka is egy szápólóba tudsz közlekedni, igen. Tök kellemes, tök jó. Az éjszaka, a napközben meg nagyon nehéz lesz elviselni, készüljetek vízzel, legyen nálatok, mert ivóvízből nincs hiány, ezt többen be is jelentették, mind a kormánytagjai, mind vezetők, politikusok, hogy nincs egyelőre olyan vízhiány, ami az ivóvizet így korlátozná, mondjuk itt térségünkbe, Hajdú-Bihar, Szabocs, Szatmár, Bereg, de a Dunántúlon volt olyan, illetve hallottunk olyat közé épp Magyarországon, hogy Esztergom a perőgy ivóvíz nélkül maradt több száz ember, mert hogy nem volt víznyomás, meg korlátozni kellett. Paks is leállt, úgyhogy elvileg egy hónapig most az áramfogyasztás tekintetében is korlátozásokat kell a nagy cégeknek bevezetni, vagy vállalni, úgyhogy ezek vállalják, és persze ez nem azt jelenti, hogy nálatok otthon most nem kell este villanyt kapcsolni, vagy a klímát kapcsoljátok ki, mert ez annyi, mint csepp az egész nagy tengerbe, vagy az Atlanti óceánba, úgyhogy ez azért óvatosan, de azért mindenki legyen körültekintő, a vízzel ne töltsétek a medencéket, valamint ne locsoljatok most jelen pillanatban, tudjuk, hogy a növényeknek is nagyon fontos, mert ők is élőlények, ha nem furt kutatok van, akkor vezetékes vízről ezt ha lehet, akkor mérsékeljétek. Ez nem azt jelenti, hogy Jolika néninek a két cserép virágját nem kell meglocsolni az erkélyen, mert meg kell, csak itt nagyobb területekről beszélünk, jó? Meg családi házakról. Hát kérem szépen, ha van közlekedési információtok, nagyon szívesen fogadjuk, hogy indulnak az utakon a reggel, vagy hogy indul a reggel az utakon, de most nem mindegy, melyiket teszed többen számba. Látod, én meg magyar óráról hiányoztam, de szóval nem mindegy, hogy szóval írjatok nekünk 0-20-316-3000, mi történik az utakon, milyen forgalmi akadályokba ütköztök, addig meg Kylie Minogue már belém is énekelt, jó?

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
1: Csak jó zene.
0: Sunshine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszaesett a turizmus júniusban Magyarországon. Rendkívüli energiahelyzetre figyelmeztetett a miniszterelnök. Civil szervezetek egyeztettek a szívhangrendeletről az egészségügyi tárcával. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Visszaesett a turizmus júniusban Magyarországon, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A hónap során 1,9 millió vendég összesen 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. Ez a vendégek számában 2,2, a vendég éjszakákéban pedig 2,5%-os csökkenés jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A szállodák továbbra is meghatározó szerepet töltenek be, a belföldi vendégek 2/3-át, a külföldiek 80%-át fog. A régió között eltérő volt a kép, Budapestre több belföldi vendég érkezett, míg a Balatonnál visszaesés mértek. A külföldi vendégforgalom a fővárosban és a Balatonnál is mérséklődött. Rendkívüli helyzet alakulhat ki a hazai energiaellátásban a rekord alacsony Dunavízállás miatt. Erre figyelmeztetett Magyar Péter miniszterelnök. Közlése szerint legkésőbb hétfőtől várhatóan teljesen leállhat a paksi atomerőmű, miközben a Dunamenti erőmű egyik blokkja is kiesett. A kormány arra kéri a nagy ipari fogyasztókat, hogy a csúcs időszakokban önként mérsékeljék áramfelhasználásukat, és szükség esetén jogszabályi korlátozást is bevezethetnek egyes nagy fogyasztóknál. A lakosságot arra kérik, hogy a nagyobb áramigényű tevékenységeket lehetőség szerint ne 17 és 22 óra közé időzítsék. A kormány hangsúlyozza, a kórházak és más létfontosságú intézmények ellátása kiemelt védelmet élvez, az ország villamos energia ellátása jelenleg biztosított. A szívhang rendelet visszavonásánál a sürgőségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres terhesség megszakítás szabályozásáról is egyeztettek civil szervezetek az egészségügyi minisztériummal. A megbeszélésen Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, Svéd Tamás parlamenti államtitkár és Ilkó Lévia közigazgatási államtitkár vett részt. A civil szervezetek korábban nyílt levélben kérték, hogy a nőket képviselő szakmai és jogvédő szervezeteket is vonják be a szívhang rendeletről szóló egyeztetésekbe. A találkozón többek között bizonyos sürgős fogamzásgátlók vénykötelességének feloldása is szóba került. A szervezetek szerint korszerű tudományos bizonyítékokon alapuló szabályozásra van szükség, amely a nők egészségét és biztonságát szolgálja. Átvilágítás indul a Magyar Állami Operaházban. Nagy Ervin kulturális államtitkár bejelentése szerint csütörtökön szakértői csapat érkezik az intézménybe, hogy megkezdje az operaház működésének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzését. Az államtitkár szerint a vizsgálat célja a bizalom megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a magyar kultúra egyik legfontosabb intézménye átláthatóan és felelősen működjön. Hangsúlyozta, az állami fenntartású kulturális intézmények évente jelentős készközpénzt gazdálkodnak, ezért elvárható, hogy ezek felhasználása indokolt és ellenőrizhető legyen. A vizsgálat eredményeiről a minisztérium később a tájékoztatást, és szükség esetén intézkedéseket is tesz.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kedden is felhő, csapadékmentes időre van kilátás, tomboló hőségre kell készülni. Hajnalban 16-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: No kérem szépen, 6 óra 40 perc van, szép reggelt kívánunk mindenkinek, jó rádiózást, mert hogy a keltető az hétfőn is dübörög, egyelőre Gere Marával és velem.
1: És Balog Bélával.
0: Na, hát gyorsan szaladjunk rá az utakra, Nyíregyháza, Debrecen, mire számítsanak azok, akik útra kelnek? Hát Nyíregyháza a szokásos útfelmarás, a Dob utca térségében, Vasvári Pál utcán, Dob utca térségében, illetve ott a jelzőrök irányítanak szokás szerint, körforgalom, illetve, mit nevetsz?
1: Eszembe jutott egy sztori, majd el akarom mesélni.
0: A körforgalom és ugye a parkoló építése kapcsán, ami ott a Stadion utcából, a stadion környékén van, közműfedlapok szintbehelyezése a 4-es főúton, a Kert utcai szakaszon, illetve egy útszűkület és sávlezárás van.
1: Így van, Debrecenben is rengeteg helyen van útfelbontás, mint például a Pesti utca 37 szám előtt, ahol a belső sávból egy rész, tehát ott is 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani, és a Csigekert utcától a Bem térig továbbra is tartanak a munkálatok, felváltva hol a külső, hol pedig a belső forgalmi sávot zárják le.
0: Így van, továbbá folytatódik az útfelújítás a Debrecenben a Füredi úton. Erre is készüljetek, ott elég nagy káosz van mindig, de hát majd közlekedési szakértőnk jelentkezik, Horváth László a mai reggel folyamán is, és persze ő is elmondja és összefoglalja majd, hogy mi történt Debrecen útjain. No! Akkor mit szerettél volna?
1: Ja, semmit, már így nem vicces amúgy, csak akkor
0: ja, mi volt vicces?
1: Nem, hát tudod, mentem a reptérre.
0: Igen, hétvégén.
1: Igen, és alkottam.
0: És mit alkottál?
1: Az volt a lényeg, hogy hát felértem, tök jó tempót mentem, nagyon büszke voltam magamról. Ezt is megoldottam, mint mindent. És akkor beértem a parkolóba, tudod, oda középre.
0: A reptérre?
1: Igen, hogy akkor én beállok.
0: De tudtad, hogy az indulási vagy érkezési oldalra mégy, vagy hova mégy? Ja, azt nem tudtad.
1: Betippeltem.
0: Csak sodródtál.
1: Betippeltem.
0: Igen? Bementél a középső parkolóhelyre, ahol jó sokat kell fizetni.
1: Nem az a lényeg, igen, hanem az a lényeg,
0: pénz hogy... nem számít?
1: Hát, de mindegy. Az a lényeg, hogy én bementem, és akkor ugye a sorompó szépen be, mondom, jó, akkor szétnézek, jó parkolót keresek, tehát ez nem volt egyértelmű egyébként, hogy merre kell kanyarodni, és akkor én azt hittem, hogy én majd itt szépen megnézem a parkolót. Egyenesen ki akart vinni a sorompónál.
0: Így van, a következő sorompónál.
1: Igen, csak hát és... én ezt orvosoltam úgy, hogy elakadás jelző, és kitolattam abból onnan.
0: Újjúj.
1: Teljes pánik, izzadtam, de azt a mennyiség.
0: De te miért, miért?
1: Mert hogy én onnan ki akartam jönni, de mögöttem már jöttek, hogy ők mennének.
0: Ja, ja, ja.
1: És akkor én az elakadás jelzővel jeleztem, hogy bocsi, de baj van. És én nekem, és közben álltak a sarkon, akik így néztek.
0: Ja, mert csak 5 percre lehet megállni, csak szólok, vagy 5 percre
1: középen
0: megállt.
1: Középen nem.
0: De?
1: De középen
0: ja,
1: nem.
0: Ja, hogy ott lenti parkolóba voltál, de egy ilyen lenti nagy parkolóba
1: igen,
0: bementél.
1: Viszont tudod, hogy így egyenes, tehát nem volt úgy egyértelmű, hogy most én arra megyek a parkolóba, és be tudok
0: de
1: állni.
0: De akkor nem kell kifizetni egy napi díjat?
1: Nem jutottam ki, tehát a lényeg az, hogy én hál' Istennek visszakitolattam. Tehát a sorompótól...
0: Ja, megállt a sorompónál, és majd visszatolattál. Én azt hittem már, amikor kifele jöttél
1: Nem. Tehát ahogy bementem, én majdnem ki is mentem, és akkor, hogy végignéztek, és utána azon gondolkodtam, hogy úristen, de vérciki. Tehát ezt így végignézték, és egyébként láttam a megvetést a szemükben.
0: De tudod, mennyi ilyen van? Hát persze, hát figyelj, nekem volt olyan, hogy én megálltam, és akkor hangosan a reptéren kiabáltam a diszpécserrel a telefonon keresztül, amit volt, mert nem engedett ki.
1: Tényleg.
0: Igen, és akkor azt mondta, hogy sajnos lejárt, mert 5 percnél tovább volt benne az autó. És két autó volt, mert egy busz és egy autó. És akkor mind a kettő. Ez egyébként éppen Glasznorbi kollégám volt, tehát hallotta, hogy ott mondtam, hogy ebbe az országba hazajönni, még egy két éve volt, ebbe az országba hazajönni, nem hiszem el, hogy nem tudom milyen, nem tudtunk kijönni, meg bepakolni, és 5 perc eltelt, és hogy nem engedett ki, már rászámolta a büntetést, akkor mondta, hogy akkor azt nem ott kell fizetni, hanem ugye menjek vissza ott a akkor kitolattunk ugyanúgy, mint ahogy te mondod, ez mind a kettőtől.
1: Uh-huh.
0: Kitolattál, majd ott elkezdtem fizetni, nem emelte le, nem tudta leemelni, majd utána megint megnyomtam, akkor már eltelt annyi idő, hogy már egy magasabb díjat kellett volna fizetni. Szóval, mert ott már ilyen fél óránként, vagy nem tudom, megkezdett fél óra, nem tudom, hogy hogy volt. Szóval akkor már, de akkor már rendes volt, mert ugyanaz a diszpécser volt. Mondom, nem tudom, már kínomba, mondom, hogy érintem az órámat, és nem veszi le a pénzt, és nem akarja, és egyik. Azt mondja, hova érinti? Mondom neki, hova, nem, oda a bérleteket kell érinteni. Lent alul. Ja. Mondom, jó, hogy térdmagasság alá helyezik az ilyet is. Na és akkor még szegényt jól lecsesztem, mert ilyenkor tudod, legjobb védekezés a támadás. Jól lecsesztem, na és akkor így, nagy nehezen.
1: Most megnyugtattál, hogy akkor nem
0: igen,
1: én vagyok.
0: És kedvezményes, tehát fogja, és azt a másik fél órát már nem számolta, vagy mi volt. Uh-huh. És mondta, hogy akkor jó, most beállítom önnek, most érintse. Jó, ennyi. Oké, okay, köszönöm. Mondom, oké, okay, ha ezzel megvagy, nagyon jó, mert van még egy autó. Azt is én fizetem.
1: És azt is az én órámmal.
0: És igen, és akkor azt is, akkor már tudtam, hogy jól kell pattintani, érinteni, úgyhogy így van. Na, ne reptéri élményeinket, parkolási élményeinket hallottátok. Egyébként én úgy szoktam, hogyha ott hagyom az autót, akkor előre már becsekkolom a parkolást, és tök jó, akkor még nyílik a sorompó, bent hagyod az autót, felülsz a gépre, hazajössz, kijössz, és már megint nyílik a sorompó, és már minden rendben, és ez mindig két percen alatt lehet tud rendezni.
1: Ez így van.
0: Na, hát már nem is maradt időnk megbeszélni arról azt, ami egyébként nagyon-nagyon fontos, hogy megjelent egy ilyen hír, hogy amikor elmégy otthonról, mindig kapcsolt ki a wifi-t a telefonodon, de nem az akkumulátor miatt, mert hogy le lehet hallgatni az okostelefonokat. Hogyha be van kapcsolva az utcán, vagy utazás közben, nem tudom, hogy látták lehet a Célszemély című filmet, mert abban vannak ilyenek, hogy ott te megáll mellett, és azonnal rá tud kapcsolódni egy telefonnal a másik telefonjára, és mindent hall onnantól kezdve, szóval, hogy ez mennyire igaz, nyilván ez egy fikció, ez egy 2000, nyilván ez egy fikció, ez egy 2000, 2010-valahanyas film. Tehát nem...
1: Ó, nem.

0: A jelek, amikre te voltál mondjuk Wi-Fin, már valahol, ezek folyamatosan sugározza a múltban csatlakozott hálózatok neveit és a saját azonosítódat is egy idegen környezetbe, gondolj bele. Így a telefon adatait is kicsalhatják.
1: Akkor te innentől kezdve ki fogod kapcsolni?
0: Nem. Figyelj, én erre
1: minket
0: azt mondom,
1: nem érdekel.
0: Én erre azt mondom, én erre azt mondom, hogy nem is fárét írják, hogy miért veszélyes, ha be van kapcsolni, de nem csatlakozik egyetlen ismert otthoni vagy irodai hálózathoz, sem a készülék nem marad tétlen. Ehelyett ezt egy internetes portál hozta a Tiscali nyilvánosságra, úgynevezett csatlakozási kérelem csomagokat sugároz a környezetébe, és ezekkel a jelsorozatokkal a telefon folyamatosan azt kérdezi a környezet routerektől, itt van a saját otthoni hálózatom, itt van az irodai wifi, itt van a, tudod, ez is ez a wifi, és akkor az meg nem találja. És ez a folyamatos adatkibocsátás két fő kiberbiztonsági problémát okoz, egyrészt a telefon a kérések során kiadja ugye az eszköz egyedi azonosítóját, illetve ezt is közel, és ezek alapján egy rosszindulatú harmadik fél pontosan feltérképezheti, hogy te milyen hálózathoz csatlakoztál a múltban. És akkor most mi van? Hát és most tudja, hogy melyik hotelba jártam, vagy micsoda?
1: Igen, azt is tudja, hogy mit ettél, mit ittál, mit fizettél.
0: Meg sokan rosszul kapcsolják ki a wifit is.
1: Hogy lehet rosszul kikapcsolni egy wifi-t?
0: Mindjárt nézem. Azt mondja, az iOS és az Android operációs rendszerek modern verziója és a vezérlőközpontból gyors menüből történő kikapcsolása nem állítják le teljesen a wifi chipet. Egyébként nekem már volt ilyen, hogy kikapcsoltam, és utána mondom, tényleg ki volt kapcsolva a wifi, és megnézem, és megint rajta van. Tehát, hogy amikor amikor csak fehérre vált az a kék kis ikon, tudod, akkor a Wi-Fi modul az továbbra is aktív marad, másnap reggel 5 órakor, vagy amint új helyszínre érkezel, az iOS automatikusan újra bekapcsolja. Júj, de durva!
1: Jó, kinek van erre?
0: De figyelj, én erre azt tudom mondani, mikor annak idején Amerikában voltam, ez már nagyon régen volt, 15, 16, 17, mit tudom hány éve, akkor ott elmentünk ilyen Universal stúdióba, vagy nem is tudom hova. Mentünk, de egy kétnapos jegyel, és mikor másnap mentünk vissza, ezt már elmeséltem, szerintem még lehet adásban is, de barátoknak már nagyon sokszor, amikor másnap mentem vissza, akkor mondom, ez ilyen 16-17 éve volt, rátettem az új lenyomatomat a beléptető kapunál, és köszönt. Hi, Bella! Érted?
1: Ne.
0: Igen, így. Tehát felismert, mert amikor beléptünk, akkor azt be kellett így, oda kellett tennünk az ujjat. És felismert utána a jegyem alapján. Mondom a kint élő ismerősöknek, hogy gyerekek, hát itt benneteket, itt mindent fognak tudni rólatok. Tehát így, hogy mondom, ez 16-17 éve volt. Hát mondom, itt már jövőre már mindent, hogy te merre jártál, mit csináltál, hogy, és tudod, mit mondtak? Kint élő ismerősém? És?
1: Nem érdekli
0: tehát,
1: őket.
0: Hogy persze, tehát hogyha nem csinálsz semmiért, ha nincs mitől félned.
1: Ez is igaz.
0: Akkor most engem most miért érdekel, hogy a wifi routerem alapján meg tudja mondani, hogy én most hol voltam, meg milyen wifi-ket használtam. Hát most ángyeb ugye. De ugyanez a cellainformáció is, tehát ha valaki bűnözik, akkor azt én csak úgy mondom, a cellainformációban is ugyanúgy le lehet venni, és ahhoz nem kell csak mobil, meg mobilnet, meg mobil hálózat használat. Tehát már be tudják mérni.
1: Egyébként jogos, amit mondasz.
0: Így van. Akinek nincs mitől félnie, nem kell félnie. Ennyi
1: az
0: a történet.
1: Az ne kapcsolgassa a wifi-t.
0: Jó, 6 óra, így van, 6 óra 51 van, és nálunk itt van a New Level Empire, és Wolf Kati kettőse, ez itt a nem elég, mert jó zenéből, meg ugye csak jó zenéből soha nem elég.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánság műsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Otthon akart robbanószert gyártani egy hajdúböszörményi férfi. 10 milliókból fejlesztenek Berettyújfaluban. Jövőre is megrendezik a debreceni maratont. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy hajdúböszörményi férfi ellen, aki az ügyészség szerint otthonában akart robbanószereket készíteni. A vád szerint a férfi érdeklődött a robbanó anyagok és robbanószerek iránt, ezért az interneten utána nézett, hogyan lehet házilag különféle pirotechnikai eszközöket előállítani. Később egy debreceni használcik piacon petárdákat vásárolt, majd további hozzávalókat is beszerzett az internetről és helyi boltokból. Az ügyészség szerint a férfi otthonában többet tárdát készített, az egyikbe kisebb acélgolyókat is tett, majd az udvaron próbarobbantásokat végzett. A hatóságok lefoglalták a robbanószerek előállításához szükséges anyagokat és eszközöket. A férfi beismerte a cselekményt, az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Több 10 millió forintból végeznek csapadék vízelvezetési munkálatokat Berettyújfaluban. A közbeszerzési értesítő szerint a fejlesztés nettó 45,6 millió forintból valósul meg, és a Szinlér rézsi burkolatának építését érinti. A munkák során a csatorna földrézsűjét pázsit rácskővel burkolják, emellett beton alátámasztásokat és lezáró elemeket is kialakítanak, hogy megelőzzék a burkolat süllyedését és elmozdulását. A csatorna több pontján meglévő támfalak műszaki állapota nem megfelelő, ezért ezeket elbontják, majd újraépítik. A kivitelezése 6 hónap áll rendelkezésre. A munkát a Mándoki székhelyű Cető Kft. Végzi, a szerződést július 15-én kötötte meg az önkormányzat. Jövőre is megrendezik a Debrecen maratont, a futóverseny időpontja 2027. április 4-e lesz. Ez Bács Zoltán, a Debrecen Egyetem rektora jelentette be a Campus Fesztiválon tartott sajtótájékoztatón. A Debrecen maratont 2026-ban szervezték meg először széleskörű városi intézményi és sportszakmai összefogással, akkor mintegy 2600-an futottak a város ikonikus pontjait és érintő útvonalon. A szervezők célja, hogy jövőre ezt a létszámot is túlszárnyalják, 3-4 ezer közötti nevezőt köszöntsenek. A maraton nem csak verseny, hanem közösségi esemény is, amely az egészségtudatos életmódot és a sport örömét népszerűsíti. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése a Budai Nagyantal utca, a Faragtár utca és a Huszár-Gál utca közötti szakaszon. A munkák ideje alatt július 20-án üzem kezdettől augusztus 7-én üzem zárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat, a csúcspont pedig ezúttal is az augusztus 20-ai felvonulás lesz. A több százezer élő virágból készült kompozíciók mellett koncertek, közösségi programok és látványos kísérő rendezvények is szerepelnek a kínálatban. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Rekkenő hőség lesz a folytatásban, kedden a maximumok 35-41 fok között alakulnak, ráadásul itt a pallag fűpollen szezon is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt egy újabb adag koffein korlátlan mennyiségű jó kedvel tálalva. A stúdióban Gere Marian és Balog Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt mindenkinek, itt a Sunshine FM-en 7 óra 13 perc, ez a keltető augusztus első hétköznapi keltetője, és augusztus első hétfőjét éljük, úgyhogy most már lassan, furcsa kimondani, de már benne, már túl vagyunk a nyár derekán, és már a nyár végéhez közeledünk. Nekem pedig most jönnek a kánikulai napok.
2: Nekem most eszembe jutott, mikor iskolás voltam. Ilyenkor már azért feszültem befelé.
1: Hát a fizikától nem is csodálom, hogy a fizika órától kezdtél befeszülni.
2: Hogy nem sokára, mert szeptember jön a suli.
1: Ahogy ma reggel leteszteltük a fizika tudásodat.
2: És miért nem is kezdtem ilyeskedni 7 óra 13 perckor?
1: Igen.
2: Nem is értem.
1: Na jó, szóval nagyon sok olyan a nyári kánikulára tekintettel nagyon sok olyan intézkedés van, amelyet figyeljetek, mert folyamatosan a kormány, illetve a kormánytagok jelentenek be ezzel kapcsolatosan, hogyha bárhol van vízkorlátozás, vagy inkább ugye a nagyobb cégeket szólították fel áram megtakarítására, tehát hogy az energia is most óriási kincs, hiszen Paks leáll, és ennek tükrében az áramellátás is, az áramtermelés is visszaesik. Ugyanakkor az áramfelhasználás a nyári melegre, illetve a kánikulai időre való tekintettel nő, meredeken emelkedik. Úgyhogy valamilyen megtakarításra szükség van. Na de ez van a kérdésünk is, hogy ti mennyire vagytok felkészültek, vagy pánikvásárlók adott esetben egy-egy ilyen helyzetben, tehát amikor mondjuk energiahiány van, vagy WC-papír hiány, vagy cukorhiány, üzemanyaghiány, hogy mennyire vagytok tényleg felhalmozók, pánikvásárlók, azonnal mentek, vagy ismertek-e ilyet, egyébként ez is jó, hogy ilyen embert a szomszédotokba, a környezetetekbe, tehát hogy mennyire, úgyhogy Facebookon már mindjárt pattan ki a témánk, és ezzel kapcsolatosan lehet nekünk kommentelni, és a Cinema City páros mozi jegyét elvinni. Na, mi újság marad? Energiahiány van, látom.
2: Igen, nem bírja
1: közététel folyamatban, közététel folyamatban. Tényleg most a kánikulában lelassul a net is.
2: Most erről, ahogy mondtad, a közététel folyamatban jutott eszembe, hogy van az önkiszolgáló kassa, tudod? És
1: igen.
2: Ha veszel egy kis szatyrot, azt nem érzékeli. És mikor már annyira ideges vagy, megfeszült és fáradt teste, mikor már eljutsz a boltig, hogy akkor bevásárolj, és akkor a szatyrot nem érzékesi. Kérem, helyezze a terméket a csomagoló térre, és akkor ezt elmondja 50-szer hangosan, mire valaki végre odafáradt, hogy amúgy nyomjon egy gombot ott az érzékelő, hogy amúgy ott van azon a cuccon, csak egyszerűen nem érzékel, és akkor ezt megcsinálta egyszer. Múlt héten mentem következő
1: és ezt,
2: este.
1: És ezt úgy csináld, miért nem csinálod, hogy egyszerűen nem húzod le, csak rádobod a szatyrot?
2: Én tisztességes magyar állampolgár vagyok, én kifizetem a szatyrot is. És akkor...
1: Egyébként hogy közbevágok, mindjárt mondod végig, hogy én attól rosszul vagyok amúgy, hogy megkérdezem, mikor vettem 3 zsömlét, vagy 4 kiflit, vagy nem tudom már, 5 krumplit. Érted? Megkérdezi, van rajta zacskó? Van zacskó?
2: Használ zacskó?
1: Igen, van zacskó, vagy zacskó nélkül? Igen, én itt állok zacskóval. Érted? Tehát, hogy... És, na, tehát, igen. Hogy úristen, és férjen már bele az árába.
2: És nem.
1: Tehát, hogy én elhiszem, hogy ez most környezet, hogy legyünk környezettudatosabbak. Igen, ha úgy megyünk kiskosárral, akkor veszem abba. Tehát a piacon se kérek, ha lehet hozzá zacskót. Kivéve, hogyha ugye meg kis zacskó, nagy zacskó, szatyor, és hát is így rakják bele. Nem kérek. Viszont a üzletekbe, a hipermarketekbe, szupermarketekbe, főleg, hogyha úgy mégy be, akkor elkerülhetetlen, hogy tehát nem az ölembe fogom kihozni a krumplit.
2: Igen.
1: Érted? De most gyerekek, emeljétek meg 5 fillérrel, vagy 10-zel, vagy hagyjál már, tehát csak legyen benne.
2: Ez így van.
1: Én úgy nyomok rá, hogy nem, mint a húzat. Nem!
2: Tőlem is megkérdezték már amúgy, hogy te tényleg ki szoktad fizetni? Hát én ki.
1: Ne, van, tehát van olyan, meg tehát tényleg, amikor reptéren is az első, hogy lehúzom ott az önkiszolgáló kasszánál, hogyha a vásárolsz a duty free-be van ilyen, hogy külföldözi. Uh-huh. Tehát nyilván külföldön még cikibb, ha megbuksz, hát tudod, és ezért nem csinálsz ilyet. De hogy én értem, hogy de mondjuk egy hipermarketben a napi szinten vásárolsz, és több tonna cuccot, ilyen lédig dolgokat, amiket ugye valami zacskóba kell, akkor miért nem? Tehát, hogy na.
2: Én se értem.
1: Na igen, de és majd mi
2: az
1: volt?
2: Az a lényeg, hogy ez megvolt. Jó, igen? Hazamentem. Kimorogtam magam, hogy meh.
1: És kiderült, hogy ki se fizetted?
2: Nem, következő este megint mentem boltba. Igen. Megint önkiszolgáló, mert amúgy meg olyan sokan vannak.
1: Miért nem vitted vissza ugyanazt a szatyrot magaddal?
2: Onnan
1: ennyi eszed nem volt.
2: Én nálam sosincs szatyor.
1: Hát igen,
2: de ha még van shopping bag a kocsiba, akkor igen. Sincs nálam, tehát tök mindegy, az a kocsiba van. És megint szatyor, és akkor kérem, helyezze a terméket a csomagolótér.
1: Megint mondták, itt van már a szatyros néni.
2: És akkor jött a csaj, azt mondja, már veszekedtem, de közben én telefonáltam fülessel, és akkor én ezt nem hiszem el, hogy én mennyire utálom, és tudod, így mondogattam magamba, mire jön a csaj. Azt mondja, nyugodtan rúgsz fel, semmi baj. Én is felszoktam magam idegesíteni. Nézd, és akkor mutatja nekem, hogy ha oda mellé teszem, akkor felismeri. Bár nem mindig. Ja, jó, hát megoldódott a probléma. Nem. Úgyhogy kalandos az önkiszolgáló kassza mindig.
1: Na, hát akár önkiszolgáló kasszánál vásároltok, akár máshol, tehát pénztárosnál, a lényeg az már tényleg ott van, hogy ti vajon mennyire vagytok pánikvásárlók. Igaz, most vízhiány, a vizet mennyire halmozzátok fel, vagy mennyire féltek attól, hogy nem lesz ivóvíz, és mennyire tárasztok be, vagy energia tekintetében mennyire vagytok, otthon már az akkumulátor park az ki van építve, és
2: generátorokkal van tele a ház.
1: Vagy cukorból, sóból, mindenből felvásároltatok már mindent, hogy
2: én
1: pánik van.
2: Én ezt régen sem értettem a COVID lesz... idején. Lehet, hogy én vagyok más.
1: Ja, igen, hát ez egy tényleg nagyon rossz szokás, tehát hogy erre volt egy régen egy hát én ugye közgazdaságiskolába jártam, meg utána ilyen számvitelire és főiskolára, és ugye volt olyan tanárunk, aki ugye közgazdaságtanból pont ezt vetítette elő, hogy mi van akkor, hogyha ugye te azt mondod, hogy hú, meredeken emelkedik a cukorára, és te felhalmozol. Egyrészt felhalmozol, mint egy 100 kiló cukrot. 100 kiló cukrot mennyi idő alatt használsz el? Mire legközelebb odaér az ára, addigra már olyan emelt áron, tehát még magasabban veszed meg, és akkor megint kell, hogy tehát hogy nem jön ki a matek, tehát a te felhasználási szinteden tök felesleges ezzel játszani. Tehát 100 kilót úgysem fogsz venni, meg minek.
2: Meg én elképzelni sem tudom, hogy hova tegyem.
1: Itt most háztartásról beszélünk. Tehát, hogy nyilván nagy üzemi tekintetben nyilván.
2: Veszel 100 darab WC papírt otthonra, és akkor jó, van. Tehát, hogy azt raktározd is el, tehát olyan helyre.
1: Nálunk nagyon pörög.
2: Balogik sokat kakilak. Tehát, hogy oké, még azt úgy, tehát akkor se értem. Tehát amikor látok embereket is vásárolni, hogy jön akár egy hosszú hétvége, igen, egy ünneppel, és akkor két napra bezár a bolt. 36 tekercses WC-papír, 4 zsugor ásványvíz. Mi történik két nap alatt, könyörgöm? Tehát hasmenés lesz, és ezért vizet fogtok inni, tehát hogy le lehet vezetni mindenkinek a kosarát.
1: Igen, tehát hogy ennyire nem tudod, nem készülsz. Mindegy, de sokan vannak azért ilyen pánikvásárlók, meg szerintem sokan félnek attól, hogy ugye amikor rendkívüli helyzet van, az tényleg rendkívüli helyzet. Teszem hozzá, mind a média, mind a politikusok általában ezt még jobban felszokták hype-olni. A politikusok általában azért, hogy hát majd mi most megoldjuk és megmutatjuk, hogy egyébként nincs is akkora baj, de nagyon nagy baj van, de ami nem lennénk itt, akkor még nagyobb baj lenne. Tehát, hogy a politikusok ezt előszeretettel szeretik hype-olni, ezáltal a média is felkapja. A média pedig clickbait vadász, tehát hogy a klikkelések kellenek, meg a nézettség, meg a hallgatottság, ugye? Ezért még jobban mondja, és súlykolja beléd, hogy itt óriási problémák lesznek. Óriási! Persze, figyelni kell, meg legyünk egy kicsit környezettudatosabbak, legyünk egy picit takarékosabbak, ezt mindig ezt kell mondani, de ez a hétköznapokban is így van. Tehát nem kell ehhez vészhelyzet, ha így élünk, akkor nem lesz vészhelyzet, hogyha tudatosan. Na mindegy, sok összetevős a dolog, és mindenki döntse el, nem ítélem el azt, aki felhalmoz, saját pénzéből halmozza fel ezeket, de írjátok meg nekünk, ez nagyon fontos.
2: Én is így gondolom, mert mindegy, tehát mind a ketten szerintem pont azt a tábort erősítjük, aki nem halmoz fel, úgyhogy várjuk majd, reméljük Dankó Laci lesz az, aki azt mondja, hogy fölhalmoz.
1: Én kinézem belőle. Igen. Már ott a stúdióban is, már ezen töpreng.
2: Szerintem is nézi, a bevásárló listát írkálja, látod?
1: Igen. Na jó, hát akkor majd kiderül, de azt is, hogy ti mennyire vagytok felhalmozók, vagy előrelátók egyáltalán, vagy igazán pánikvásárlók vagytok. Csak jó zenen állunk, és természetesen ez itt a Midnight.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mert nagyon szeretlek benneteket is, és nagyon jók a zenéjétek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Több alkalommal is leállás lesz a Magnet Banknál. A vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot Vajdos László. Felmérés szerint a többség támogatta az emely leállítását. Földi Betti vagyok, imár részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 6 alkalommal tart rendszerkarbantartást idén a Magnet Bank. Ezek idején több fontos szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető. A bank tájékoztatása szerint az üzemszünetek augusztus 30-án, szeptember 13-án és 27-én, október 18-án, november 15-én, valamint december 13-án lesznek. Minden alkalommal éjféltől hajnali 4 óráig. Az érintett időszakban szünetelhet a belföldi és külföldi ATM-es készpénzfelvétel, a bankkártyás vásárlás, az SMS szolgáltatás, valamint a bankkártyás netbankon és mobilbankon keresztüli letiltás is. A bank ezért azt javasolja, hogy az ügyfelek a fontosabb pénzügyi műveleteket időben intézzék el, és készüljenek alternatív fizetési lehetőséggel. A vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. Közösségi oldalán azt írta, az aszályos időszakban mindenkit arra kérnek, hogy lehetőség szerint mellőzze a medencék feltöltését, az autómosást, valamint néhány napig a sportpályák locsolását is. A miniszter szerint nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és szükség esetén komolyabb intézkedéseket is megtesznek annak érdekében, hogy mindenki számára rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű és minőségű víz. A tárca tájékoztatása szerint a megnövekedett fogyasztás és a Duna alacsony vízszintje több helyen is nehezítheti az ellátást.
4: Legfontosabb, hogy a sportpályák öntözését leállítottuk. Nem lehet a stadionokat, sportpályákat öntözni. Ha ez megvalósul, akkor elsősorban ezeken a területeken tudunk spórolni, és gyakorlatilag ez egy nagy lépés előre, és nem kell a lakosságot semmiképpen korlátozni, ezt nem szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy ez akkora fogyasztás a golfpályák és a sportpályák öntözése, hogy ez elegendő lehet a kánikulában.
3: A megkérdezettek többsége egyetért azzal, hogy a Tisza kormány július elején leállította a közmédia hírszolgáltatását és felfüggesztette az M1, valamint a Kossuth rádió működését. Derül ki a publikus intézet Népszavának készített felmérésből. A kutatás szerint a válaszadók 57%-a támogatta a döntést, 37% pedig rossznak tartotta. A véleményeket erősen befolyásolta a párt preferencia. A Tisza szavazóinak nagy többsége jogosnak tartotta a lépést, míg a Fidesz támogatói szinte egységesen ellenezték. A felmérés alapján ugyanakkor a választók többsége továbbra is szükségesnek tartja a közmédiát, de legfontosabb feladatának a hiteles, független és kiegyensúlyozott tájékoztatást nevezte meg. Magyarország továbbra is lemaradásban van a szervezett daganatszűrések területén, derül ki a pénzcentrum összeállításából. Az Európai Unió és a Nemzetközi Egészségügyi Szervezetek jelenleg 3 daganat típusnál tartják bizonyítottan hatékonynak a lakossági szűrést, az emlőráknál, a ményakráknál, valamint a vastag és végbélráknál. Az Európai Daganatszűrés Index szerint a skandináv országok teljesítenek a legjobban, míg Magyarország 35%-os eredménnyel az alsó középmezőnyben van. Közben a daganatos megbetegedések gyakorisága nálunk meghaladja az uniós átlagot. A szakemberek szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata a lakossági részvétel növelése, mert minél korábban fedeznek fel egy rosszindulatú elváltozást, annál nagyobb az esély a sikeres kezelésre.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 423, az eurót 362, a svájci frankot 390, míg az amerikai dollárt 314 forintos áron jegyezte a bank. Rekkenő hőség a folytatásban is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás. Ugyanakkor tompaság, fáradékonyság is jelentkezhet. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon. A maximumok a folytatásban 35-40 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, füleket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: kérem szépen, már belecsapunk itt a lecsóba Dankó Lacival, mert 7 óra 42 van. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello!
0: Éppen kerestem a spotodat.
1: Ez Olasz Gabinak a dumája, azt ugye tudod?
0: Mi?
1: Belecsapunk a lecsóba. Mindig ő csap bele a lecsóba. És akkor is, amikor nincs lecsó szezon. Pedig lassan most már beszélhetünk,
0: de én ezt csak
1: arról,
0: lecsó szezonban
1: hogy
0: nyomom.
1: Mi kell a jó lecsóhoz. Igen. Tojással, rizssel, ki mivel eszi.
0: Nem erről fogunk beszélni amúgy, hanem a dinnyéről fogunk beszélni, mert hogy nemzetközi görög dinnye nap van. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy egy picit, egyébként is dinnye szezon, úgyhogy rákefé. Én még egyszer ettem dinnyét, gyerekek, azt is Svédországban a hotelban az idén.
1: Ja, hogy idén?
0: Igen, idén.
1: Oké, azt hittem.
0: Ja, hogy életemben?
1: Bizonyat, hogy megijedtem.
0: Életemben?
1: Én meg pont egy ilyen skandináv országban láttam akkora dinnyéket, hogy hát nálunk egy kézilabda nagyobb. És mondták, hogy ebben a boltban csak ilyen kapható. És mondtam, hogy gyerekek, mi ezeket kidobáljuk. Tehát nekünk ez azt jelenti, hogy kis dinnyét és savanyúságot készítünk
0: belőle. Ez isteni
1: belőle.
0: Volt, csak szólok.
1: Hát más jellegű. Na, maradjunk annyiban, hogy a mi dinnyénk a sokkal édesebb és sokkal
0: jó,
1: nagyobb.
0: Hát lehet, hogy valami import dinnye volt.
1: Lehet.
0: Hát most ezt nem tudom.
1: De mini dinnye volt az is?
0: Nem. Nem, hát fel volt szeretelve a szállodában, most nem tudom.
1: Hát akkor az
0: lehet,
1: igen.
0: Hogy ketté volt, de lehet, hogy ez
1: hát
0: volt a
1: sérlemény. Hát a cserteszi dinnye volt Svédországban. Én láttam a kamion rá volt írva, hogy irány Stockholm.
0: Csárkászán.
1: Igen, a cserteszi dinnyének nincs párja.
0: Fogunk egy, pont egy óra múlva fogunk hívni egy dinnyárust, hölgyet, aki szakértője a dinnyének, de addig is majd azért érdemes mindenkinek elgondolkozni, hogy vajon a dinnye az hogy is mondjam, tehát hogy hogyan győződünk meg arról, hogy ez jó ez a dinnye. Erről minden évben azért elkezdünk egy picit így filozofálni.
1: Olyan ez, mint a lottó sorsolás. Tehát gyakorlatilag ránézzel, azt mondod, van rajta egy sárga folt, zöld az indája, viszonylag friss, hazamész, felvágott, kiderül, nem jó. Veszel egy másikat, amire azt gondolod, hogy ez már ami éppen maradt, igen. Megveszed haza, viszont kiderül, hogy jó.
0: De azért mi megnéztük, hogy hogyan lehet, majd erről is beszélünk, hogy hogyan lehet megnézni, hogy jó-e az például, amit én legutóbb láttam egy boltba, hogy így nyomta össze,
1: igen,
0: és recsegjen, hát állítólag ez nem olyan jó.
1: Bordás Béla például imádja a nyúl által rágott sárga dinnyét, mert azt mondja, ő esküszik arra, hogy aminek a nyúl megkezdte a héját, és nyilván azt már étkezési célra nem nagyon tudják használni, ő viszont azokat szereti, mert a nyúlnak olyan kifinomult a szaglása, hogy pontosan tudja, hogy melyiket kell megrágni, mert az az édes és érett. De ez csak a sárga dinnyére igaz.
0: Hát de az hogy néz ki, hogyha belerágnak egy dinnyébe?
1: Hát úgy, igen, levágod a másik felét és megeszed. Nyilván ezeket egyébként kiszokták dobni, vagy ilyen takarmány célra használják csak. De Béla bácsinak ízlik, úgyhogy ő szereti, és esküszik rá, hogy így még nem fogott mellé sor. Úgyhogy megoldás, kiteszed a dinnyét, viszel hozzá egy nyulat, válassz ki a nyúl,
2: hogy mindig
1: bármelyik boltba mész, vigyél a hónod alatt egy nyulat, és akkor ő majd eldönti, hogy jó vagy
0: tényleg.
1: Nem.
0: Látod? Ne arra, hogy ilyen állatot nem lehet, de is egy dinnye szakért. Ne viccelj.
1: Most azt mondom, hogy ha hipermarket tulajdonos lennék, én alkalmaznék egy nyulat főállásban. Tehát ott lenne, és akkor, uram, milyen dinnyét szeretne, görögöt, tessék. Juszkó, gyere csak!
0: Kiengedi a izét.
1: Igen. Gyere, Juszkó, na, szagold meg, melyiket
0: Juszi, választ, gyere, tessék. És akkor kijön egy bikinis lány kis izében. Playboy Juszi fején. Hogy hívják a fejlisztben.
1: Az egy másik hely.
0: Na, hát kérem szépen nagyon, a másik témánk, ugye ez a nap témája, ez ott van reggeltől már a Facebook oldalunkon, Páros Cinema City mozi egyet tudtok kommentelni, hogy melyik táborba tartoztok, a pánikvásárló, vagy a egyszerűen csak felkészült. Tehát te mi vagy például?
1: Felkészült, nem.
0: Te felkészült.
1: Amikor én nekem van egy ilyen sztereotípiám, tegnap pont erről beszélgettünk, hogy néha bizonyos dolgoknak elkezdik felverni az árát, de már esküszöm, ebben van némi tudatosság. Tehát megszellőztetik 2-3 helyen, nem lesz idén tűzifa, most nem ezt mondtam, most csak nem emlékeztek, amikor egy pár évvel nem lehetett fát venni. Hát a legnagyobb az OSB lap, vagy mi volt, az volt a legnagyobb érték, elfogyott, mert nem lesz és kész.
0: Igen.
1: Chip hiány, nem lehet majd autót
0: persze,
1: venni.
0: WC papír.
1: És mennyiel, és rohanyi.
0: Cukor.
1: Igen.
0: Oké, okay. Én pedig azt hittük, mi itt megcsatszoltuk, hogy Laci a pánikvásárló.
1: Nem, abszolút nem.
2: Már néztük is, hogy írod a bevásárló listát.
1: Na, akkor is van egy általában egy bizonyos tartalék, amikor nincs, meg amikor akciós valami, inkább akkor veszek belőle többet, az elfér.
0: Nyilván nem véletlenül jutott ez eszünkbe, hiszen vízhiány is van, 200 településen már vízkorlátozást is bevezettek, illetve energia takarékosságra szólított fel a kormány. Mindenkit, illetve a nagyobb cégek már ezt önkéntes felajánlásból, önkéntes hozzájárulásra már jelezték is, hogy mennyit kívánnak megtakarítani, és egy mindenhol a vízállás is brutál alacsony.
1: Nagyon, hát, én láttam Dunát, tegnap a Dunát. Tiszán, a Dunán rajta, olyan, szörnyen néz ki tényleg.
0: Igen, olyan, hogy előkerül belőle, például a Dunából egy 13 éve ellopott autó.
1: Így van. Egy jó kis Opel Corsa, valakit érdekel. Valaki írta is utána a hozzászólásban, hogy ez pár hét múlva az egyik kereskedésben ki lesz, hogy alig használt, orvos, házas pár, meg második kibért, autója.
0: Hibernálva, sokáig hibernálva. Igen,
1: nem messze laktak egyébként a tulajdonosok az autó a megtalálási helyétől, tehát amikor ellopták, ők már nem is reménykedtek abban, hogy megtalálják. Mondjuk most mit kezdesz ezzel az autóval? Szerintem már van benne némi...
0: Úgy de gáz, látod, és már biztosító biztos, hogy nem fizettek hát ki.
1: Vagy már kifizettek.
0: Igen, de nagyon most visszakérik a pénzt.
1: Ami megdöbbentő volt, hogy Bulgáriában mamut csontokat találtak. Tehát, hogy ott is annyira alacsony leálltak, ott is az atomerőművek.
0: Híd részeket.
1: A híd rész, a Ferenc József hídnak a régi részeit. Győrnél például találtak második világháborús német naszádot, ami a víz alatt volt. Szerbiában rengeteg német ilyen egykori út.

0: Nagyon sok fegyvert találnak, tehát lőszert, aknadarabokat, ugye ilyen háborús dolgokat. Mi volt a legegyszerűbb megoldás? Véget ért a háború, vagy 56-ban mondjuk valaki részt vett a forradalomban, bedobta a Dunába, kész, sose került
1: elő. De most itt egy bűncselekmény. Bűncselekményhez kapcsolódó tárgyakat is meg lehet
0: olyannyira, hogy találtak egy pisztolyt, ami nejlonzacskóba volt becsomagolva. Igen, egy fiatal
1: sem találtak. Mekkora szakértője itt az Assange-nak, most hihetetlen. Mert nem is tudtam, hogy ennyi mindent
0: olvastál. Igen, sok mindent megnéztem. Egy kisrász találta egyébként ilyen mágnes horgászással, és hogy előszeretettel horgásznak, bedobálják ugye az erős mágneseket.
1: Igen, erről hallottam, még hát, nem is asszály idején, de nem, hogy a Dunánál
0: de most
1: sok
0: közelebb
1: ilyen
0: tud menni, messzebbre tudja dobni, 70 kilót tud kihúzni például ezzel a mágnessel, és mutatta, hogy mi mindent talált, és az egyik legnagyobb fogása egy pisztoly volt. Mondta, hogy az be volt csomagolva, de hát rengeteg ilyen szög, meg mindenféle, ami a régi hídnak a darabjai, maradványai.
1: Figyelj, eltűnt egy légpuskánk, nem tudom mikor, de császárszálláson volt még gyerekkoromban a telkünkön, és nem tudom, hol van, nem tudjuk, hogy
0: anyukád
1: hova tűnt.
0: Anyukád eltüntette.
1: Lehet, hogy eldugta előlem.
0: Nálunk az anyukák tüntették el, pont emiatt.
1: Igen?
0: Igen, mert a szomszéd kisfiú ráfogta a másikra a légpuskát, hogyha ha nem öltözöl és elkésünk az oviból, akkor baj lesz.
1: Hát, én már meséltem egyszer nektek adásban, halörtlődöztem. A fél lábú halőrt.
0: De akkor még csak fél lába volt, nem, de most már láb nélküli.
2: De én Béla előtte a másikat is.
1: Nem, céltáblára lőttem, csak a kerítés az a tó felé volt a céltábla, amire ráraktam, és lőttem, mint gyerekként. Céltáblára lőttünk, és nagyon szerettünk légpuskával, de így céltáblára, vagy mi az a pecunak az oldalára, tudod, ez a tárolónak az oldalára, felhelyezett céltáblára, vagy a kerítésre tettük, és akkor arra lőttünk cél. Hát arra nem gondoltam, hogy valaki a tavon, ami onnan, mit tudom, 50 méter, ott jön a horgász, a féllábú horgász, vagy halőr, vagy nem tudom mi, aki csónakba evezett, és az oldalán meg kopogott neki a sörét, vagy nem sörét, hanem hát ugye a lőszer. Pim, pim, pim, tudod.
0: Mert lőtted, és eltaláltad a hajónak az oldalát?
1: Igen, a csónaknak az oldalát, a facsónaknak.
0: Még jó, hogy nem szegényt horgászt kilőtted.
1: De még újra töltöttem, még nehez, hogy volt ideje elmenni, hogy kettő biztos rávertem. Ugye, gyerekként, míg nem utána jött valaki, egyszer csak édesapámnak szólni szegénynek, hogy hát mi maguk lövöldöznek itt. És ugye hát mi csak céltáblára lövünk, hát igen, de a tó felé, és ott éppen
0: viszont
1: valaki.
0: Az összes orrforgász akkor jött és mondta, hogy figyeljetek, most lehet menni horgász, Balogék gyereke lövöldözi a halőrt, most nem fog jönni, nyugi.
1: Lehet, hogy nem tudom, hogy halőr volt feltétlen, de az biztos, hogy szegénynek fél lába volt, és ugye úgy jut szegény a csónakba, pecázott.
0: Hát azért volt már fél lába. Volt egy másik barátod, aki korábban lövöldözött.
1: Aki nagyobb puskával lövöldözött.
0: És pontosabban cél.
1: Ott. Már biztos nem is él szegény, mert már ezt mondom, nagyon régen volt, kb. Vagy 40 éve.
0: A régiónban ugye inkább a Tisza jellemző, hogyha már a folyókat említettük, ugye nem annyira a Duna. Mindenki, aki most például Tiszatúrán vesz részt, vagy fürdik a Tiszában, vagy úgy gondolja, hogy beugrik óvatosan, mert itt meg hatalmas faágok, meg fadarabok kerülnek elő
1: a víz alól. Meg nem tudod meghatározni a mélységét.
0: Nem tudod, és hogyha beugrasz, akkor beleakadhatsz, beütheted a lábad, stb. Szóval mindenkinek azt javasoljuk, hogy óvatosan. Volt ismerősöm, aki most úgy járt, hogy beugrott a vízbe, és akkor ilyen szálka ment a lábába, mert nem gondolta, hogy egy fa van egyébként a víz alatt. Úgyhogy tényleg
1: hát észre kell lenni. Akna, pisztoly, bármi lehet.
0: Minden,
1: óvatosan,
0: minden.
1: Főleg a Dunánál.
0: Hát és még a következő hetekre sem mondanak esőt. Úgyhogy,
1: hát még most péntekre mondanak, meg szombatra, de csak ilyen 2 milliméternyit itt mondjuk térségünkben. Hát majd meglátjuk.
0: Azért az másokat segítenek.
1: Az ország többi részén sokkal durvább helyzet van, mint itt Hajdúban és Szabolcsban.
0: Igen, viszont az Alföldön abszolút nem nagyon volt eső, tehát a növények is megsínlik, az emberek is megsínlik, és hát néztem csütörtök környékén az időjárás jelentést, akkor azt mondják, hogy 40-43 fok, tehát ez egy ilyen elképzelhetetlen szint volt annak idején gyerekkorunkban.
1: Na, hát akkor kommenteljetek, hogy mennyire vagytok pánikban, és mennyire vásároltok pánikban, ott

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi legógyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi.
5: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, Horváth László közlekedési tudósítónk a vonalban, és érdeklődünk, hogy Debrecen útjain és a környéken hogy indult a forgalom. Jó reggelt, szia Laci!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a hétfői szokásnak megfelelően óriási forgalomban közlekedünk, és így tényszerűen egy pár helyet hadd említsek már meg, ahol lezárások, illetve útépítési munkálatok vannak. A Kossuth utca, Batthyány utca felüli részét sorolnám, a Burgundia Csapó utca felüli részét, a Pesti utca 37 szám előtt még az akadály ott van, a Csigekert utcától a Bentér irányáig az aszfaltozási munkálatok zajlanak most már, valamint a Faragtár utca, Vámoszférti, Budai Nagyantal kereszteződésében kell torlódásra számítani. Meg még ennyit, ha említsek meg, hogy a rollerek egy kicsit közlekedjenek már szabályosan.
2: Köszönjük szépen, Laci, jó utat kívánunk mindenkinek, és balesetmentes közlekedés neked is. Szia!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Terelő útvonalon járnak a szepesi buszok Debrecenben. 6 napig táncol majd Debrecen a virágkarnevál idején. Iskola kezdési támogatással segíti a debreceni családokat az önkormányzat. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Közműépítési munkák miatt hosszabb ideig terelő útvonalon közlekednek a szepesi buszok Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint augusztus 1-én szombaton üzemkezdettől várhatóan november 29-én üzemzárásig teljes szélességben lezárják a szepesi bekötőút belterületi szakaszát. Ez idő alatt Szepes városrész csak a 481-es főút felől közelíthető meg. A lezárás a 39-es autóbuszokat érinti, amelyek mindkét végállomás irányába módosított útvonalon járnak. A buszok a nagyállomás, a homokkerti felüljáró, a Mikepércsi út, a 47-es és a 481-es főút, valamint a sárga dűlő érintésével közlekednek. Az utasoknak ideiglenes megállókra és hosszabb menetidőre is érdemes számítaniuk. 6 napon át táncos programok töltik meg Debrecen tereit és utcáit a virágkarnevál idején. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg a már hagyományos Táncol a Város program sorozatot, amelyben közel 40 helyi táncegyesület és tánciskola, valamint 9 nemzetközi tánccsoport mutatkozik be. A közönség a klasszikus és modern táncstílusoktól a néptánc a mazsoretten és a látványos utcai produkciókig sokféle előadást láthat. A szervezők célja, hogy a karneváli hét ne csak a virágkocsikról, hanem a közösségi élményekről és a tánc sokszínűségéről is szóljon. Debrecen önkormányzata idén is iskola kezdési támogatással segíti a rászoruló családokat. Az általános iskolás gyermekek után 50 ezer, a középiskolások után pedig 40 ezer forint igényelhető gyermekenként. A támogatás rászorultsági alapon jár, és idén már 20 éves korig kérhető. Családban élők esetében az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg a 110 ezer forintot, egyszülős háztartásoknál pedig a 145 ezer forintot. A kérelmeket október 31-ig lehet benyújtani. Emellett elindult a debreceni karitatív testület tanszergyűjtése is. A jó állapotú iskolai eszközöket több városi gyűjtőponton várják, hogy minél több gyermek kezdhesse fel készülten a tanévet. Augusztus 11-ig adhatják be a kollégiumi jelentkezésüket a Debreceni Egyetem most felvételt nyert első évesei. Az intézmény tájékoztatása szerint a kérelmeket a szükséges igazolásokkal együtt postai úton kell eljuttatni a kollégiumi felvételi és a szociális irodához, de ügyfélfogadási időben személyes benyújtásra is van lehetőség. A hallgatóknak a jelentkezéshez Neptun felhasználó névre és jelszóra lesz szükségük. A férőhelyekről augusztus 21-e után kapnak értesítést e-mailben. A Debreceni Egyetem 6 kampuszán összesen csak nem 5000 kollégiumi hely áll rendelkezésre. Ezek mintegy negyedét, körülbelül 1200 férőhelyet a gulyáknak tartanak fenn. Augusztusban is csak korlátozottan folytatódnak a kaszállási munkák Debrecenben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a júniusi ütem teljesítése után felfüggesztették a folytatólagos kaszállást a Dekert Nonprofit Kft. Munkáinak kivételével. A döntést az extrém meleg és száraz időjárással indokolták, mivel a magyar felületű rendszer szintű kaszállás ilyen körülmények között indokolatlan porterhelést okozhatna.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Rekkenő hűség a folytatásban is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás. ugyanakkor tompaság, fáradékonyság is jelentkezhet. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, a maximumok a folytatásban 35-40 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: My name is Benson Boone.
2: Mr.

0: ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Na jó reggelt mindenkinek, remélem készen álltok, 8 óra 10 perc van, és természetesen mi robogunk tovább, ti is már bízom benne, hogy munkában, kedves hallgatók, ha a közlekedési információtok van, akkor 0620-316-3000, hát kérek szépen, jött hozzászólás.
3: Megvan a halőrünknek a tulajdonosa, igen, vagy legalábbis az egyik rokona, akit Béla lövöldözött légpuskával annak idején gyerekként.
2: Azt írta, hogy az én apukám járt nagyon sokat császárszállásra, a faternak volt fél lába, nem rémlik, hogy morgott volna egy lövöldözős gyerek miatt. Igen. Igen. Hát írtam neki, hogy sajnálom, és elnézést így utólag is, de én úgy tudom, nem találtam el. Azt mondja, ne sajnáld, jó volt hallgatni egy sztorit.
3: Igen. Ólomérgezésben hunyt el egyébként, mert több ilyen lépuska golyót zettek ki egyébként a lábában, de nem érdekes. Nem.
2: Na, ennek örülök, Kati, és még egyszer, bocsi. Bocsi, gondolom már, nem ért, már úgy írt, hogy nem él az édesapja.
3: Látod,
2: gondolom.
3: Milyen kicsi a világ, hogy megtaláljuk egyébként a rádión keresztül azt, akit
2: igen,
3: a gyerekkorodban
2: igen.
3: Majd elmesélünk még néhány pikáns történetet. Mi
2: nem hiszem, hogy sokan csónakból pecáztak volna fél lábbal császárszálláson ebben az időben, úgyhogy igen, szerintem ez így teljesen.
3: Lövöldöző légpuskás se sok lehetett, szóval egymásra találtatok.
2: Jó. Oké, nézzük meg a hozzászólásokat, hogy vajon a reggel kérdésére, hogy ki milyen választ adott, hogy felkészült, írja Dávid, felkészült, de már régóta cetli alapján, mindig is nem az utolsó uh-huh pillanatban, mindig legyen otthon minden. Ó. Aztán felkészült, még listát is készítünk a nagy bevásárlásoknál. Felkészült, tehát mindenki felkészült inkább. Senki nem mondja, hogy pánikvásárló.
4: Én akkor egyik se vagyok,
2: akkor
4: rájöttem.
2: Akkor a felkészült, az a tehát a felkészült, az még a kis pánikvásárló? Akkor ezek szerint, mert itt miket írnak?
3: Nem, az csak felkészült, hogy legyen
4: de
3: otthon.
4: Ez
3: mindig,
4: az átlagos
3: minden...
4: vásárló.
3: Igen, nem egyébként felkészült. Sokan tanácsolják ezt a cetlis módszert, régen én is alkalmaztam, mert akkor egy csomó felesleges dolgot nem veszel meg. Én inkább ilyen, engem el lehet vinni az akciókkal, meg engem simán megetetnek azzal, ki van írva, hogy 9900 forint.
2: Ja, akkor te akcióvásárló azt... vagy?
3: Hát inkább azt mondom, akcióvásárló, igen, és megveszem azt is, amire nincs szükségem, de akciós.
2: Hát igen.
3: És a 9900 forint nálam 9000. Tehát, hogy ezt már annyiszor
2: mindenki akciós vásárló szerintem amúgy ilyen szempontból. Magyar már maga az akciós.
3: Jó, de egy férfi embernek például ilyen barkás cuccok, amit az egyik áruház minden héten akciózik, szükség van. Hát most az, hogy már van két flex, nem igaz, hogy nem fér el egy harmadik.
2: Hétvégén mondtam rendezvényen, mert hogy a magyarnak mondom, minden ingyen kell. Uh-huh. Azt mondja, jobbat mondok. Amit az ingyennél is jobban szeret, az az akció.
3: Igen, igen.
2: Tudod, amit az ingyennél is jobban szeret, a magyar, az az akció. Igen, azt mondja Julian, ezért nevetek itt, olyan meleg van, hogy a pánik vásárló helyett pálinka vásárlót olvastam. B. Igen. Jó. Úgyhogy tartós élelmiszerekből, háztartási cikkekből általában többet veszünk, írja Ivett, főleg, ha valami még akciós is, de például kenyér naponta kemert, az nem szeretjük, csak frissen.
3: Na, ez a másik egyébként, szerintem a magyar embernál, ez ilyen berögző, kenyér legyen mindig otthon. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy már valami kifogyott, de kenyér az legyen, ha nincs, akkor baj van.
4: Akkor szegénység van
3: igen,
4: nagyon.
3: Igen. Nincs, és kenyeret soha nem dobunk
2: azt
3: ki.
2: Azt gondoltam, már nincs pánikvásárló, de azért van, figyelj, sör, viszki sosem elég, mindig bepánikolok, hogy elfogy. A feleségem jól kezeli a pánikrohamomat.
3: Igen.
2: Zsolt írta ezt.
3: Egyszer próbáltam például azt, hogy bizonyos dolgokat, amiket most mondasz, hogy akciós, például, hogyha veszel édesség, bármilyen ilyen snacknek, hogyha jönnek vendégek, chips vagy stb. Az a baj, hogyha van otthon, akkor én elfogyasztom. És sokkal jobb, ha nincs. Tehát, hogy bizonyos ilyen dolgok, amiket nem kéne enned, azokat csak úgy tudod megállni, hogy ne edd meg, hogyha nincs.
2: Én is utálom, ha ilyen van. Ráadásul így magamtól nekem nem jutna eszembe. De amikor ki van téve, vagy látom, hogy ott van, vagy van otthon, vagy fel van téve a hűtő melletti port, polcra. Aha. Érted? És akkor oda szoktuk általában ezeket tenni. És ha látom, hogy van, sürgök, forgok, hopp, egy ilyen. Marának is vannak ilyen kis finomságok az asztalán.
4: Igen, és az napközben.
3: És oda is látogatsz?
2: Igen. És akkor az, hogy ilyen, hát nem tudom én, valami csilis magyaró, azt mondja, hogy azt nem eszi, mert az
4: nagyon
2: csíp, de van benne.
4: De én azt hittem, csak pikáns.
2: Több fajta mag van benne, tök jó, amúgy, meg van napraforgó is benne, meg minden, és ilyen pikáns, de tényleg jó.
3: És akkor félre rakod Bélának?
4: Hogy... Nem, így le van tíva az asztalomra, és akkor ő jön, elveszi.
2: Igen,
4: és
2: igen, mert hogy de ha nem látom, nem is kívánom. De miért ott megyek el? Már megyek rá. Tehát, hogy neki, én ilyen szemkívános vagyok. Tehát engem, tudod, a szemem kívánja jobban, és azt nem kell, a szemem elől kell elvenni.
3: Állítólag éhesen pont ezért
4: pont
3: nem szabad menni a boltba.
4: Mondani.
2: Igen.
3: Tehát, hogy az a legrosszabb, mert akkor mindent megveszel,
2: múltkor
3: amire
2: nincs szükség. Ez volt, mentünk, mert mondtam, hogy olyan éhes vagyok, majd kiugrik a szemem, és mondtam, hogy én a boltba megeszek egy túrórudit inkább, ott kifizetem, mert érted a kasszánál, de hát mondom, biztos, hogy izé. De aztán eszembe jutott, hogy nem jó, mert nem jó, mert hogyha ráteszed az önkiszolgáló kasszára, nem érzékeli a súlyt.
4: Hát kérem, hiába húzom le. Az árucikket a csomagoló térre.
2: Igen. Hát mondom, az nem jó, mert akkor ingyen elvittem egy túrórudit a kis hasamba.
3: Ebből országos hír lenne.
2: Igen, de nem, úgyhogy így nem ettem. Viszont sokkal minden. Többet vásároltunk, mert így dobáltam bele én ezt, feleségem meg, de ez kell.
3: És ez még csak amit a kocsiba megeszek, a parkolóba azonnal.
4: Nem, úgyhogy ki jutok
2: a parkolóba. Hallod, éppen bedobáltuk a cuccot, legfelülre a túrórudit, a szotyist. És már téptem fel, már ettem, már a kocsiba volt, meg kint volt a fél lábam, én már téptem. tehát a legrosszabb éhesen vásárolni.
4: Én mindig úgy szoktam. Mindig el is rontom.
3: Mert mindig éhes vagy?
4: Igen.
2: A gyomrodat.
4: És az a legrosszabb benne, hogy megveszek egy csomó mindent, és utána hazamegyek, eszek, és rájövök, ezt most miért vettem meg? De már nem is kívánom amúgy. És akkor ugye el van a műtőben egy pár napig. Aztán utána ránézek, nem kellett volna megvenni. Most látod, mi van? És így tehát magammal el szoktam beszélgetni, hogy már megint hülyeséget csináltam. Aha. És akkor már volt olyan, hogy inkább képes voltam menni, és csak utána.
2: De ezért vagyunk egyébként hűtőnyitogatók.
3: Hát a férfi,
4: dehogy
3: nem.
4: Mennyit
3: kaptam én ezért a mamámtól, állandóan minden, fiam, dönts már el, mit akarsz a hűtőbe. Álltam a hűtő előtt, nyitott hűtőajtónál, és néztem be, és mondta, hogy mit szeretnél? Mit csináljak? Vagy valami? Vagy készítsek?
2: Beszélek közben a konyhában, amit kinyitom a hűtőt, és beszélek tovább, és
3: és nézegeted.
2: Igen, néha benyúlok egy sajtért, kiveszem, visszazárom, és akkor így ilyen, nem tudom.
3: A másik ilyen szerintem, hogy mi férfiak nem találunk meg semmit a hűtőben. Tehát amikor azt mondják, hogy hozd már ide a ketchupot, ott van az orrod előtt, mondjuk más helyre, mint ahova szokták tenni, egy kicsit arra
2: értezik, és nem találom. Egyszer már meséltem neked, hogy ez egy kutatásból olvastam, hogy mi férfiak olyanok vagyunk, hogy kinyitjuk a hűtőt, ott a tejföl a szemünk előtt a középső polcon, és nem látod, és mindenhol keresed. A nők pedig pont ilyenek a vezetésben, ők meg kimegy előzni, és nem tudja, hogy az a busz, az most nem tudja megmondani, hogy 1 kilométerre van, vagy 300 méterre, és hogy milyen sebességgel jöhet. Ők meg ezt nem érzik. Uh-huh. Tehát, hogy ez ilyen térlátás, igen. Vagy mi a túlról.
3: A másik ilyen szerintem hatalmas...
2: Ez így van
4: Nem gondolnám, de...
3: szerintem hatalmas marketingfogás volt az egyik ilyen tejfölgyártótól, mert hogy a magyar ember milyen nem dobja ki a tejfölös meg a joghurtos doboz, főleg azt a nagyot, hanem abban minden van. Utána tárolja.
2: Igen, most ezek a nagy görög joghurtos,
3: igen,
2: minden.
3: Igen, az most kovászos uborkának. Tökéletes, az most erre saláta, uborka saláta, minden beletesz. És a tetejére emlékszem, hogy volt olyan, aki rárakta utána, amellett, hogy tejfölt árult, ilyen be kellett x-elgetned, és már gyárilag ráírták, hogy pörkölt, töltött káposzta, saláta, nem
2: nagyon
3: tudom,
2: jó.
4: Ezt még zseniális.
3: Volt ilyen, igen, és szerintem zseniális volt, mert tudták, hogy úgyis újra fogja mindenki hasznosítani azt a műanyagot.
2: Jó, hát egy filccel simán lehet.
3: Így van, és egy filccel be-x-eltet, kész. Igaz, hogy már, mit tudom én, 20-szor használtad újra, már pörkölt illata volt mindennek, amit beletettél később, de attól még az jó.
2: Mi ez mara, amit kaptunk?
4: Kaptunk egy mémet Anitától. Nem azért nyitjuk ki többször a hűtő ajtaját, mert abban reménykedünk, hogy ott akadott valami más kaja, hanem azért ellenőrizzük újra, hogy estek-e annyit az elvárásaink, hogy megedjük azt, ami van.
3: Igen.
2: Ez nagyon jó. Igen. De tényleg így van, hogy, hogy valami jó tennék, vagy aztán benézze, hát ez van, az van, sonka, hát az nem nyúlok, majd egy szendvics. Aztán ami egy óra múlva már olyan éhes vagy, hogy akkor már bármit megeszel belőle, és kapkodod.
3: Ez tényleg így van.
2: Az alapanyagokat. Így van, hát. Meg még tudod van, hogy kivesz egy sonkát, hogy te piros arany, rányomok egy kis piros arany.
4: Igen. Amúgy, igen.
2: Tehát, hogy ilyen brutális.
3: Igen, hát ha valaki erről akar egy hosszabb anekdotát, akkor mondjuk Hatházi Lacinak van a töltött káposztás című előadása, a hideg töltött káposztáról, mert a férfi ember ott nem hát melegíti az, meg, hanem persze, úgy, ahogy van a hűtőből, lányosból, kézzel.
2: Sokkal jobb. Igen. Sokkal jobb. Igen. Na jó, írjatok, kommenteljetek nekünk a pánikvásárlása kapcsolatban, végre írjon már olyan is, aki tényleg be van pánikolva, és felhalmozza, akár a veszi most az üveges vizeket otthonra, mert még lehet, hogy abba kell fürdenie, vagy valami, tehát nyugodtan írjatok nekünk, ott a Facebookon a témánk. Jó reggelt mindenkinek, és szép napot, 8 óra 21.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, Dankó Laci már itt, és hozza a friss sport eredményeket, sporthíreket. Mi történt a régióban, és persze azon túl.
3: Hát tegnap rendeztek mérkőzéseket, és módosult az NB1 versenykiírása, pont az energia hiány miatt, meg a...
2: Nem locsolják a füvet?
3: Locsolják, de csak fúrott kuttal locsolják, ahol locsolni kell, vagy ahol locsolhatják. Azt azért sokan nem tették hozzá, hogy nem csak az a probléma, hogyha kiég a fű, hanem hogyha ez beton keménységű, azon azért játszani baleset veszélyes is. Uh-huh. Úgyhogy általában a csapatoknak a, hát azt kell, hogy mondjam, 90%-ánál furkúttal locsolták eddig is a vizet, tehát nagyon kevés olyan
2: van, ahol... Debrecenben, Nyíregyházán van furkút?
3: Én úgy tudom, hogy igen. Tehát, vagy legalábbis az örökösföldi pályán ott biztos, hogy furkúttal locsolnak. Viszont ami érdekes volt, hogy módosították a kezdési időpontokat, hogy ne legyen villanyfényes egy mérkőzés sem az áramfelhasználás miatt, tehát 17 óra 30-kor kezdődött a legutolsó meccs is.
2: Ez tényleg így volt.
3: És hát a Debrecen mérkőzése meg még korábban kezdődött, 15 óra 30 vagy 45, azt hiszem Újpesten. Nem volt hideg, én is tartottam éppen Budapest felé, amikor az egyik benzinkúton megálltam, és hát egy halom rendőrbe botlottam, mondtam, hogy most vagyok a mosdóban életem legnagyobb biztonságában, mert ennyi rendőr még soha nem vett körül. Konkrétan sorba álltunk a piszoárért is, és mondták, hogy ők is foci meccsre igyekeznek, illetve várják a loki szurkolókat, és hát nem sokkal később a nyíregyházi szurkolók is érkeztek, akik meg Győr felé tartottak tovább, úgyhogy, de nem sok babér termet sajnos.
2: Figyelj, akkor ilyenkor úgy kell csinálni, hogy mondjuk az autópályán minden kúthoz rendőrt kell telepíteni, mert nem tudni, hogy hol állnak meg.
3: Most ez így is volt, hát hogy igen? Sok helye volt, illetve hát volt egy gyülekezési pont, és általában jó. Úgy vezetik fel a szurkolókat, akkor egy, mert ez a szurkolónak is jó, megállnak, megmondják, hogy melyik benzinkúton találkozzanak, oda megy a rendőr, rendőri kísérlet, bevezetik őket, kész. Hozzáteszem, legutóbb például annyira korrektek voltak a rendőrök, hogy az egyik szurkolónak lerobbant az autója az autópályán, eldurrant a vízcsöve, és a rendőr megjavította ott a helyszínen. Meg tudta csinálni, hát nagyon aranyos volt.
2: Engem meg a múltkor cserben hagytak.
3: Na tessék.
2: Hát ezt mondtam, meséltem?
3: Nem.
2: Ezt még nem mondtam, ezt a sztorit?
4: Nem.
2: Hogy kifogyott alólam az üzemanyag?
4: Mi? Hát az elektromos még nem
2: volt? Adásban még nem elektromossal voltam, cégessel.
3: És
2: kifogyott az üzemanyag az autópályán. Hát mert olyan kis semmilyen pici. Jel, pici jel van ott, hogy...
3: Meg az olyan sárga lámpa minek világított is, már napok óta.
2: De Laci, de nem volt 5 milliméter, érted? Tehát,
3: az autó hibás.
2: Igen, az autó hibás, és nem jelzett. Tehát nem csipog, nem bizé bimbamból, nem írja ki ekkorába elém, hogy parasztáljál meg.
3: Béla, állj már meg!
2: Igen,
3: hát már nem bírok
2: tovább. Nem ír ki semmi, és kifogyott, ilyen még életemben nem volt, hogy kifogyott az üzemanyag. Így egyszer csak...
3: És leálltál a leállósában?
2: Leálltam a leállósában, amiben szintén még én soha nem kellett, hogy így megálljak uzamosabb időre. Nyilván szalakkor kiszálltunk, lányom a szalakkorláton túlmentünk, és akkor úgy hívtam. Először a taxisokat próbáltam, akik nem vették fel, amik környező, nem tudom, 9 kilométerre vagy 8 kilométerre volt a taxis.
3: Milyen kis ötletes egyébként.
2: Igen, hogy hozzan egy üzemanyag.
3: Persze.
2: Ugyanannyi, mint hogyha ez. Mint hogyha te elmennél, nem? Hát most kifizeted a taxiárba, és kész.
3: Gondoltam, nem jutott volna, de jó.
2: Igen? Na, hát gondoltam én. Hát mert hogy pont a mezőkövesdi leágazásnál voltam. És akkor mondtam, hogy jó, hát legyen. Nem vették fel. Egyik taxitársaság se. Az egyik felvette később, képzeld el, és csak ennyit mondott bele, nyaralok! Nyaralok!
3: Én is oda mennék!
2: Nem dolgozom! És de mondom, csak azt szeretném...
3: És már milyen kis kedves taxis.
2: Ennyi volt. Na jó, és akkor ezt követte a rendőrség, mert mondták, hogy akkor nyugodtan hívjam a 112-t, és akkor hát, hogyha átkapcsol az autópálya, és mondtam is, hogy kapcsoljon át az autópálya a mérnökséghez, vagy ez a hát, ha egy autó erre van, és akkor tud segíteni. Ő megfogt, és a rendőrséget kapcsolta. Erre hívtak 2 perc ma a rendőrségtől. És a rendőrnek mondom neki, hát mi nem fogunk tudni üzemanyagot vinni. Hát mondom, nyilván ezt megköszöntem volna, ha tudtak volna, de hát nem is vártam el önöktől, nem tudom, miért önöket kapcsolták. Hát azt mondja, mondom, és egy taxitárságot nem tudna, az már reklámnak minősülne, és az korrupcióra ad okot.
3: Igen.
2: Azt mondja,
3: de Kovács II József őrmester tud vinni.
2: De az autó, de azt mondja, izének, autómentőnek lehet szólni.
3: Aha.
2: Mondom, és akkor melyik autómentőt hívja? Hát azt sem mondhatom, meg kell nézni. Mondom, köszönöm.
3: Látod, én mennyivel...
2: Szolgálunk és
3: ezek szerint én szimpatikusabb voltak, mert nekem azt is elmondták, melyik benzinkútra menjek, ahol 20 forinttal olcsóbb az üzemanyag.
2: Tényleg?
3: Igen, és hozzátették, hát gondolj bele, szegényeket sajnáltam, mert beöltözve ebbe a menetfelszerelés, meg mindenféle bakancs, hosszú nadrág, stb. A 40 fokba, és ennyit mondtam, hát hogy az... hát nem fognak fázni, és rámosolygott az egyik, azt mondta, de fehér pólóban vagyunk, ez hűt. Aranyosak voltak ezúton is, kitartás nekik. Sok siker nem termett egyébként csapatainknak, a Debrecen Újpesten kapott ki, a Nyíregyháza pedig Győrben, úgyhogy jön majd a Debrecen Nyíregyháza rangadó a hétvégén, vasárnap. Itt most azért nem mondom, hogy maradt az eredeti időpont, mert eredetileg 19:30-kor lenne ez a mérkőzés, de az MLS úgy adta ki a közleményt és a határozatát a módosításokra, hogy legkésőbb 17:30-kor kell kezdődnie a meccseknek, hogy visszavonásig van érvényben. Tehát egyelőre határozatlan idejű, elképzelhető, hogy módosul majd az időpont, és a Lokis-Pari meccset is előre hozzák 17:30-ra. Nincs még erről végleges döntés, de jelen állás szerint, a jogszabály szerint előrébb hozzák.
2: De 17, miért nem kell akkor 18-kor? Hát most akkor 19.
3: Mert akkor 20 óra, akkor már sötét van. Hát ők úgy ítélik meg, hogy 17:30, megnézik a naplementét, bármint, hogy az mikor van. Igen, Győrben kimondottan jó volt egyébként szemben ülni a nappal és nézni a naplementét. Úgyhogy közben te a meccset néznéd, de nem látod, és akkor mindenki ilyen így próbálkozott, hát kivéve a hazai szurkolók. Hát nyíregyházi szurkolók szépen megpirulhattak már ott a lelátón, mert végig nekik a napsütés jutott, úgyhogy kitartást és jobbulást azoknak is, akik esetleg nem vittek magukkal naptejet. Apropó grillezés, ha már ezt említettem, hogy megpirultak, akkor a padel versenyen is megpirulhattak néhányan, ez volt a neve is, Padel Grill and Chill.
2: Igen, Nyíregyháza első padel versenye volt.
3: Hogy sikerült, mert hogy volt egy neves induló a rádiunk színeiben, aki úgy döntött, hogy neki vágadnak.
2: Nagyon aranyos volt az egész rendezvény, nagyon jól szervezett volt, Padel Grill and Chill. Miért indul rosszul? Ne,
3: akkor azt hittem, hát hogyha nyertél volna, ezzel kezdted volna, nyertem.
2: Csoportkörökből tovább jutottunk, igen, a csoportból.
3: Ez parádés.
2: Hát az nagyon jó, az a legjobb tíz. Érted? És akkor férfi párosba. Mert voltak vegyes páros, és utána ott sajnos elvéreztünk az első ilyen egyenesági kiesésen, vagy mérkőzésen. Úgyhogy ott ki, de nagyon izgalmas volt, és nagyon jó meccsek volt. A végén nagyon látványos volt. Hát azt meg bármelyik streamre fel lehetne tenni, hogy milyen megmozdulások voltak.
3: Hát reméljük, hogy sokan használják majd ezeket a pályákat, kicsit legyen hűvösebb, és akkor még használhatóbb lenne. Tudom, hogy annak idején te is nagyon szereted az NBA-t, nem tudom most még mennyire követed, de a régi szép időkben, amikor Dávid Kornél a Chicago Bulls-ban játszott, szerintem nem volt olyan magyar fiatal, aki ne nézte volna az NBA meccseket. Képzeljétek el, hogy a Nemzeti Múzeumban kiállítják Dávid Kornélnak azt az egyik mezét, amit a Chicago Bulls-ban viselt. Úgyhogy nagyon
2: hát végül is ez már történelem.
3: Abszolút történelem, és hát az egyetlen NBA játékosunk jelen pillanatban, vagy legalábbis a leghíresebb, meg az első NBA játékos volt, és hát nagyon büszkék voltunk arra, hogy Dávid Kornél ott volt a Chicago Bulls-ban. És még egy érdekesség, nagyon úgy tűnik, hogy már 2030-ban 64 csapatos lesz a foci VB, a FIFA nem akar ebből engedni, még megy a húzavona az UEFA-val.
2: Hát de most mennyi volt 64?
3: 48.
2: Ja, 48.
3: Még tovább emelnék, úgyhogy 60 csapat fölé. Brutálisan
2: csak kijutunk.
3: Ezt akartam, hogy semmi nem menti meg a magyar válogatottat, úgy tűnik.
2: Csak kijutunk.
3: Ez már lassan az összes
2: ez hol lesz?
3: Ország. Hú, ez rengeteg ország. Spanyolország, Portugália, Marokkó, aha, de bekapcsolódik Paraguay, Uruguay és még valaki. Szóval
2: elég... Paraguayba is.
3: Igen, mert az első világbajnokságot ott rendezték Uruguayban, és hogy ennek tiszteletére is majd rendeznek ott mérkőzéseket, úgyhogy jó sok helyszín lesz.
2: Kell utazni.
3: Hát majd valahogy nem tudom, hogy oldják meg a csoportbeosztásokat, igen, hogy a dél-amerikaiak játszanak Uruguayban, a európaiak
2: Jézus,
3: meg Portugáliában.
2: Jó, de
3: hát a sorsolás, meg hát a sorsolás miatt nem lehet különbséget tenni, nem mondhatod, hogy franciák nem kaphatják az argentinokat. Szóval ez egy érdekes lesz, szerintem ebből még lesz jó
2: lesz
3: sok
2: gond,
3: vita.
2: Meg még addig átszervezhetünk.
3: Így van.
2: Na jó, Laci, köszönjük szépen, szurkoljunk mindenki kedvenc csapatának, és holnap is lesz sporthírek, érdekességek Lacitól. Köszi.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
1: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Na remélem sokan készen álltok akár egy jó dinnyézésre, mert hogy ebben a nagy melegben jól esik a dinnye, és egyébként is nemzetközi dinnye nap van, úgyhogy ilyen nemzetközi görög dinnye nap, bocsánat, igen, teszem hozzá, nem csak nem mindegy, hogy görög vagy sárga, görög dinnye nap van, úgyhogy a nemzetközi görög dinnye nap alkalmából gondoltuk, hogy hívunk valakit, aki természetesen ért is a dinnyéhez, mert mi csak beszélgetni tudunk róla. Úgyhogy Papné Sára a vonalban. Jó reggelt! Szia!
3: Szép napot mindenkinek! Szia! Sziasztok! Na, minden
2: hát, Sára... Oké, bocsánat, hogy beléd folytom a szót, csak azért fel akartam konferálni jobban, hogy Sárát, aki, hagyd mutassuk be, aki már 14 éve békési dinnyével és annak forgalmazásával foglalkozik. Tehát, hogy ott termelteted a dinnyét, ugye?
3: És igen.
2: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében árulod. Egy helyen, több helyen, vagy hogy csináljátok?
3: Hát van Kisvárdán egy helyünk, meg Debrecenben is van
2: Debrecenben,
3: helyünk.
2: Debrecenben, Kisvárdán, mindenhol. Ez tök jó. Na de hát te válogatod a dinnyét, vagy ahogy esik, úgy puffan a termelőtől, vagy évek óta ugyanaz a termelő, ti mondjátok meg, hogy miért termeljen, hogy milyen volt az előző termés, és jövőre milyen legyen, hogy ez hogy szokott történni?
3: Hát megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon jó termelőnk van, a békési dinnye az amúgy is híres, úgy mindenféle szempontból, meg nagyon jó az éghajlat, a talaj, tehát teljesen más ízű egy békési dinnye, mint egy szabolcsi vagy egy cserkeszi, ezt nem attól függ igazából, hanem attól, hogy a termelő mennyire igényes, mennyire odafigyel a termelésre, és a miénk, hát hál' Istennek nagyon-nagyon odafigyel, szerencsésnek mondhatom magam, de ugye pulton árulok, szóval nekem fontos, hogy minden egyes dinnye eladható legyen. Most nyilván van benne olyan, ami nagyon kevés és nem jó minőségű, de ők nagyon értik a dolgokat, és ezért én szerencsés helyzetben vagyok, mert mindig nagyon finom dinnyét kapok a pultra. Szóval ez így van.
2: Jegycsesára, egyébként én úgy vagyok vele, hogy én szeretem magam mindig az eladóra bízni. Tehát azt gondolom, hogy ő azért van ott, hogy ő szakember, ő látja, főleg, hogyha benne van abba is, hogy a termelésbe, tehát nem csak egy olyan forgalmazó, hogy jó, hogy valahonnan jön egy dinnye, és el kell adni, és tök mindegy, hogy ki veszi meg tök mindegy, hogy veszik meg, csak vegyék meg, és kész, és nem foglalkozok semmel. Tehát, hogyha ilyen termelőtől vásárolok, akkor én szeretem, hogyha ő ajánl. Általában rátok bízzák magukat a vásárlók?
3: Igen, többnyire igen. Nyilván van benne olyan, aki mindig azt gondolja, hogy ő okosabb és jobban tud.
2: Azt akartam mondani, hogy vagy vannak okos tojások, akik speciális módszerek.
3: Végig zongorált az egész dinnye tetején, és van ilyen, ha lehetne, a dinnyék már zenélnének, igen, van ilyen is, de többnyire a vevők rám bízzák magukat, meg nyilván tudják, hogy nagyon friss az árunk, és finom dinnyét fogok nekik adni. Az időjárás nyilván beleszólhat, és ez a mostani nagyon-nagyon meleg, megmondom őszintén, nem tesz jót, mert Békés megyében, ha itt 40 fok, az 45. Szóval nagyon nagy odafigyelés, és most igen, most nagyon sajnálom őket, mert elkövetnek minden a csepegtetés öntözése, gondolok, akkor tudod, lefújják, hogy ne süsse a nap, mész fel, amit ugye a vevők megijednek, hogy ne valami vegyszer, de nem, nyilván a magyar termelő nem vegyszeres, és tehát az időjárás nagyon befolyásol, de amúgy
2: és
3: nagyon nagy.
2: Mésszel fújják le.
3: Hogy... Igen, lefermetezik, hogy tudod, a fehér, és nem égeti úgy a nap a tetét, és nem kásásodik be annyira. És ugye, amikor a pultra kerül, ugye én szépen letördöm azt, ami veszélytelen, tehát a vevőkre nézve, nyilván nagyon sokan.
2: Meg egyébként is a belsejét esszük, tehát hogy
3: igen, nem a igen, de azért oda kell figyelni, de ugye sokan megijednek, mert ugye mindenki fél a vegyszertől, nyilván én is, de elmondom, és mondjuk hozzám megmondom őszintén, hogy már egy vevőkör jár, és ennek nagyon örülök, mert azok, akik hozzám járnak, tudják, hogy mit esznek. Igen, mert belefutnak, és megmondom őszintén, hogy sok mindenki kiírja ezt a békési dinnyét árulok, és semmi köze nincs hozzá. Sajnos, ezzel...
2: Tényleg, mellettünk a kisbolt is, ma is az van kiírva, hogy békési dinnye, ne idegesíts, hogy átvernek. Sanyi átver? Nem. Sanyi nem ver át, remélem.
3: Reméljük, hogy nem, de megmondom őszintén, hogy hát fény évet kell finomabb egy békésítényem. Nem akarom bántani, de hozzáteszem, a szabocsiténye is finom, más világ. Az is finom, a cserkesz is dínye is, mindenki esküszik valamire, én erre esküszöm nekem, meg szerintem nagyon szerencsés vagyok, hogy a termelő nagyon gondosan odafigyel a termelésre, és nagyon finom a dínyénk, meg fajtailag függ, tudod, van a kisebb dínyék, van a testesebb dínyék, én mind a két felét árulom azért, mert valaki a nagy dínyének a felét szereti, én magam is, mert azok mindig édesebbek, mint a kisebb pultos dínyék, igen.
4: És van olyan praktika egyébként, amit mi laikusok is meg tudunk nézni egy dinnyén. Tehát, hogyha most tegyük fel, én szeretnék venni valahol dinnyét, akkor mit nézek
2: De nincs
4: rajta?
2: Egy ilyen készséges árus minden.
4: Igen.
2: Tehát, hogy...
3: Vannak olyanok, hogy például azt keresik a vevők, hogy legyen szép sárga az egyik, tehát az alja, tehát amiken fekszik a dinnye,

0: Zsuvevő vagyok, aki visszakérdez, csak úgy szólok.
1: Tehát,
0: hogyha mély a hangja, tehát ha mély a hangja, akkor nem olyan jó a nagy dinnyén?
1: Nem, hanem általában az már egy kicsit beérettebb dinnye. Tehát amikor úgy szól, hogy ráütöl, és egy kicsit úgy, mintha rajta maradna a kezede, a jó kis, ami nem bekásásodott dinnye is ilyen nagyon jó kis a belsőjel, pont olyan, aminek lennie kell, az egy kicsit így visszaüti a kezedet, ha ráütöl. Ezt szerintem így, mondjuk én már annyi dinnyére...
0: De ha a hang akkor nem érdekes, inkább a ruganyosság az érdekes?
1: Igen, igen, inkább a kezeddel érzékeled az, hogy ahogyan szól a dinnye, és én ezt érzed. Hát a 14 éves tapasztalat, mindig azt mondom, a rutin meg az évek, de ez igaz.
0: Ja, hát akkor azokat a vásárlókat, akik ott a szupermarketbe, hipermarketbe szoktam nézni, hogy ütögetik, nyomkodják, nyomja
2: pont
0: össze.
2: Ezt akartam mondani.
0: És mondtam neki, hogy ember, mondom, ne arra, hogy már nézlek egy ideje, miért nyomkodod? Azt mondja, de így össze, így erőből, tudod. Azt mondja, azért, mert van egy kis recsenése. Hát mondom, úristen, meg fognak ölni itt, hogy minden dinnyét összetörünk.
1: Nem, ez butaság, nem. Figyelj, de mindig azt mondom, hogy vannak ilyen okoskodó, nem bántom őket, vevők, de én azokat hagyom kibontakozni, mondom őszintén, és utána jókat most meg.
0: Tehát akkor a szár is nagyon számít.
1: Tehát hát persze, ami már nagyon el van száradva, szárad biztos, hogy nem friss dinnye. Tehát nekünk, mi két napos, tehát minden másnap visszük a friss dinnyét a pultra, szóval nincs ideje lerossz. Tehát, hogy ne legyen rossz.
0: De nem az a baj, hogy a zöld szár az nem azt jelenti, hogy még nem volt érett teljesen, a teljesen...
1: Nem. Nem, figyelj ide, a komoly dinnyetermesztők, jelölőkkel szedik a dinnyék, jelölve van a dinnye. És ők tudják, a zöld szár, hogy leszedik, az frissen van szedve. Annak nem ahhoz van köze, hogy az még nincs megérve, nem. Az előbb, amikor praktikákat elmondtuk, hogy legyen sárga a dinnye, meg ráadásul július-augusztus elején vagyunk már, ilyenkor már nincsen olyan, hogy éretlen dinnye. Ha nem hozzáértők szedik le, biztos, hogy van. Én ezt azért nem tudom, mert nekem hozzáértő szedi le. Jelölve van a dinnye, ezt is elmondom, mert nézik, hogy biztos, hogy magyar, hogy ilyen gyönyörű. Igen, magyar, mert a külföldi dinnye, az címkézve van, a magyar dinnye, meg jelölve van. Amikkel van egy ilyen jelölő vonal, az biztosan
0: az biztos magyar dinnye.
1: Igen, és nem akár
0: kis. Sára, a forma igen? Számít? A forma számít, tehát, hogy most kerek, ovális, rücskös, mert láttunk már itt, és ezek számítanak?
1: Hát rücskös dinnye az biztos, hogy nem jó, simának kell lenni szépnek a kívülének. A formája azért nem, mert például én árulok olyan, hogy Rubin nevezetű dinnye, tehát az a nevem, a dinnyének, az kerek, az ilyen szép kis formás, hagyományos, apró magvas, nagyon szép piros a belseje, azért Rubin. De van olyan, például a Colosseo, mint testesebb dinnye, tehát ott ilyen 15 kilótól felfele gondolja el dinnyét. Az például a belseje halványabb piros, nagyobb magok vannak benne, vagy kevesebb magok, és ugyanolyan mézédes. Itt az a lényeg, hogy a megfelelő dinnye legyen levéve a földön.
0: És még van olyan, hogy a sárga folt, tudod, igen, ez a sárga, igen, zöld folt, ez most nekünk barátunk, igen, nem barátunk, vagy ez véletlenszerűen maradt?
1: A szépen sárga, tehát van rajta egy szép sárga folt, egy ilyen tenyérnyi sárga foltot képzelj el, az jó. De amikor már ilyen mindenütt ilyen sárgás, az már egy biztos, hogy leért dinnye, az nem jó.
0: Tehát az már egy túlérett.
1: Igen, túlérett. Igen, de a hangja az nagyon befolyásol, meg én szerintem higgyétek el, hogy ha vásároltok dinnyét, és aki eladó, az is már érti a dolgát, gondolom, de ha jó minőség és friss dinnye van a pulton, amit szépen leszednek és értő ember szedi, akkor szerintem abban nem lehet annyira rossz. Én azt gondolom. Én nekem ez a tapasztalatom, de sok mindenki, ugye a régi idősebbek is esküsznek valamire, hogy ó, ezt kell nézni, meg azt kell nézni, meg akármi, és a végén azt mondja, ó, hölgyem, mindig magad a legfinom az
2: ügyét. Nem is olyan könnyű ez a dinnye szakért.
0: Ne!
1: De nincs is B-opció.
0: Azt mondja Mara, hogy nem nagyon könnyű azért ez a dinnye szakértést.
2: Nem, egyáltalán nem. Igen, csak bonyolult, és nagyon sok mindenre kell odafigyelni.
1: Hát, mert vannak azért nehéz vásárlók, ahogy ezt előbb említettük, hogy ugye nem lehet lékelni. De aztán oda jönnek, de De hát ugye miért nem? És fagyival a kezébe. Szóval az elfigyeltek gondolni, hogy fagyival a kezedbe dinnyét kóstolni milyen dolog?
0: Dinnyére fagyi, fagyira dinnye, hát hogy van ez?
1: Fagyival. Szóval ez egy valamilyen tehát, és akkor mikor ezt így mondom, és mondtam nekik, hogy ne haragudjatok, örüljetek, hogy ketté van vágva. Aztán jön az, hogy ha ketté van vágva, akkor meg.

0: kóstolhatom. Igen, megkóstolhatom, és sokszor én már ezen akadok ki, mert azért valahol mikor kezdi van vágva egy dinnye. Tehát látszik, látványilag is látszik, hogy ez egy nagyon finom, egészséges.
1: Ez megnyugtattál most minket egy picit, legalábbis az, hogy vannak olyanok, akik árulják, és értenek hozzá. Úgyhogy ez jó. Köszi szépen, hogy velünk voltál, már túl is beszéltük majdnem a témát, és aki teheti, az hallgassa vissza a sunshine.hu oldalon majd ezt a beszélgetést. Csak azért. Vagy Debrecenbe hozzátok, és keressen benneteket, mert mi ott is szólunk. Papné Sárát hallottátok, és köszönjük szépen, hogy segítségünkre voltál. Szia, puszi, szép napot neked. Hello, szia. No, hát ennyit a dinnye termesztésről és a dinnye válogatásról, úgyhogy remélem, hogy ti is majd kellő szakértelemmel vásároltok, de ha nem, akkor rábízhatjátok magatokat azokra, akik értenek hozzá, akik mondjuk termelői szinten árulják, vagy ilyen szakértelemmel, mint ahogy Sára is teszi ezt. Mi pedig a Magnacum Laudéval folytatjuk, aztán persze jönnek a friss hírek, információk Földi Bettitől, itt addig viszont színezd újra, persze nem a dinnyét, annak megvan a maga szép színe, ahogy ezt elárulta nekünk Sára is.

0: Balázsék első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi LEGO gyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Augusztusban is csak korlátozottan folytatódnak a kaszállási munkák Debrecenben. Vasárnap ismét megtartják a debreceni légiségvásárt a Nagyerdei stadionnál. A legforróbb nyári napokon is tartalmas kikapcsolódást kínál a debreceni Déri Múzeum. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Augusztusban is csak korlátozottan folytatódnak a kaszállási munkák Debrecenben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a júniusi ütem teljesítése után felfüggesztették a folytatólagos kaszállást a Dekert Nonprofit Kft. Munkáinak kivételével. A döntést az extrém meleg és száraz időjárással indokolták, mivel a magyar felületű rendszer szintű kaszállás ilyen körülmények között indokolatlan porterhelést okozhatna. Jelentősebb csapadék érkezéséig augusztusban elsősorban az öntözött gyep felületeken, valamint a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók területén végeznek ütemezett munkákat. Később a virágkarneválhoz kapcsolódóan a rendezvénnyel érintett területeken is sor kerülhet kaszálásra. Vasárnap ismét megtartják a debreceni légiségvásárt a Nagyerdei stadionnál. Reggel 7 órától délután 2-ig várja az érdeklődőket a megszokott helyszínen. A vásár több mint 25 éve indult útjára Máté László szervezésében, és azóta Debrecen egyik ismert, rendszeresen visszatérő hétvégi eseményévé vált. A programot sokan a jól ismert mondattal emlegetik, olyan nincs, ami itt nincs. Így a látogatók ezúttal is régi tárgyak, különleges darabok, gyűjtői kincsek és nosztalgikus portékák között böngészhetnek. A legforróbb nyári napokon is tartalmas kikapcsolódást kínál a debreceni Déri Múzeum. A belváros intézmény hűvös tereiben a látogatók több állandó és időszaki kiállítást is megnézhetnek. A Munkácsi teremben továbbra is láthatóak a festő óriás monumentális Krisztus képei. Szeptemberig a Miska és Cecil című tálat Munkácsi Mihály magánéletébe, házasságának történetébe enged betekintést. Élénkül az új autópiac, miközben a használt autók kínálata egyre szűkül, erről beszélt a Médiacentrum Debrecennek egy helyi autókereskedés értékesítési vezetője. Komlósi Róbert szerint a vásárlói döntéseket az árak, a finanszírozási lehetőségek és a technológiai fejlődés is alakítja, az elektromos autók iránti érdeklődés pedig fokozatosan erősödik. A Debrecenben gyártott új BMW X3 már a márka legkeresettebb elektromos modellje Magyarországon. Az év első felében közel 240 darabot adtak át az ügyfeleknek. A szakember szerint a kínai márkák megjelenése erősebb árversenyt hozott, több importőr pedig módosított árain, konstrukcióin és felszereltségi szintjein. Több mint 8000 új hallgatót köszönhet szeptemberben a Debreceni Egyetem. A 2026-os általános felvételi eljárásban összesen 8265 jelentkező került be az intézménybe, ami az elmúlt évek legjobb eredménye. Az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, országos szinten pedig a második helyen áll. A legtöbb első évest a pedagógus képzésre az orvos és egészségtudományi területre, valamint a gazdaságtudományi és műszaki képzésekre vették fel. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Kedden is felhő, csapadékmentes időre van kilátás, tomboló hőségre kell készülni, hajnalban 16-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Hát, de nagyon jó fejek vagytok. Imádom azt a rádiót.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: hogy munkaközben nem lehet jó kedved.
1: Hát biztos nem mi.
2: Ez a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
3: Szép napot kívánunk mindenkinek, 9 óra 11 perc van.
4: Én még mindig ásítok főni. Mi lesz így velem?
3: Hát, mondjuk ez az állásodba kerülhet.
4: Lehet, hogy venni kéne egy dinnyét, nem?
3: Már megint? Már ráizgultál?
4: Nagyon, azok után, hogy szakértővé váltam ezáltal a beszélgetés által, igen. Én úgy érzem, hogy el kell mennem, és vennem kell egy dinnyét.
3: Dinnye szakértőnk
4: de
3: számát
4: is lementem majd. Ha nem sikerül, akkor is te fizeted.
3: Okay. Tehát, írták nekünk hallgatóink is, mert ugye arról beszélgettünk az elmúlt órában, hogy hogyan is kell kiválasztani a jó dinnyét, úgyhogy Papné Sára volt a segítségünkre. És ők Kisvárda környékén, Debrecenben árulnak dinnyét, békési dinnyét, ami nagyon fontos, már 14 éve. Aztán írják nekünk, Sanya írja, hogy nagyapám szerint csak az a jó dinnye, ami kong, ha megkopogtatod. Na igen, és most rájöttünk, hogy egyébként a rugalmasságát nézed a kis kezeddel.
4: Igen.
3: Írják nekünk, én mindig a sárga foltot nézem, eddig szinte mindig bevált, aztán súly alapján választok, amelyik nehezebb, az jön velem. Eddig bevált.
4: Zoli azt írja, hogy ez a recsegtetős módszer új volt nekem, eddig csak láttam másokat csinálni. Na, ő is belefutott akkor.
3: Igen, aztán még írják, hogy a legjobb módszer szerintünk az, ha a termelőtől veszi az ember. Hát így van, Sáráék is olyanok, csak ők termeltetnek. Tehát, hogy vannak erre, ugye ezért nem utazol le egy békési dinnyért békésre.
4: Hát nyilván.
3: Legfeljebb, ha jön a békési barátom, akkor majd hozz egyet, majd megkérjük, hogy hozzon a földekről. Aztán egyszer vettem egy gyönyörű dinnyét, írják, hogy kívül hibátlan volt, belül mégis teljesen íztelen, azóta jobban figyelek a jelekre, de hiába.
4: Egyébként kicsit a dinnyevásárlás olyan, mint a zsákba macska. Vagy mert? Jó, vagy nem. Nem?
3: Hát igen.
4: Tehát, igazából oké,
3: vagy bejön, vagy nem, mint a lottó ötös, igen.
4: Tényleg figyelsz a jelekre, de lehet, hogy még így sem biztos, hogy jó.
3: Igen, mondja Laca, hogy a dinnyések szerintem ránézésre megmondják, melyik lesz finom. Ez is egy külön szakma.
4: Ez igaz.
3: Jó. Írjatok nekünk, kommentelhettek a 0630-316-3000-es SMS és Viber számra, úgyhogy ide küldhettek üzenetet nekünk, ahogy tették ezt a többiek is, és ugye a dinnye vásárlás ez mindig. Egyébként még egy dolgot megírhatnátok, hogy maggal vagy mag nélkül.
4: Hát igen.
3: És erről Sárát sem kérdeztük. Így a nemzetközi görög dinnye napon, hogy vannak már ilyen mag nélküli dinnyék. Hogy a
4: zseniális,
3: jók.
4: Zseniális találmány szerintem.
3: Igen.
4: Miért nem
3: csak
4: lehet?
3: Halmoznod csak kell, vagy
4: habzolnod kell. Nem kell foglalkoznod a magokkal. Tehát ez mennyire csodálatos. Ez olyan, mint a mag nélküli szőlő.
3: Esküszöm, Sárát visszahívjuk mindjárt. Tehát, hogy egyáltalán, hogy jó-e és egészséges-e a magja a dinnyének?
4: Hát nem tudom, nekem mindig azt mondták, hogy dinnye fog nőni a pocakomba.
3: Na jó, írjatok nekünk 0620-316-3000-es, de ezt arra mondták mara, amikor sokat ettél, hogy dinnye fog nőni az.
4: Én azért, mert lenyeltem a magokat, utána meg már nem nyeltem le, aztán azóta meg piszkálom, úgyhogy köszi szépen, anya! Remélem, most hallod.
3: Ugye megijesztett. Ez olyan, mint nem is tudom, mindegy, nem jut eszembe írtál, hogy melyik humoristától hallottam. A lényeg, hogy amikor anyád azt mondja neked gyerekkorodban 6 évesen, hogy úgy nézel ki, mint aki kutyát szopott.
4: Jó, igen.
3: Hát, ez így Kelet-Magyarországon, ez így jó.
4: Nálunk ez természetes amúgy.
3: Igen, ja, megvan, Orosz Gyuri mondta. Igen, tehát ő debreceni, régi rádiós műsorvezető kollega. És képzeld, és mondja, hogy tehát az, hogy kutyát szopott, hát és anyád, hogy nem tudja, milyen az, aki kutyát szopott?
4: Jogos hát a kérdés, amúgy.
3: Hogy néz ki az, aki kutyát szopott?
4: Patúj.
3: Úgy nézek ki, fiam, mindenki kutyát szopott. Na hát én a dinnye után is ilyen vagy.
4: Igen.
3: Na jó, írjatok nekünk, és persze ott van még a nap témája, a reggel témája, ami ugye inkább már a pánik helyzetre hajaz, vagyis az, hogy milyen vásárlók vagytok ti, pánikvásárlók, vagy csak egyszerűen elővigyázatosak, felkészültek, itt ha élelmiszer, üzemanyag, vagy bármi olyanról van szó, vagy vízről, mint most, vagy energiáról, hogy inkább habzsoltok, felvásároltok, pánikba vagytok, vagy egyszerűen csak felkészültök, és van, ami van, aztán majd veszünk a
4: későbbi. Most tudod, mi jutott eszembe?
3: Senki nem írta, hogy pánikos.
4: Nem, igen? De nem az jutott eszembe. Ha netalántán, mondjuk, nincs víz.
3: Igen.
4: Akkor még mindig ehetünk dinnyét, mert sok a víz tart.
3: Igen. Vagy ihasz sört. abban is van
4: viszont. Igen.
3: Igen, és fürdeni milyen? Bár a múltkor, Marianna, voltak olyan fürdőben, ahol sörben fürödtek. Van ilyen fürdő Magyarországon.
4: Megvan itt a tax, akkor lehet dinnyefürdő is.
3: Tejben, vajban, sörben, és hagyjuk ezt a vizezést, jó? Na jó, ennyi. Eva Max következik, és a Million Dollar Baby itt nálunk 9 óra 17 perckor a Sunshine FM keltetőjében. Tartsatok még velünk ebben az órában, még keltetőzünk, aztán pedig majd Roli jön, képzeld el, Kondor Roli.

És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: 9 óra 26 perc van, és ugye ilyenkor egy picit programozunk, kitekintünk arra, hogy milyen programok várnak itt Kelet-Magyarországon, Debrecen, Nyíregyháza vonatkozásában, azoknak, akik erre a hétre készülnek. Általában mi hétvégi programokat szoktunk péntekenként ajánlani, de most, hogy Olasz Gabi Szabin van, így most dobjuk a
1: fura is volt összegyűjteni a hétköznapiakat egyébként.
0: Egyáltalán viszont... van program a hétköznap?
1: Van, csütörtökön.
0: Figyelj, amilyen jó meleg van, csak a strandot tudjuk ajánlani mindenhol, Debrecenben és Nyíregyházán és a környékbeli településeken és Szabolcsban és Hajdúban. Menjetek, ott van a Nánási strand, ott van a...
1: Szakvatikum.
0: Igen, de most én azt mondom, hogy nem Debrecen meg Nyíregyháza. Ott jó, van a Nagykálói strand, Nyírbátori fürdő. Persze, tehát ezekbe mehet. Ezekben nem vagy képbe marad?
1: Nem,
0: azt hittem, hogy fürdő szempontjából felkészült vagy, azt hiszem.
1: Miért? Miért?
0: Ja, és egyébként Debrecenben, az Akvatikumban most a debrecenieknek 3 napig térítésmentesen lehet igénybe venni a fürdőszolgáltatásait, ami nem gyenge, tehát nem kevés, nem kicsi.
1: Igen.
0: Kedvezmény.
1: Mi a kollégákkal beállhatunk a zuhanyzóba. Térítésmentesen.
0: Amúgy térítésmentes. Nem, mert vízhiány van, de azért nehogy megcsapassátok magatokat nekem a zuhanyzóba.
1: De ha egyszerre beállunk, akkor spórolunk.
0: Amúgy igen, tényleg így tök jó, és egyszerre lesz, hogy azt a két csapatosak. Gyertek fürdőruhába, és olyan lesz, mint a strandon, akik egymás után mentek a
1: de én akkor felfújom azt az óriás flamingómat is, amit egyébként húztam.
0: A zuhanyba is szoktad vinni magad,
1: nem,
0: az óriás
1: flamingóra. De felfújom, és abba fogok ülni az irodába.
0: Az lehet. Senki nem tiltja. Senki nem tiltja.
1: Imádnátok, gyere. Szerintem, vagy a fánkos úszógumit. Viszont...
0: Behozott volna a fánkos úszógumit?
1: Szeretnéd?
0: Persze, legalább egy fényképerét.
1: Esküszöm, behozom.
0: Na gyere.
1: Jó. Nyíregyházára lehet menni, hiszen csütörtökön 16 és 18 között kosztümös tárlatvezetés és
0: Sista
1: Sóston, illetve a Sóstói Múzeum faluban.
0: Sok az es?
1: Résztvevőket korhű tanítónői öltözetben vezetik végig Krúdi Gyura korának és a régi sóstórak a világán.
0: Egyébként marra nem részeg, csak nem iszik, csak fáradt állítólag, így van.
1: Igen, nagyon fáradt vagyok, így nem tudok beszélni, de ez mindig így szokott lenni.
0: De ez előfordul velünk, úgyis, ha nem vagyunk fáradtak, tehát nagyon sokszor, de hát ezért vagyunk rádiósak. Így van. Pénteken viszont 7. Kolor Fesztivál Nyíregyházán, aztán sok fellépővel, augusztus 8-án szombaton országos vízipisztoly csata az Aquarius élmény és parkfürdő területén, ez is ígéretesnek és izgalmasnak ígérkezik, valamint a Szimbád szabadtéri pódium színpadon cirkuszká a fecske beszéd, ez mi ez? Családi cirkusz és zenés produkció.
1: Meg nagyon is válaszoltad.
0: Jó. Nagyon jó. Igen, akkor vers megzenésítések a Sóstói piacon, a koncert ingyenes, ez szintén szombaton van, 18.30 és 19.30 között Nyíregyházán, illetve a Múzeumfaluban a Hippolita lakály lesz a Sóstói Múzeumfaluban, valamint musical gála koncert a Bécsi Fényekben, a Rózsakert szabadtéri színpadon, mindez Nyíregyháza. Debrecen vonatkozásával pedig, hát igazi nagy izgalom a debreceni bor és jazz napok, egyik legnagyobb esemény 6. és 9. között, ekkor rendezik meg az ország egyik legismertebb bor és jazz fesztiválját, több tucat magyar borászattal, jazz koncertekkel, gasztronómiai kiállítókkal, szóval rengeteg jó dologgal, és mindez Debrecenben a Nagyerdő Békás tó 6. és 9. között most augusztusban. A Debrecen Virágkarnevál igaz, hogy csak ugye augusztus 18-án kezdődik, de 10-15 között pedig már több helyen épülnek a virágkocsik, díszítik a belvárost, úgyhogy Debrecen is most felpesdül már 20-a előtt. No, hát jó készülődés mindenkinek, akik szervezik ezeket az eseményeket, és így 9 óra 30-kor nektek meg jó programozást kívánunk. Azért a nagy melegben elsősorban a vizeket, vízpartokat, meg az árnyos helyeket létesítsétek előnybe. Menjetek, mert 40 fok lesz a héten folyamatosan, úgyhogy ez nem kevés, inkább sok, de nagyon sok, úgyhogy hűsöljetek és regenerálódjatok.

0: Egy perc múlva már 3:45, úgyhogy lassan itt az ideje, hogy búcsúzunk. Hát foglaljuk össze még itt az eseményeket. Jött SMS is, vagy Viber? Vagy milyen üzenet?
1: Igen.
0: Na várjál, közben még telefonunk is van. Jó reggelt, Sunshine FM. Hoppá, jöjjön. Na várjál meg. Jó reggelt. Nem, akkor nem. Csak hogy csörögje. Oké. Na jó, kinyom.
1: Igen, érkezett, hogy mag nélküli dinnye nincs, csak mag szegény.
0: Tényleg nincs mag nélküli dinnye? Hát én már ettem olyat.
1: Hát, de mag ne? Szegény.
0: Nem,
1: hát,
0: nem volt benne mag.
1: Hát, mert szegény.
0: És úgyis.
1: De én annyira sajnálom őket, hogy megeszem. Feláldozom magam szegény mag nélküli dinnyéket.
0: De hogy lehet, hogy de mag, ja, mert ő úgy fogalmaz, igen, hogy biztos van abba mag, vagy igen. Magból lesz az is, de hogy...
1: Csak kevés.
0: Csak, aha,
1: vagy annyira pici,
0: mag szegény
1: hogy,
0: dínya,
1: hogy
0: aha,
1: igazából,
0: nincs benne.
1: Igen.
0: Tövább, nem
1: lehet,
0: tudom.
1: Hogy attól nekünk azért tetszik, mert se lejt.
0: Mi nagyon, nagyon támogatjuk egyébként. Én mag nélkül szőlőt is nagyon támogatom.
1: Én is.
0: Tudják, azt mondják mindig, hogy az hülyeség, meg az nem igazi szőlő, ezek már ilyen gémanipulált. Hát nem tudom, nekem jól esik.
1: Én kiköpködöm a szőlőből is a magokat, úgyhogy...
0: Igen, és nekem az rosszabb lenyelni, nem tudom miért, én valahogy itt jobban megeszem a dinnye magot, mint a szőlő magot.
1: Egyiket.
0: De miért, nem tudom. Figyelj csak, szerintem az kijön a térintetlenül. Nem csinál semmi bajt.
1: Kárt
0: nem okoz. De nincs ezzel semmi. Egyébként ez is megérne egy külön misét, illetve mit írtak nekünk? Hogy
1: pár hete arról volt szó a keltetőben, hogy a fáradtság úgy hat az agyra, mint az alkohol.
0: Ez azért, mert nem tudtál olvasni hirtelen, itt elfelejtettél olvasni, és tényleg a fáradtság...
1: Se olyan. A fizika, se az olvasás.
0: De azt mondtad, alkoholosan jobban megy.
1: Hát,
0: akkor mindig,
1: jobban.
0: Mindig így áll. Így áll
1: lehet,
0: előttem.
1: Hogy letesztelem majd.
0: Tudod, ez az a műsoromban. Vagy ha jól, várj, még küldtek közben még üzenetet, vagy ha jól sikerül a randi, akkor ingyen száll.
1: Nem, most csak felgördült.
0: Igen.
1: Igen, hát jó. Hát majd megnézzük egyszer, hogy milyen.
0: Na gyorsan sorsoljunk, mert hogy az volt a kérdés, hogy vajon ti pánikosok vagytok, vagy egyszerűen csak felkészültek, és akár a víz ezzel kapcsolatosan, üzemanyaggal, bevásárlással kapcsolatban, szóval, na.
1: Lakatos Erzsébet, gratulálunk neked, te nyerted a páros mozi jegyet, úgyhogy mehetsz a Cinema City-be megnézni egy csúri jó filmet. Mindenkinek köszönjük egyébként a rengeteg kommentet, nagyon-nagyon-nagyon sok érkezett, és a legtöbb hozzászóló azt írta, hogy felkészült, de semmilyen indok nélkül, csak felkészült. Dóra azt írta, hogy hónap elején bevásárlást csinál, ha valami használatban van és elfogyott, csak a szekrénybe kell nyúlni érte, az üzemanyagból sok fogy viszont, napi 200 kilométert megy.
0: Így.
1: Az finom.
0: Napi 200 kilométert? Hát igen.
1: Nem lehet abból akkor felkészülni.
0: Igen. Hát meg van, akinek ez kell a munkájához, tehát semmiképpen sem tud. Nyilván ő meg bele fogja építeni majd az árakba, legalábbis a magasabb üzemanyag árakat, amelyek egyébként emelkednek, na de most mi még visszatekintünk a reggelre, utána elmondjuk a aktuális üzemanyag árakat is, úgyhogy figyeljetek.
2: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Figyelj, eltűnt egy légpuskánk, nem tudom mikor, de valahonnan. Tehát császárszálláson volt még gyerekkoromban a telkünkön, és nem tudom, hol van, nem tudjuk, hogy
3: anyukád
0: hol
3: eltüntette. Tűnt.
0: Ne, csak lehet, szólok. Hogy eldugta előlem.
3: Nálunk az anyukák tüntették el, pont emiatt.
0: Igen?
3: Igen, mert a szomszéd kisfiú ráfogta a másikra a légpuskát, hogyha ha nem öltözöl, és elkésünk az oviból, akkor baj lesz.
0: Hát én meséltem egyszer nektek adásban, halörtlődöztem. A fél lábú halőr.
3: Akkor még csak fél lába volt, de most már láb nélküli.
0: De
1: Béla előtte a másikat is.
0: Nem, céltáblára lőttem, csak a kerítés az a tó felé volt a céltábla, amire ráraktam, és lőttem, mint gyerekként. Céltáblára lőttünk, és nagyon szerettünk légpuskával, de így céltáblára, vagy a pecunak az oldalára, tudod, ez a tárolónak az oldalára, felhelyezett céltáblára, vagy a kerítésre tettük, és akkor arra lőttünk cél. Hát arra nem gondoltam, hogy valaki a tavon, ami onnan, mit tudom én, 50 méter, ott jön a horgász, a féllábú horgász, vagy halőr, vagy nem tudom mi, aki csónakba evezett, és az oldalán megkopogott neki a söré, vagy nem sörét, hanem hát ugye a lőszer. Pim, pim, pim, tudod.
3: Mert lőtted, és eltaláltad a hajónak az oldalát?
0: Igen, a csónaknak az oldalát. Igen, a csónaknak az oldalát, a facsónaknak.
3: Még jó, hogy nem szergényt horgászt kilőtted.
0: De még újra töltöttem, még nehez,

0: pontosabban célzott.
1: Megjött hozzászólás.
0: Megvan a halőrünknek a tulajdonosa, igen, vagy legalábbis az egyik rokona, akit Béla lövöldözött légpuskával annak idén gyerekként.
1: Azt írta, hogy az én apukám járt nagyon sokat császárszállással, faternak volt fél lába, nem rémlik, hogy morgott volna egy lövöldözős gyerek miatt. Igen. Igen. Írtam neki, hogy sajnálom, és elnézést így utólag is, de én úgy tudom, nem találtam el. Azt mondja, ne sajnáld, jó volt hallgatni egy sztorit.
0: Igen. Ólomérgezésben hunyt el egyébként, mert több ilyen légpuska golyót zettek ki egyébként a lábában, de nem érdekes.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: No, Kondor Oli már itt a fedélzeten, Váci Zoltán helyettesítve.
3: Magyar hangja, jó magyar, reggelt, sziasztok.
1: Akkor Váci Zoli magyar hangja, ezt a mikrofon beállítást használd, mert ez sokkal jobb.
3: Sokkal jobb, mint az enyém?
1: Nem, sokkal jobb, mint az enyém, az a baj.
3: Ja igen, na jó, akkor megnézzük
1: majd. Nagyon jó,
3: majd.
1: Nagyon jó, okay. Tényleg. Nem vissza is veszek belőle, mert sokkal igen, jobb, mert sokkal hangosabb legyél, mint én.
3: Meg jobb, igen.
1: Érted? Nem, hogy hangosabb, meg jobb legyél. Igen, egyébként is itt sütyorogtatok kint Norbival.
3: Igen.
1: Mi a sütyorgástár? Engem beszéltetek ki?
3: Nem, téged máskor szoktunk. A legfontosabb az, hogy mindig kérdezi, hogy hogyan lehetne még sármosabb, hogyan nézhetne még jobban ki, és volt rá egy ötletem, hogy borotválja le a teljes szakállát, tehát hogy legyen ilyen babapopsi arca nagyjából, és aha, hát nagyon-nagyon visszásan sült el, mert mondta, hogy én tiszta bolond vagyok, és hogy fog ő úgy kinézni, hogyha leborotválja, viszont kellene neki valami fogadást csinálni ezzel kapcsolatban, hogy mire visszajön a nyaralásból, ugye most pénteken már nincs.
1: Igen.
3: Péntek, szombat, vasárnap, hétfőn.
1: Azért,
3: nincs,
1: hogy visszajöhessen nyaralásból.
3: Így van, így van, hogy
1: tehát, hogy lássuk az arca, mennyire ki van simulva.
3: Napbarnitott, meg nem tudom.
1: És hogyha nem?
3: Akkor mi legyen a fogadást így, mert múlt héten volt nálatok reggel.
1: Azt még Mara nem tette ki a plank versenyt. Azt mondjuk Mara generálta, hogy ő nem tud megcsinálni fél perc
4: plankot. Nem, az Jennifer Aniston generálta. Hogy ő tud.
1: De elkezdtél itt aggályoskodni, hogy pacal vagy, és nem tudod, és meg tudtad csinálni.
4: Na már megint ez a személyeskedés 9:52-kor.
3: Nem is értem. Na hát akkor mi legyen? Legyen a plank?
1: Plank legyen neki is.
4: Legyen
1: a... Annyi, jó, de neki leír a hasa közben a plenkkel.
4: Amúgy...
1: Az nem igaz.
4: Az könnyítés, tényleg.
1: Neked is a mellett majdnem leírt. Néztem előre, hogy jó, hogy volt rajtad melltartó, ez leért majdnem a mellett, de Norminak mi haskötőt fogunk rátenni, hogy mit csinálunk.
3: Valami SS szűk pólót tudod ráadunk, hogy jó legyen. Nem tudom, legyen a plenk. Legyen a plenk, akkor jó. Nem,
1: és egy plenk, de várjál, az kellene, hogy plenk, egy szuperhős ruhába.
3: Nagyon jó.
1: Nem pókember, ki a másik, aki repül.
3: Spider-Man, vagy nem
1: Spider-Man.
3: Tudom. Aha. Az ugyanaz, nem?
1: Nem, ki az, aki így előre tett kézzel repül?
4: Superman.
3: Batman.
1: Superman. Azért mondom, hogy Supermanben.
3: Jó, Supermanes ruhában Norbi Plenkkel jövő héten, pénteken reggel. Esküszöm, hamarabb visszajövök a nyaralásból.
1: Szerintem le fogja borotválni.
3: Jó, szakállat. És akkor nem lehet az, hogy pici marad, hanem teljesen babapopsi, akkor ez így a fogadás tétje. Jó, van. Norbi, remélem, teljesen hogy hallottad.
1: Babak. Igen, nem bízom benne, hogy már akkor most elmegy a nyaralásra, és nem jön. Jó, mi lesz a juice-ban?
3: Rengeteg érdekes témával foglalkozunk, ugye itt mindenki erről a hőkupoláról beszél, hogy mennyire kell vigyázni, erről is beszélgetünk, majd hozom a friss infókat, valamint hát a jobbnál jobb hétfői munkaidő kergető zenéket is.
1: No, hát az itt állandó szabadságulás beindult nálunk is augusztusban, úgyhogy most keresztbe Kosba, Norbi helyett, vagy Roli helyett utána Norbi, Váci Zoli helyett ugye még előtte Roli, tehát szépen megvan ez.
3: De jó, így, mert a hallgató nem unatkozik, sosem tudja, hogy ki van adásban, ez a legjobb.
1: Hát legalábbis augusztusban
3: ma,
1: ilyen.
3: Ma reggel jöttek, vagy nézte, mindenki fülelte Gabit, hogy mikor jön majd fél hétkor is, 6-10-kor megszólaltatok, tehát ez teljes mértékben ilyen.
1: Ugye, hogy ilyen Gabi fél hétre. Igen. Amúgy ez nem nevetséges, csak szólok, de jó. No, hát ennyi volt kérem szépen a mai keltető, a hétfői rendkívüli keltető, de itt volt Dankó Laci, Keremara.
4: És Balogh Béla.
1: Hát sziasztok, nagyon kánikulai meleg lesz, brutál idő, készüljetek erre, csak óvatosan hűsöljetek, persze a vízzel azért takarékoskodjatok.
2: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a keltetővel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mivel a következő napokban sem várható csapadék. Elindította a hagyományos tanszergyűjtési akcióját a debreceni karitatív testület. 6. alkalommal szervezi meg a Ne dobd ki az iskolatáskádat akciót, Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mivel a következő napokban sem várható csapadék, sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Sunshine FM-nek elmondta, hogy a csapadék hiány miatt a felszíni vizek nem töltődnek, ezért felelős vízhasználatra kért mindenkit. Az alacsony vízállás és a szárazság a folyókon már a hajózási rendet is akadályozza. Emellett a Duna kritikusan alacsony vízszintje a paksi atomerőmű termelését is folyamatosan korlátozza.
3: Nem lesz könnyű ez a nyár, nem lesz könnyű ez a hét. Nagyon oda kell figyelnünk a legnagyobb értékünkre, az ivóvízre. Magyarországon mindenkinek rendelkezésére áll elegendő friss ivóvíz. De az extra fogyasztások ezekben a napokban bizony nehezen kiszolgálhatók. Arra kérek mindenkit, hogy gazdálkodjon felelősen az ivóvízzel. Ne mossunk autót, ne locsoljunk füvet. A fű is kibírja, az autó is kibírja ezt a néhány napot. De ha mindenképpen nagy vízfelhasználásról van szó, azt este tegyük meg. És nagyon kérek mindenkit, medencét most ne töltsünk. Az ivóvíz az nagyon fontos, hogy mindenkihez eljusson.
2: Elindította a hagyományos tanszergyűjtési akcióját a debreceni karitatív testület. A szervezet jó állapotú iskolai felszereléseket vár, hogy a tanév kezdete előtt rászoruló családokhoz juttathassanak el adományokat. A felajánlások között toltartókat, füzeteket, mértani eszközöket, papírokat és más az iskola kezdéshez szükséges tanszereket is szívesen fogadnak. A tartós nyári melegben ismét működnek a párakapuk Nyíregyháza belvárosában. A Nyírvévi Nonprofit Kft. A Kossuth téren két helyszínen üzemelteti a berendezéseket, a Takarék Palota mellett és a három Grácia szökőkút közelében. A párakapukból ivóvíz minőségű vizet permeteznek, így a járókelők biztonságosan felfrissülhetnek alattuk. Az üzemeltető ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a szökőkutak vízében nem szabad bemenni, mert azok nem fürdésre vagy mosdásra készültek. A vízben szennyeződés és kórokozók is előfordulhatnak, ezért egészségügyi kockázatot jelenthet. 6. alkalommal szervezi meg a Ne dobd ki az iskolatáskádat akciót Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. A kezdeményezés célja, hogy a még jó állapotú iskolai felszerelések rászoruló családokhoz kerüljenek és segítsék az új tanév megkezdését. A szervezők iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat és egyéb tanszereket várnak, de arra kérik a felajánlókat, hogy csak olyan állapotú eszközöket vigyenek a gyűjtőpontokra, amelyeket saját gyermekük számára is szívesen elfogadnának. Az adományokat július 1-e és augusztus 21-e között lehet leadni a nyíregyházi hulladékudvarokban, a Korányi Frigyes utca 3 szám alatt, valamint a Kerék utca 1 szám alatt. Az akció a segítségnyújtás mellett a környezetvédelmét is szolgálja.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Rekkenő hőség lesz a folytatásban, kedden a maximumok 35-41 fok között alakulnak, ráadásul itt a pallag fűpollen szezon is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, Bettinek pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. 4:10 indul már is a Juice, ma velem kivételesen Kondor Rolanddal a következő 4 órában hozom majd a kiváló munkaidő kergető zenéket. Résikerével robbanunk elsőként. Már is szól a Where is my husband?
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Május délután 2-ig együtt rádiózunk a Sunshine FM-en. Selena Gomez énekelt így 9 perccel fél 11 előtt, és időjárás tekintetében a következő napokban is rekkenő meleg lesz. Csütörtökig akár 40 fokot is mérhetünk napközben. Pénteken érkezik majd, ha minden igaz, egy hideg front, ami hozhat egy minimális kis lehűlést. Humán meteorológiai szempontból pedig ugye a rendkívüli hőség különösen megterheli a krónikus betegeket, az időseket, valamint a kisgyermekeket és a várandós nőket és a szabadban dolgozókat is. A rosszulétek megelőzéséhez fontos a rendszeres, valamint a bőséges folyadékpótlás, illetve amit tanácsolnak a szakemberek, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőség szerint maradjunk hűvös, árnyékos helyen. Érdemes ezeket mindenképp megfogadni ebben az eléggé tikkasztó melegben. Én pedig megpróbálom hozni a hűsítő zenénket a következő órákban is. Desének állam, itt van a Young Fly, a közös Kiskecsa 7 fő.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en.
1: Egészségpercekkel folytatjuk a Sunshine FM-en, megérkezett hozzánk Kis Kata, szia!
2: Szia, Roli! Nyáron sokkal több bőrfelület látszik, így könnyebb észrevenni az anyajegyeken történő változásokat. Az UV-sugárzás miatt aktívabbak lehetnek az elváltozások. Figyeljük a szabálytalan szélű, gyorsan növekvő vagy színükben változó anyajegyeket. Van egy külön szabály, amely segít eligazodni. Aszimmetria, szél, szín, méret, változás. Az anyajegyek önellenőrzése mellett évente bőrgyógyászati szűrés is ajánlott. A dermatoszkópos vizsgálat fájdalommentes és nagyon hasznos. Az időben felfedezett melanóma 90% feletti eséllyel gyógyítható. Ne napoztassuk közvetlenül az anyajegyet, használjunk rájuk plusz védelmet, például tapaszt vagy extra fényvédőt. A prevenció mindig jobb, mint a kezelés.
1: Nagyon köszönjük, várunk majd a horoszkópokkal, a Maroon 5 énekel, itt a Moves Like Jagger. Jó munkát kívánok!

DNC és a Kékben Jóson a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és 11 órához érkeztünk, így rögtön jön Betty a legfrissebb hírekkel. Viszont ami nagyon fontos, drága hallgatók, hogy már több mint 200 településen van érvényben vízkorlátozás Magyarországon. Az érintett településeken tilos az ivóvizet locsolásra, automosásra,

0: és merencetöltésre használni. A rendelkezést megsértőknek pedig pénzbírság jár majd, így érdemes mindenképp tájékozódni, akár a sunshine.hu oldalon, hogy melyek ezek a települések. A következő óránkat pedig megtöltöm majd hűsítő zenékkel a hétfői munkához, Kámbrágyon és a Be Mine mindjárt.
1: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Terelő útvonalon járnak a szepesi buszok Debrecenben. 6 napig táncol majd Debrecen a virágkarnevál idején. Iskola kezdési támogatással segíti a debreceni családokat az önkormányzat. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Közműépítési munkák miatt hosszabb ideig terelő útvonalon közlekednek a szepesi buszok Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint augusztus 1-én szombaton üzemkezdettől várhatóan november 29-én üzemzárásig teljes szélességben lezárják a szepesi bekötőút belterületi szakaszát. Ez idő alatt Szepes városrész csak a 481-es főút felől közelíthető meg. A lezárás a 39-es autóbuszokat érinti, amelyek mindkét végállomás irányába módosított útvonalon járnak. A buszok a nagyállomás, a homokkerti felüljáró, a Mikepércsi út, a 47-es és a 481-es főút, valamint a sárga dűlő érintésével közlekednek. Az utasoknak ideiglenes megállókra és hosszabb menetidőre is érdemes számítaniuk. 6 napon át táncos programok töltik meg Debrecen tereit és utcáit a virágkarnevál idején. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg a már hagyományos Táncol a Város program sorozatot, amelyben közel 40 helyi táncegyesület és tánciskola, valamint 9 nemzetközi tánccsoport mutatkozik be. A közönség a klasszikus és modern táncstílusoktól a néptánc a mazsoretten és a látványos utcai produkciókig sokféle előadást láthat. A szervezők célja, hogy a karneváli hét ne csak a virágkocsikról, hanem a közösségi élményekről és a tánc sokszínűségéről is szóljon. Debrecen önkormányzata idén is iskola kezdési támogatással segíti a rászoruló családokat. Az általános iskolás gyermekek után 50 ezer, a középiskolások után pedig 40 ezer forint igényelhető gyermekenként. A támogatás rászorultsági alapon jár, és idén már 20 éves korig kérhető. Családban élők esetében az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg a 110 ezer forintot, egyszülős háztartásoknál pedig a 145 ezer forintot. A kérelmeket október 31-ig lehet benyújtani. Emellett elindult a debreceni karitatív testület tanszergyűjtése is. A jó állapotú iskolai eszközöket több városi gyűjtőponton várják, hogy minél több gyermek kezdhesse fel készülten a tanévet. Augusztus 11-ig adhatják be a kollégiumi jelentkezésüket a Debreceni Egyetem most felvételt nyert első évesei. Az intézmény tájékoztatása szerint a kérelmeket a szükséges igazolásokkal együtt postai úton kell eljuttatni a kollégiumi felvételi és a szociális irodához, de ügyfélfogadási időben személyes benyújtásra is van lehetőség. A hallgatóknak a jelentkezéshez Neptun felhasználó névre és jelszóra lesz szükségük. A férőhelyekről augusztus 21-e után kapnak értesítést e-mailben. A Debreceni Egyetem 6 kampuszán összesen csak nem 5000 kollégiumi hely áll rendelkezésre. Ezek mintegy negyedét, körülbelül 1200 férőhelyet a gulyáknak tartanak fenn. Augusztusban is csak korlátozottan folytatódnak a kaszállási munkák Debrecenben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a júniusi ütem teljesítése után felfüggesztették a folytatólagos kaszállást a Dekert Nonprofit Kft. Munkáinak kivételével. A döntést az extrém meleg és száraz időjárással indokolták, mivel a magyar felületű rendszer szintű kaszállás ilyen körülmények között indokolatlan porterhelést okozhatna.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Rekkenő hűség a folytatásban is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás. Ugyanakkor tompaság, fáradékonyság is jelentkezhet. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon. A maximumok a folytatásban 35-40 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, 11 óra után járunk 4 perccel, Bettinek köszönjük szépen a friss híreket. Pörög tovább a Jules, ma is délután 2-ig velem Kondor Rolanddal, várom a friss útinfókat 0620-316-3000. Én pedig cserébe hozom a kiváló zenéket, kezdünk elsőként Kamraddal, jön a Be Mine.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
1: Milyen előnyökkel jár a mobilbankolás? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
2: A digitális világ fejlődését a bankok pénzügyi applikáció is lekövetik. Az alkalmazásokban a legtöbb gyakran használt szolgáltatás már elérhető. Például forint vagy devizautalások indítása, számlatörténet és egyenleg megtekintése, csoportos beszerési megbízások kezelése, bankkártya aktiválás, letiltás, limitmódosítás. Az applikáció használatával gyorsan, kényelmesen intézhetők a pénzügyek, nem szükséges személyesen bankfiókot felkeresni vagy a telefonos ügyfelszolgálatot hívni. Az alkalmazásokkal 0-24-ben tudjuk pénzügyeinket intézni belföldön és külföldön egyaránt. Érdemes tájékozódni a bankok díjtételeire vonatkozóan, mert nagy részben kedvezőbb díjakkal számolhatunk, hogyha online végezzük a tranzakciókat, és nem ritka az sem, hogy ezek a tranzakciók online csatorna esetén teljesen díjmentesek.
1: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
3: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira
2: őrült, jó az
1: egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: epizódos kedvencek.
1: Nézd az álmot, míg élsz. Ez a végtelen körforgás nem múlhat addig, míg élsz.
2: Igazi újdonságok.
3: Lehet neked valóság, amit tegnap fájt, mint az holnap emlék. Kár volna, hogyha
2: két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: kisamba.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Diaz és Menta párosa, ez volt a méreg a Sunshine FM-en. A következő percekben pedig meghallgatjuk, hogy mit jósolnak már a csillagok. Szia, Kata!
3: Szia, Roli! A kosjegy szülötteire ma komoly döntés vár a karrierjükben, így a műszak végén mindenképp üljön be egy frissítőre a legközelebbi kollégájával. A bika ne hagyja, hogy a munkahelyi pletykák eltereljék a figyelmét, inkább szelektálja az asztalán tornyosuló iratokat, mert a fizikai rend a gondolataira is jó hatással lesz. Az ikrek előtt egy váratlan üzleti ajánlat kapuja nyílhat meg, ezért itt az ideje, hogy ne habozzon, hanem tegyen konkrét lépéseket a megvalósításért. A rák egy feszült magánéleti helyzet közepén találhatja magát, ahol a háttérbe szorított vágyai és igényei végre utat követelnek maguknak. Az oroszlán feladatai ma halomban állnak, de a feszített tempó ellenére is szakítson legalább 20 percet a saját feltöltődésére. A szűznapja ma tele lesz izgalmas találkozókkal, így érdemes a halasztható papírmunkát inkább áttenni holnapra, hogy a délutáni programokra fókuszálhasson. A mérleg egy váratlan nézeteltérés miatt érezheti kényelmetlenül magát, ezért ha bizonytalan a társa szándékaiban, hagyatkozzon megérzéseire. A Skorpió elégedetlensége most új utakra sarkalhatja, ráébredve arra, hogy a céljai eléréséhez őszintén át kell értékelnie a jelenlegi stratégiáját. A nyilas figyelmét a csapat teljesítmény köti le, hiszen a közös jövőkép hiányában a felhalmozott energiák könnyen szétforgácsolódhatnak. A bak vonuljon kissé háttérbe a forgatag elől, mert a jövőbeli tervei tisztázásához most elengedhetetlen a csend és a megfontoltság. A vízöntő környezetében olyan szervezeti változások indulhatnak el, amelyek teljesen átrendezik a bizalmi körét. A halak intuíciója most könnyen vakvágányra futhat, ezért ahelyett, hogy feltételezésekre építene, kérjen egyértelmű visszajelzést a környezetétől.
1: Sunshine FM

Damien O'David és Tyler Párossal, ez volt a Talk to Me a Sunshine FM-en. 12 órához érkeztünk, így előre is jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez. Én is mindjárt nézek valami finomat. Jönnek a friss hírek Betty Uvoltából, viszont a következő óránkat is olyan zenékkel töltöm meg, amit mindannyian szeretünk. Jó ebédhez, szól majd a nóta. Alex Warren, Fever Dream a hírek után.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Aki jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Augusztusban is csak korlátozottan folytatódnak a kaszállási munkák Debrecenben. Vasárnap ismét megtartják a debreceni régiség vásárt a Nagyerdei stadionnál. A legforróbb nyári napokon is tartalmas kikapcsolódást kínál a debreceni Déri Múzeum. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Augusztusban is csak korlátozottan folytatódnak a kaszállási munkák Debrecenben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a júniusi ütem teljesítése után felfüggesztették a folytatólagos kaszállást a Dekert Nonprofit Kft. Munkáinak kivételével. A döntést az extrém meleg és száraz időjárással indokolták, mivel a magyar felületű rendszer szintű kaszállás ilyen körülmények között indokolatlan porterhelést okozhatna. Jelentősebb csapadék érkezésig augusztusban elsősorban az öntözött gyep felületeken, valamint a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók területén végeznek ütemezett munkákat. Később a virágkarneválhoz kapcsolódóan a rendezvénnyel érintett területeken is sor kerülhet kaszálásra. Vasárnap ismét megtartják a debreceni régiség vásárt a Nagyerdei stadionnál. Reggel 7 órától délután 2-ig várja az érdeklődőket a megszokott helyszínen. A vásár több mint 25 éve indult útjára Máté László szervezésében, és azóta Debrecen egyik ismert, rendszeresen visszatérő hétvégi eseményévé vált. A programot sokan a jól ismert mondattal emlegetik, olyan nincs, ami itt nincs. Így a látogatók ezúttal is régi tárgyak, különleges darabok, gyűjtői kincsek és nosztalgikus portékák között böngészhetnek. A legforróbb nyári napokon is tartalmas kikapcsolódást kínál a debreceni Déri Múzeum. A belvárosi intézmény hűvös tereiben a látogatók több állandó és időszaki kiállítást is megnézhetnek. A munkácsi teremben továbbra is láthatóak a festő óriás monumentális Krisztus képei. Szeptemberig a Miska és Cecil című tálat Munkácsi Mihály magánéletébe, házasságának történetébe enged betekintést. Élénkül az új autópiac, miközben a használt autók kínálata egyre szűkül, erről beszélt a Médiacentrum Debrecennek egy helyi autókereskedés értékesítési vezetője. Komlósi Róbert szerint a vásárlói döntéseket az árak, a finanszírozási lehetőségek és a technológiai fejlődés is alakítja, az elektromos autók iránt érdeklődés pedig fokozatosan erősödik. A Debrecenben gyártott új BMW X3 már a márka legkeresettebb elektromos modellje Magyarországon. Az év első felében közel 240 darabot adtak át az ügyfeleknek. A szakember szerint a kínai márkák megjelenése erősebb árversenyt hozott, több importőr pedig módosított árain, konstrukcióin és felszereltségi szintjein. Több mint 8000 új hallgatót köszönthet szeptemberben a Debreceni Egyetem. A 2026-os általános felvételi eljárásban összesen 8265 jelentkező került be az intézménybe, ami az elmúlt évek legjobb eredménye. Az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, országos szinten pedig a második helyen áll. A legtöbb első évest a pedagógus képzésre, az orvos és egészségtudományi területre, valamint a gazdaságtudományi és műszaki képzésekre vették fel. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Augusztus 3-án megkezdte a felkészülést a következő szezonra a Debreceni Egyetem kosárlabda csapata. Hétfőn délelőtt az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokra kerül sor, délután pedig Pető Ákos megtartja az első foglalkozást az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. A vezető edző az első napokban még nem számíthat mindenkire, hiszen a nyár folyamán az utánpótlás válogatottakban szereplő játékosok még pihenő idejüket töltik, míg a légió sok közül Zachary Simons kedden, Jordan Duffy és Dimitrius Underwood a hét második felében csatlakozik a társakhoz. Reményeink szerint a második héten már teljes kerettel dolgozhatunk, de a négyes posztra még hiányzik egy játékos, ezen jelenleg is gőzerővel dolgozik a szakmai stáb. 5 edzőmeccset tervezünk, a Nagyvárad és a Szolnok személyében két nemzetközi kupában érdekelt csapattal is megmérkőzünk, de a Szegeddel is kétszer játszunk majd, foglalta össze a felkészülés menetét Pető Ákos vezetőedző. A tanév kezdésig, vagyis egész augusztusban ingyenesen látogatható a Deac minden mérkőzése. Azt követően sem kell belépőt váltaniuk a 10 év alattiaknak, valamint azoknak, akik rendelkeznek érvényes Unipass kártyával, diákigazolvánnyal vagy nyugdíjas igazolvánnyal. Sőt, amennyiben a szurkolók feliratkoznak a Deac hírlevelére, akkor továbbra is díjmentesen drukkolhatnak majd a fekete-fehéreknek a Dóczi utcai sportkampuszon. Augusztus 5-én, szerdán 17:30-tól vívja a Debreceni Egyetem labdarúgó alakulata első hazai mérkőzését a bajnokságban. Az északkeleti csoport második fordulójában a Tarpa látogat majd a Deac sportkampuszra. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Kedden is felhő, csapadékmentes időre van kilátás, tomboló hőségre kell készülni. Hajnalban 16-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM, és városunk is csatlakozott az energiatakarékossági intézkedésekhez. Augusztus 15-ig több városi épület díszkivilágítását, valamint számos szökőkút, fény, valamint hang- és vízjátéket is szüneteltetik a városban. A közvilágítás, valamint a szökőkutak vízforgató rendszere továbbra is működik, így a közlekedés biztonság, valamint a megfelelő vízminőség továbbra is biztosított a városban. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy főként délután 5, valamint este 10 óra között mérsékelje az áramfogyasztást.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
3: Hát a hétfői szokásnak megfelelően óriási forgalomban közlekedünk, és így tényszerűen egy pár helyet hadd említsek már meg, ahol lezárások, illetve útépítési munkálatok vannak. A Kossuth utca, Batthyány utca felüli részét sorolnám, a Burgundia Csapó utca felüli részét, a Pesti utca 37 szám előtt még az akadályot van, a Csigekert utcától a Bentér irányáig az aszfaltozási munkálatok zajlanak most már, valamint a Faragtár utca, Vámosférfi, Budai Nagyantal kereszteződésében kell torlódásra számítani, meg még ennyit, ha említsek meg, hogy a rollerek egy kicsit közlekedjenek már szabályosan.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

Veled szemben itthon vagyunk, ez a 93.5 Sunshine FM, ez volt Bruno Mars és az I Just Might. Rögtön egy órához érkezünk, így jönnek a legfrissebb hírek Betty jó voltából, és ezekben a percekben olvastam, hogy sajnos nehéz helyzetbe került a debreceni Bodolai Ferenc Addomancsol Alapítvány. Az állatoknak mindössze egy napra elegendő táp maradt, így a menhely elsősorban tápadományokat kér. Minden info részlet ezzel kapcsolatban is a sunshine.hu megtalálhattuk. A következő óránkat pedig Sony Foderával kezdjük. Think About Us a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
1: Visszaesett a turizmus júniusban Magyarországon. Rendkívüli energiahelyzetre figyelmeztetett a miniszterelnök. Civil szervezetek egyeztettek a szívhangrendeletről az egészségügyi tárcával. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Visszaesett a turizmus júniusban Magyarországon, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A hónap során 1,9 millió vendég összesen 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. Ez a vendégek számában 2,2, a vendég éjszakákében pedig 2,5%-os csökkenés jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A szállodák továbbra is meghatározó szerepet töltenek be, a belföldi vendégek 2/3-át, a külföldiek 80%-át fogadták. A régió között eltérő volt a kép, Budapestre több belföldi vendég érkezett, míg a Balatonnál visszaesés mértek. A külföldi vendégforgalom a fővárosban és a Balatonnál is mérséklődött. Rendkívüli helyzet alakulhat ki a hazai energiaellátásban a rekord alacsony Dunavízállás miatt. Erre figyelmeztetett Magyar Péter miniszterelnök. Közlése szerint legkésőbb hétfőtől várhatóan teljesen leállhat a paksi atomerőmű, miközben a dunamenti erőmű egyik blokkja is kiesett. A kormány arra kéri a nagy ipari fogyasztókat, hogy a csúcs időszakokban önként mérsékeljék áramfelhasználásukat, és szükség esetén jogszabályi korlátozást is bevezethetnek egyes nagy fogyasztóknál. A lakosságot arra kérik, hogy a nagyobb áramigényű tevékenységeket lehetőség szerint ne 17 és 22 óra közé időzítsék. A kormány hangsúlyozza, a kórházak és más létfontosságú intézmények ellátása kiemelt védelmet élvez, az ország villamos energia ellátása jelenleg biztosított. A szívhang rendelet visszavonásánál a sürgőségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres terhesség megszakítás szabályozásáról is egyeztettek civil szervezetek az egészségügyi minisztériummal. A megbeszélésen Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, Svéd Tamás parlamenti államtitkár és Ilkó Lévia közigazgatási államtitkár vett részt. A civil szervezetek korábban nyílt levélben kérték, hogy a nőket képviselő szakmai és jogvédő szervezeteket is vonják be a szívhang rendeletről szóló egyeztetésekbe. A találkozón többek között bizonyos sürgős fogamzásgátlók vénykötelességének feloldása is szóba került. A szervezetek szerint korszerű tudományos bizonyítékokon alapuló szabályozásra van szükség, amely a nők egészségét és biztonságát szolgálja. Átvilágítás indul a Magyar Állami Operaházban. Nagy Ervin kulturális államtitkár bejelentése szerint csütörtökön szakértői csapat érkezik az intézménybe, hogy megkezdje az operaház működésének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzését. Az államtitkár szerint a vizsgálat célja a bizalom megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a magyar kultúra egyik legfontosabb intézménye átláthatóan és felelősen működjön. Hangsúlyozta, az állami fenntartású kulturális intézmények évente jelentős készközpénz gazdálkodnak, ezért elvárható, hogy ezek felhasználása indokolt és ellenőrizhető legyen. A vizsgálat eredményeiről a minisztérium később a tájékoztatást és szükség esetén intézkedéseket is tesz.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kedden is felhő, csapadékmentes időre van kilátás, tomboló hőségre kell készülni, hajnalban 16-26 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 Sunshine FM, Bettinek pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket, egy óra után járunk már 4 perccel. Kezdünk elsőként a Sony Faderával, aki a következő percekben arról énekel, hogy egy szakítás után nem szabad törődnünk az exünkkel. Tinkerbell tász!
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!
2: Csak jó zenék, mix.

Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93-et a Sunshine FM. Ez volt David Guetta, Terry Swings és Tóth Szendály 3-asan a Gong Gong Gong. És képzeljétek, komoly fennakadások alakultak ki az egyik utazási társaság bulgáriai útján el. A mai napra tervezett Debrecen-Burgasz charterjáratot is törölték, és a Bulgáriában rekedt utasokat pedig repülőhelyet majd autóbuszokkal szállítják haza. Így akár majd az út 22-23 órát is igénybe vehet. A meghiúsult utazások résztvevőinek az iroda egyébként teljes befizetett díj visszatérítést ígér, minden további információ ezzel kapcsolatban is megtalálható majd a sunshine.hu-n. Érdemes tájékozódni, hogyha esetleg épp érintett vagy. Hertz, Purple is Commission, Wonderful Life, itt a debreceni kedvencek között.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Figyelj, eltűnt egy légpuskánk. Nem tudom mikor, de valahonnan, tehát császárszálláson volt még gyerekkoromban a telkünkön, és nem tudom, hol van, nem tudjuk, hogy
2: anyukád
1: hova
2: tűnt. Anyukád eltüntette.
1: Lehet, hogy eldugta előlem.
3: Nálunk az anyukák tüntették el, pont emiatt.
1: Igen?
3: Igen, mert a szomszéd kisfiú ráfogta a másikra a légpuskát, hogyha ha nem öltözöl, olyan, és elkésünk az oviból, akkor baj lesz.
1: Hát, én meséltem egyszer nektek adásban, halörtlődöztem. A fél lábú halört.
3: De akkor hogy... még csak fél lába volt, de most már láb nélküli.
4: De én Béla előtte a másikat is.
1: Nem, céltáblára lőttem, csak a kerítés az a tó felé volt a céltábla, amire ráraktam, és lőttem, mint gyerekként. Céltáblára lőttünk, és nagyon szerettünk légpuskával, de így céltáblára, vagy a pecunak az oldalára, tudod, ez a tárolónak az oldalára, felhelyezett céltáblára, vagy a kerítésre tettük, és akkor arra lőttünk cél. Hát arra nem gondoltam, hogy valaki a tavon, ami onnan, mit tudom én, 50 méter, ott jön a horgász, a féllábú horgász, vagy halőr, vagy nem tudom mi, aki csónakba evezett, és az oldalán meg kopogott neki a söré, vagy nem sörét, hanem hát ugye a lőszer. Pim, pim, pim, tudod.
3: Mert lőtted, és eltaláltad a hajónak az oldalát?
1: Igen, a csónaknak az oldalát, a facsónaknak.
3: Még jó, hogy nem szergényt horgászt kilőtted.
1: De még újra töltöttem, még nehez, hogy volt ideje elmenni, hogy kettő biztos rávertem. Ugye, gyerekként, míg nem, utána jött valaki, egyszer csak édesapámnak szólni a szegénynek, hogy hát, mi maguk lövöldöznek itt. Igen. És ugye, hát mi csak céltáblára lövünk, hát igen, a tó felé, és ott éppen
3: viszont
1: valaki...
3: az összes orrforgász akkor jött és mondta, hogy figyeljetek, most lehet menni horgász, Balogék gyereke lövöldözi a halőrt, most nem fog jönni, nyugi.
1: Lehet, hogy nem tudom, hogy halőr volt feltétlen, de az biztos, hogy szegénynek fél lába volt, és ugye úgy jut szegény a csónakba, pecázott.
3: Hát, azért volt már fél lába. Volt egy másik barátod, aki korábban lövöldözött.
1: Aki nagyobb puskával lövöldözött.
3: És ő pontosabban célzott.
1: Annak jött hozzászólás.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
5: Ez a Juice.

0: legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM, és friss programajánlók jönnek egyenesen Kiskatától.
3: Szia Roli! Bécs eleganciája és a Broadway csillogása egyetlen este alatt Nyíregyházára költözik. Augusztus 9-én vasárnap este 8:30-kor a Rózsakert szabadtéri színpadon megelevenedik a Schönbrunni kastély varázsa a Musical Gála koncerten. Jan Zakata, Mészáros Árpád Zsolt és Szomor György több ezer LED fény kíséretében élőzenekarral hozzák el a legnépszerűbb és legromantikusabb dallamok. Ha az időjárás közbeszólna, a másnapi esőnapon pótoljuk ezt az uralkodói élményt. Unatkozik otthon a gyerek, és már az összes létező játékkal játszottatok legalább 100-szor. Akkor augusztus 18-a és 23-a között vegyétek az irányt Debrecen felé, ahol a régi Városháza udvara és a Vidám Park egy hatalmas ingyenes játszótérré változik a Galiba Gyermekfesztiválon. Óriás buborékshow, bűvészek, kézműves kuckók és izgalmas bábelőadások várják a legkisebbeket, sőt, még magával Süsüvel, a híres egyfejű sárkánnyal is kezet rázhattok a délután folyamán. Jó szórakozást a programokhoz.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: Debrecenben itthon vagyunk.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Gente.

0: Ez volt Szigala és a Riptide. 2 órához érkeztünk, így már is jönnek a legfontosabb hírek Betty jó voltából. Ezt követően pedig rajtól majd a Sunshine délután, ma nem velem, hanem Glac Norbival. Várja majd az útinfókat egymás után, illetve hozza a kiváló zenéket. Ha bármit látsz, akkor mindenképp írd meg neki 0620 316 3000. Egy tuti, hogy elsőként majd Taylor Swift-tel kezd, mindjárt a Solo the Fate of Ophelia.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Több alkalommal is leállás lesz a Magnet Banknál. A vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot Gajdos László. Felmérés szerint a többség támogatta az M1 leállítását. Földi Betty vagyok, imár részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 6 alkalommal tart rendszerkarbantartást idén a Magnet Bank. Ezek idején több fontos szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető. A bank tájékoztatása szerint az üzemszünetek augusztus 30-án, szeptember 13-án és 27-én, október 18-án, november 15-én, valamint december 13-án lesznek. Minden alkalommal éjféltől hajnali 4 óráig. Az érintett időszakban szünetelhet a belföldi és külföldi ATM-es készpénzfelvétel, a bankkártyás vásárlás, az SMS szolgáltatás, valamint a bankkártyás netbankon és mobilbankon keresztüli letiltás is. A bank ezért azt javasolja, hogy az ügyfelek a fontosabb pénzügyi műveleteket időben intézzék el, és készüljenek alternatív fizetési lehetőséggel. A vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. Közösségi oldalán azt írta, az aszályos időszakban mindenkit arra kérnek, hogy lehetőség szerint mellőzze a medencék feltöltését, az autómosást, valamint néhány napig a sportpályák locsolását is. A miniszter szerint nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és szükség esetén komolyabb intézkedéseket is megtesznek annak érdekében, hogy mindenki számára rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű és minőségű víz. A tárca tájékoztatása szerint a megnövekedett fogyasztás és a Duna alacsony vízszintje több helyen is nehezítheti az ellátást.
4: Legfontosabb, hogy a sportpályák öntözését leállítottuk. Nem lehet a stadionokat, sportpályákat öntözni. Ha ez megvalósul, akkor elsősorban ezeken a területeken tudunk spórolni, és gyakorlatilag ez egy nagy lépés előre, és nem kell a lakosságot semmiképpen korlátozni, ezt nem szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy ez akkora fogyasztás a golfpályák és a sportpályák öntözése, hogy ez elegendő lehet a kánikulában.
3: A megkérdezettek többsége egyetért azzal, hogy a Tisza kormány július elején leállította a közmédia hírszolgáltatását és felfüggesztette az M1, valamint a Kossuth rádió működését. Derül ki a publikus intézet Népszavának készített felmérésből. A kutatás szerint a válaszadók 57%-a támogatta a döntést, 37% pedig rossznak tartotta. A véleményeket erősen befolyásolta a párt preferencia. A Tisza szavazóinak nagy többsége jogosnak tartotta a lépést, míg a Fidesz támogatói szinte egységesen ellenezték. A felmérés alapján ugyanakkor a választadók többsége továbbra is szükségesnek tartja a közmédiát, de legfontosabb feladatának a hiteles, független és kiegyensúlyozott tájékoztatást nevezte meg. Magyarország továbbra is lemaradásban van a szervezett daganatszűrések területén, derül ki a pénzcentrum összeállításából. Az Európai Unió és a Nemzetközi Egészségügyi Szervezetek jelenleg 3 daganattípusnál tartják bizonyítottan hatékonynak a lakossági szűrést, az emlőráknál, a méhnyakráknál, valamint a vastag és végbélráknál. Az Európai Daganatszűrés Index szerint a skandináv országok teljesítenek a legjobban, míg Magyarország 35%-os eredménnyel az alsó középmezőnyben van. Közben a daganatos megbetegedések gyakorisága nálunk meghaladja az uniós átlagot. A szakemberek szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata a lakossági részvétel növelése, mert minél korábban fedeznek fel egy rosszindulatú elváltozást, annál nagyobb az esély a sikeres kezelésre.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Rekkenő hűség a folytatásban is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás. Ugyanakkor tompaság, fáradékonyság is jelentkezhet. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon. A maximumok a folytatásban 35-40 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
5: Köszi Beti a legfrissebbeket. 2 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg startul a Sunshine délután. Hello mindenkinek. A stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az infók a folytatásban is. 0620 316 3000. Startolunk Taylor Swift-tel. Ez a The Fate of Ophelia.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Taylor Swift, és ez volt tőle The Fate of Ophelia, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, friss közlekedési infók jönnek. Ugyanis sajnos van három darab balesetünk is, méghozzá Debrecenben, a Huszárgál utca, illetve a Kincseshegy utca sarkánál, aztán szintén van egy balesetünk, méghozzá a Rakowski Dániel utcán, és még egy baleset a Bartók Béla úton. Kitartás mindenkinek ebben a nagy melegben. Jön már is a folytatásban Lucas Graham, ez pedig a Seven Years.

0: Sikernaptár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Will.i.am, méghozzá Britney Spears-el kiegészülve, és ez volt tőlük a Scream and Shout az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, természetesen a kínai asztrológia jósolt nekünk a mai napra is, ugyanis ma sokszorozó nap van. A kínai asztrológiában a sokszorozó nap olyan nap, amikor a hagyomány szerint a gondolatok, a szándékok és a cselekedetek hatása megsokszorozódik. Ezért különösen kedvezőnek tartják új célok kitűzésére, pozitív kezdeményezésekre és fontos döntések meghozatalára a mai napot, miközben érdemes egyébként kerülni a konfliktusokat és a negatív tetteket. Ezt jósolja tehát nekünk már a kínai asztrológia, én pedig azt, hogy jöhetnek a közlekedési infók, hiszen hamarosan szétnézünk az utakon 0620 316 3000, a folytatásban pedig már itt van Dasha, ez pedig az Austin.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Ed Sheeran, és az volt tőle a kamerám az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és hát természetesen jó utat és balesetmentes közlekedést. Rá is kanyarodunk a közlekedési információkra, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Törpe utcán felmarták az útburkolatot, itt mindenki óvatosan közlekedjen, a Nagyvárad utcán pedig erős áramú hálózat bővítés folyik, itt forgalomkorlátozásra kell, hogy számoljatok. Debrecen útjára kanyarodunk, ahol ugye van három darab balesetünk, a Bartók Béla úton, aztán a Rakowski Dániel utcán, valamint a Huszár Gál utca és a Kincsesegy utca sarkánál. Ha pedig van friss közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: a Disco Lines, és ez volt tőlük a No Broke Boys az előző percben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 3 óra, úgyhogy tartunk most egy nagyon-nagyon rövid szünetet, ugyanis elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont 3 óra után is várok vissza mindenkit, mert most tartol majd a kódjáték, valamint természetesen augusztus 3-ára, hétfőre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy Kata is érkezik hozzám a stúdióban. No meg nem utolsó sorban, játszom ebben a rekkenő hőségben az üdítő kedvenceket. Harry Styles-szal fogunk kezdeni. Ez lesz az American Girls.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével.

Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Terelőútvonalon járnak a szepesi buszok Debrecenben. 6 napig táncol majd Debrecen a virágkarnevál idején. Iskola kezdési támogatással segíti a debreceni családokat az önkormányzat. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Közműépítési munkák miatt hosszabb ideig terelő útvonalon közlekednek a szepesi buszok Debrecenben. A DKV tájékoztatása szerint augusztus 1-én szombaton üzemkezdettől várhatóan november 29-én üzemzárásig teljes szélességben lezárják a szepesi bekötőút belterületi szakaszát. Ez idő alatt Szepes városrész csak a 481-es főút felől közelíthető meg. A lezárás a 39-es autóbuszokat érinti, amelyek mindkét végállomás irányába módosított útvonalon járnak. A buszok a nagyállomás, a homokkerti felüljáró, a Mikepércsi út, a 47-es és a 481-es főút, valamint a sárga dűlő érintésével közlekednek. Az utasoknak ideiglenes megállókra és hosszabb menetidőre is érdemes számítaniuk. 6 napon át táncos programok töltik meg Debrecen tereit és utcáit a virágkarnevál idején. Augusztus 18-a és 23-a között rendezik meg a már hagyományos Táncol a Város program sorozatot, amelyben közel 40 helyi táncegyesület és tánciskola, valamint 9 nemzetközi tánccsoport mutatkozik be. A közönség a klasszikus és modern táncstílusoktól a néptánc a mazsoretten és a látványos utcai produkciókig sokféle előadást láthat. A szervezők célja, hogy a karneváli hét ne csak a virágkocsikról, hanem a közösségi élményekről és a tánc sokszínűségéről is szóljon. Debrecen önkormányzata idén is iskola kezdési támogatással segíti a rászoruló családokat. Az általános iskolás gyermekek után 50 ezer, a középiskolások után pedig 40 ezer forint igényelhető gyermekenként. A támogatás rászorultsági alapon jár, és idén már 20 éves korig kérhető. Családban élők esetében az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg a 110 ezer forintot, egyszülős háztartásoknál pedig a 145 ezer forintot. A kérelmeket október 31-ig lehet benyújtani. Emellett elindult a debreceni karitatív testület tanszergyűjtése is. A jó állapotú iskolai eszközöket több városi gyűjtőponton várják, hogy minél több gyermek kezdhesse felkészülten a tanévet. Augusztus 11-ig adhatják be a kollégiumi jelentkezésüket a Debreceni Egyetem most felvételt nyert első évesei. Az intézmény tájékoztatása szerint a kérelmeket a szükséges igazolásokkal együtt postai úton kell eljuttatni a kollégiumi felvételi és a szociális irodához, de ügyfélfogadási időben személyes benyújtásra is van lehetőség. A hallgatóknak a jelentkezéshez Neptun felhasználó névre és jelszóra lesz szükségük. A férőhelyekről augusztus 21-e után kapnak értesítést e-mailben. A Debreceni Egyetem 6 kampuszán összesen csak nem 5000 kollégiumi hely jár rendelkezésre. Ezek mintegy negyedét, körülbelül 1200 férőhelyet a gulyáknak tartanak fenn. Augusztusban is csak korlátozottan folytatódnak a kaszállási munkák Debrecenben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a júniusi ütem teljesítése után felfüggesztették a folytatólagos kaszállást a Dekert Nonprofit Kft. Munkáinak kivételével. A döntést az extrém meleg és száraz időjárással indokolták, mivel a magyar felületű rendszer szintű kaszállás ilyen körülmények között indokolatlan porterhelést okozhatna.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Rekkenő hőség a folytatásban is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás. Ugyanakkor tompaság, fáradékonyság is jelentkezhet. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon. A maximumok a folytatásban 35-40 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 3 óra után is csak üdítő és frissítő, valamint hűsítő zenék itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, jöhetnek az útinfóitok is 0620-316-3000. Kezdünk Harry Styles-szal, ez az American Girls.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: halott pénz, és ez volt tőlük a Valami van a levegőben, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. Kata megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen augusztus 3-ára hétfőre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet. Jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosjegy szülötteire ma komoly döntés vár a karrierjükben, így a műszak végén mindenképp üljön be egy frissítőre a legközelebbi kollégájával. A bika ne hagyja, hogy a munkahelyi pletykák eltereljék a figyelmét, inkább szelektálja az asztalán tornyosuló iratokat, mert a fizikai rend a gondolataira is jó hatással lesz. Az ikrek előtt egy váratlan üzleti ajánlat kapuja nyílhat meg, ezért itt az ideje, hogy ne habozzon, hanem tegyen konkrét lépéseket a megvalósításért. A rák egy feszült magánéleti helyzet közepén találhatja magát, ahol a háttérbe szorított vágyai és igényei végre utat követelnek maguknak. Az oroszlán feladatai ma halomban állnak, de a feszített tempó ellenére is szakítson legalább 20 percet a saját feltöltődésére. A szűz napja ma tele lesz izgalmas találkozókkal, így érdemes a halasztható papírmunkát inkább áttenni holnapra, hogy a délutáni programokra fókuszálhasson. A mérleg egy váratlan nézeteltérés miatt érezheti kényelmetlenül magát, ezért ha bizonytalan a társa szándékaiban, hagyatkozzon megérzéseire. A Skorpió elégedetlensége most új utakra sarkalhatja, ráébredve arra, hogy a céljai eléréséhez őszintén át kell értékelnie a jelenlegi stratégiáját. A nyilas figyelmét a csapat teljesítmény köti le, hiszen a közös jövőkép hiányában a felhalmozott energiák könnyen szétforgácsolódhatnak. A bak vonuljon kissé háttérbe a forgatag elől, mert a jövőbeli tervei tisztázásához most elengedhetetlen a csend és a megfontoltság. A vízöntő környezetében olyan szervezeti változások indulhatnak el, amelyek teljesen átrendezik a bizalmi körét. A halak intuíciója most könnyen vakvágányra futhat, ezért ahelyett, hogy feltételezésekre építene, kérjen egyértelmű visszajelzést a környezetétől.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd 5 óra után a legjobb program lehetőségekkel. Drága Sunshine-osok, a kódjáték pedig javában zajlik, úgyhogy ha a 3-as benne van a telefonszámodban, akkor küld el nekem a kódjáték szót 0620-316-3000. Jennifer Lopez és David Guetta pedig jön a folytatásban. Ez tőlük a vadonatói. Szív mi tuná.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: tiltogatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Foul. És ez volt a Changes az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, hamarosan 4 óra, úgyhogy tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni. Viszont 4 óra után is várok vissza mindenkit, hiszen szét fogunk majd nézni az utakon, úgyhogy jöhetnek a közlekedési infók 0620 316 3000. 4 óra után pedig startolunk majd az egykori nagy sikerű Fade lesz felvétellel. Úgyhogy szerintem senkinek nem kell bemutatni az Insomniát. Csak hát Bibi Rexa egy picit hozzányúlt, és milyen jól is tette, ez lesz a 2026-os verzió, a New Legend.

0: Fun Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia Norbi. Nyíregyháza belterületén több munkaterület, ez úgy szintén elmondható, Debrecen város belterületén is rengeteg munkaterülettel szembesülnek a közlekedők, sőt, útépítési munkálatok Debrecen város területén, ami több főútvonalat is érintenek, de közvetlenül a belvárosban is a helyreállításokat végzik. És lakott területen kívül a főútvonalak jelentősen le vannak terhelve, elsőnek a 4-es számú főútvonal, Debrecen és Nyíregyháza között sűrű a forgalom, és rengeteg volt ma a közúti közlekedési baleset, mindkét vármegye területén gyakran fordultak elő súlyos kerékpáros térsérülésre járó baleset, illetve jelentős anyagi kárra járó események. A rekkenő nyári hőségben nagyobb figyelemmel legyenek, és nagyobb követési távolságot tartsanak. Köszönöm, további balesetmentes jó utat!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Augusztusban is csak korlátozottan folytatódnak a kaszállási munkák Debrecenben. Vasárnap ismét megtartják a debreceni régiség vásárt a Nagyerdei stadionnál. A legforróbb nyári napokon is tartalmas kikapcsolódást kínál a debreceni Déri Múzeum. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Augusztusban is csak

0: Változottan folytatódnak a kaszállási munkák Debrecenben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a júniusi ütem teljesítése után felfüggesztették a folytatólagos kaszállást a Dekert Nonprofit Kft. Munkáinak kivételével. A döntést az extrém meleg és száraz időjárással indokolták, mivel a magyar felületű rendszer szintű kaszállás ilyen körülmények között indokolatlan porterhelést okozhatna. Jelentősebb csapadék érkezéséig augusztusban elsősorban az öntözött gyep felületeken, valamint a játszó terek, kondiparkok és kutyafuttatók területén végeznek ütemezett munkákat. Később a virágkarneválhoz kapcsolódóan a rendezvénnyel érintett területeken is sor kerülhet kaszálásra. Vasárnap ismét megtartják a debreceni Régiség vásárt a Nagyerdei stadionnál. Kereggel 7 órától délután 2-ig várja az érdeklődőket a megszokott helyszínen. A vásár több mint 25 éve indult útjára Máté László szervezésében, és azóta Debrecen egyik ismert, rendszeresen visszatérő hétvégi eseményévé vált. A programot sokan a jól ismert mondattal emlegetik, olyan nincs, ami itt nincs. Így a látogatók ezúttal is régi tárgyak, különleges darabok, gyűjtői kincsek és nosztalgikus portékák között böngészhetnek. A legforróbb nyári napokon is tartalmas kikapcsolódást kínál a debreceni Déri Múzeum. A belvárosi intézmény hűvös tereiben a látogatók több állandó és időszaki kiállítást is megnézhetnek. A munkácsi teremben továbbra is láthatóak a festő óriás monumentális Krisztus képei. Szeptemberig a Miska és Cecil című tálat Munkácsi Mihály magánéletébe, házasságának történetébe enged betekintést. Élénkül az új autópiac, miközben a használt autók kínálata egyre szűkül, erről beszélt a Médiacentrum Debrecennek egy helyi autókereskedés értékesítési vezetője. Komlósi Róbert szerint a vásárlói döntéseket az árak, a finanszírozási lehetőségek és a technológiai fejlődés is alakítja, az elektromos autók iránt érdeklődés pedig fokozatosan erősödik. A Debrecenben gyártott új BMW X3 már a márka legkeresettebb elektromos modellje Magyarországon. Az év első felében közel 240 darabot adtak át az ügyfeleknek. A szakember szerint a kínai márkák megjelenése erősebb árversenyt hozott, több importőr pedig módosított árain, konstrukcióin és felszereltségi szintjein. Több mint 8000 új hallgatót köszönhet szeptemberben a Debreceni Egyetem. A 2026-os általános felvételi eljárásban összesen 8265 jelentkező került be az intézménybe, ami az elmúlt évek legjobb eredménye. Az egyetem továbbra is őrzi vezető szerepét a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmények között, országos szinten pedig a második helyen áll. A legtöbb első évest a pedagógus képzésre, az orvos és egészségtudományi területre, valamint a gazdaságtudományi és műszaki képzésekre vették fel. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Kedden is felhő, csapadékmentes időre van kilátás, tomboló hőségre kell készülni, hajnalban 16-26 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Beti a legfrissebbeket. 4 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg egy gyors közlekedési infóm, ugyanis a Sóstói úti kórház után vadgázolás történt, és az űz hát ott fekszik az út mentén, úgyhogy az arra közlekedők mindenképpen óvatosan, ha pedig van közlekedési infód, akkor az ügyet 0620-316-3000, startolunk Biburexa és a Fitless közösével.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
1: A választás egyszerű.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

az LMFAO, és ez volt tőlük a Party Rakodem, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ma van a dinnye világnapja, hiszen természetesen ennek az igazi nyári gyümölcsnek is van világnapja, stílusosan egyébként a dinnye szezon kellős közepén. A görög dinnye a nyári hőségben a folyadékpótlást is segíti, hiszen 92% vizet tartalmaz, emellett még telítettségérzetet is ad a fogyókúrázók nagy örömére. A görög dinnye egyébként annak ellenére, hogy édes gyümölcs, nagyon kevés kalóriát tartalmaz, vitamin tartalma viszont annál magasabb, ezért a dinnye fogyasztás kifejezetten jót tesz, például a hajnak, illetve a bőrnek. Úgyhogy hát szerintem ebben a reggeli hőségben fogyasszunk egy jó kis görög dinnyét. Én pedig játszom mellé a hűsítő kedvenceket, Zara Larsson, Can't Tame Her.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Szentsejn FM-re, és kanyarodunk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán jelen pillanatban nagyobb torlódás van, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Stadion utca egy része zsákutca, itt a munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve mindenki szabályosan parkoljon le. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban a nagyállomás környékén erősebb a forgalom. Köszi szépen, Attila, hogy ezt megírtad nekünk. A Füredi úton is a nagyobb forgalommal kell, hogy számoljatok, valamint a Kisegyesi úton is. Hogyha van közlekedési infotok, akkor az pedig jöhet a folytatásban 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

Justin Bieber, és ez volt a Sorry az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok hamarosan 5 óra, úgyhogy tartunk ismételten egy nagyon-nagyon rövid szünetet, elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen természetesen szétnézünk az üzemanyagárak tekintetében, lesz-e emelkedés, lesz-e csökkenés, na ez a következő órában kiderül, valamint hozunk majd jobbnál jobb program lehetőségeket, de természetesen a hűsítő kedvencek is jönnek, Timi Palával fogunk startolni. Ez lesz a Dracula.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Otthon akart robbanószert gyártani egy hajdúböszörményi férfi. 10 milliókból fejlesztenek Berettyúj faluban. Jövőre is megrendezik a debreceni maratont. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy hajdúböszörményi férfi ellen, aki az ügyészség szerint otthonában akart robbanószereket készíteni. A vád szerint a férfi érdeklődött a robbanó anyagok és robbanószerek iránt, ezért az interneten utána nézett, hogyan lehet házilag különféle pirotechnikai eszközöket előállítani. Később egy debreceni használcik piacon petárdákat vásárolt, majd további hozzávalókat is beszerzett az internetről és helyi boltokból. Az ügyészség szerint a férfi

0: Otthonában több petárdát készített, az egyikbe kisebb acélgolyókat is tett, majd az udvaron próbarobbantásokat végzett. A hatóságok lefoglalták a robbanós szerek előállításához szükséges anyagokat és eszközöket. A férfi beismerte a cselekményt, az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott. Több 10 millió forintból végeznek csapadék vízelvezetési munkálatokat Berettyújfaluban. A közbeszerzési értesítő szerint a fejlesztés nettó 45,6 millió forintból valósul meg, és a Szinlér rézsi burkolatának építését érinti. A munkák során a csatorna földrézsűjét pázsit rácskővel burkolják, emellett beton alátámasztásokat és lezáró elemeket is kialakítanak, hogy megelőzzék a burkolat süllyedését és elmozdulását. A csatorna több pontján meglévő támfalak műszaki állapota nem megfelelő, ezért ezeket elbontják, majd újraépítik. A kivitelezésre 6 hónap áll rendelkezésre. A munkát a Mándoki székhelyű Cető Kft. Végzi, a szerződést július 15-én kötötte meg az önkormányzat. Jövőre is megrendezik a Debrecen maratont, a futóverseny időpontja 2027. április 4-e lesz. Ez Bács Zoltán, a Debrecen Egyetem rektora jelentette be a Campus Fesztiválon tartott sajtótájékoztatón. A Debrecen maratont 2026-ban szervezték meg először széleskörű városi intézményi és sportszakmai összefogással, akkor mintegy 2600-an futottak a város ikonikus pontjait és érintő útvonalon. A szervezők célja, hogy jövőre ezt a létszámot is túlszárnyalják, és 3-4 ezer közötti nevezőt köszöntsenek. A maraton nem csak verseny, hanem közösségi esemény is, amely az egészségtudatos életmódot és a sport örömét népszerűsíti. Aszfaltozási munkák miatt változik több debreceni buszjárat közlekedése a Budai Nagyantal utca, a Faragtár utca és a Huszár-Gál utca közötti szakaszon. A munkák ideje alatt július 20-án üzem kezdettől augusztus 7-én üzem zárásig a 25-ös autóbusz, valamint a 90Y-os és a 973-as éjszakai járatok terelő útvonalon közlekednek. Már készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. A rendezvény idén megújult formában augusztus 18-a és 23-a között várja a látogatókat, a csúcspont pedig ezúttal is az augusztus 20-ai felvonulás lesz. A több százezer élő virágból készült kompozíciók mellett koncertek, közösségi programok és látványos kísérő rendezvények is szerepelnek a kínálatban. Az idei karnevál koncepciója a jövő formálásra és a közös felelősségvállalásra épül, ezért a helyi közösségeket, oktatási intézményeket és generációkat is bevonják a programokba.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Rekkenő hőség lesz a folytatásban, kedden a maximumok 35-41 fok között alakulnak, ráadásul itt a pallag fűpollen szezon is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Beti a legfrissebbeket, 5 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg hát a Sunshine délután utolsó órájába lépünk be, úgyhogy ha van infód, akkor az jöhet a folytatásban is 0620-316-3000, startolunk Témin Palával, ez már a Dracula.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

0: Üzemanyag információ a Sunshine FM-en.
1: Az Ájli Mafia. És ha volt egy álmom, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, ahogy korábban ígértem, rákanyarodunk az üzemanyag információkra. Viszont van egy nagyon-nagyon jó hírem, ugyanis kedden ezúttal sem a dízel, sem pedig a benzinára nem változik. Így jelen pillanatban az alábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin 617 forint per liter, míg a gázolaj 662 forint per liter.
2: Az üzemanyag információk támogatója az O+ üzemanyag töltőállomások. Több mint tankolás.
1: Köszönjük szépen, az üzemanyag információk után pedig visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy mi is történt a keltetőben Balogh Bélánál, Dankó Lacinál és Gera Mariannál.
0: Ez történt ma reggel a keltetőben a Sunshine FM-en.
3: Figyelj, eltűnt egy légpuskánk, nem tudom mikor, de valahonnan, tehát császárszálláson volt még gyerekkoromban a telkünkön, és nem tudom, hol van, nem tudjuk, hogy
4: anyukád
3: hova
4: eltüntette.
3: Ne, lehet, szólok, hogy eldugta előlem.
5: Nálunk az anyukák aztán tüntették el, pont emiatt.
3: Igen?
5: Igen, mert a szomszéd kisfiú ráfogta a másikra a légpuskát, hogyha ha nem öltözöl, és elkésünk az oviból, akkor baj lesz.
3: Hát én meséltem egyszer nektek adásban, halörtlődöztem. A féllábú halört.
5: De akkor hogy még csak féllába volt, nem, de most már láb nélküli.
3: De én
6: Béla előtte a nem, másikat is.
3: Nem, céltáblára lőttem, csak a kerítés az a tó felé volt a céltábla, amire ráraktam, és lőttem, mint gyerekként. Céltáblára lőttünk, és nagyon szerettünk légpuskával, de így céltáblára, vagy mi az a pecunak az oldalára, tudod, ez a tárolónak az oldalára, felhelyezett céltáblára, vagy a kerítésre tettük, és akkor arra lőttünk cél. Hát arra nem gondoltam, hogy valaki a tavon, ami onnan, mit tudom én, 50 méter, ott jön a horgász, a féllábú horgász, vagy halőr, vagy nem tudom mi, aki csónakba elvezett, és az oldalán meg kopogott neki a söré, vagy nem sörét, hanem hát ugye a lőszer. Pim, pim, pim, tudod.
5: Mert lőtted, és eltaláltad a hajónak az oldalát?
3: Igen, a csónaknak az oldalát, a facsónaknak.
5: Még jó, hogy nem szergényt, horgászt kilőtted.
3: De még újra töltöttem, még ne, azért volt ideje elmenni, hogy kettő biztos rávertem. Ugye, gyerekként, míg nem, utána jött valaki, egyszer csak édesapámnak szólni a szegénynek, hogy hát, mi maguk lövöldöznek itt. És ugye, hát mi csak céltáblára lövünk, hát igen, de a tó felé, és ott éppen
5: viszont
3: valaki.
5: Az összes orrforgász akkor jött és mondta, hogy figyeljetek, most lehet menni horgász, Balogék gyereke lövöldözi a halőrt, most nem fog jönni, nyugi.
3: Lehet, hogy nem tudom, hogy halőr volt feltétlen, de az biztos, hogy szegénynek fél lába volt, és ugye úgy jut szegény a csónakba, pecázott.
5: Hát, azért volt már fél lába. Volt egy másik barátod, aki korábban lövöldözött.
3: Aki nagyobb puskával lövöldözött.
5: És ő pontosabban célzott.
3: Megjött hozzászólás.

0: FM, és ez volt tőlük a Pont Jó az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ahogy ígértük korábban, Kata ismételten megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csokorba, úgyhogy én átadom neki a terepet. Jön tehát Kata és a programajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Bécs eleganciája és a Broadway csillogása egyetlen este alatt Nyíregyházára költözik. Augusztus 9-én vasárnap este 8:30-kor a Rózsakert szabadtéri színpadon megelevenedik a Schönbrunni kastély varázsa a Musical Gála koncerten. Janza Kata, Mészáros Árpád Zsolt és Szomor György több ezer LED fény kíséretében élő zenekarral hozzák el a legnépszerűbb és legromantikusabb dallamokat. Ha az időjárás közbeszólna, a másnapi esőnapon pótoljuk ezt az uralkodói élményt. Unatkozik otthon a gyerek, és már az összes létező játékkal játszottatok legalább 100-szor. Akkor augusztus 18-a és 23-a között vegyétek az irányt Debrecen felé, ahol a régi Városháza udvara és a Vidám Park egy hatalmas ingyenes játszótérré változik a Galiba Gyermekfesztiválon. Óriás buborékshow, bűvészek, kézműves kuckók és izgalmas bábelőadások várják a legkisebbeket, sőt, még magával Süsüvel, a híres egyfejű sárkánnyal is kezet rázhattok a délután folyamán.
0: Köszönjük szépen, és hát 6 órától pedig startol majd a 2 órás élő esti kívánságműsor, akár már most jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000, a folytatásban pedig itt van a koszovói albán származású énekesnő, mikhozzá Dua Lipa. Ez a Love Again. Kellemes délutánt!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM program!

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mivel a következő napokban sem várható csapadék. Elindította hagyományos tanszergyűjtési akcióját a debreceni karitatív testület. Hatodik alkalommal szervezi meg a Ne dobd ki az iskolatáskádat akciót, Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, mivel a következő napokban sem várható csapadék, sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Sunshine FM-nek elmondta, hogy a csapadék hiány miatt a felszíni vizek nem töltődnek, ezért felelős vízhasználatra kért mindenkit. Az alacsony vízállás és a szárazság a folyókon már a hajózási rendet is akadályozza. Emellett a Duna kritikusan alacsony vízszintje a paksi atomerőmű termelését is folyamatosan korlátozza.
3: Nem lesz könnyű ez a nyár, nem lesz könnyű ez a hét. Nagyon oda kell figyelnünk a legnagyobb értékünkre, az ivóvízre. Magyarországon mindenkinek rendelkezésére áll elegedő friss ivóvíz. De az extra fogyasztások ezekben a napokban bizony nehezen kiszolgálhatók. Arra kérek mindenkit, hogy gazdálkodjon felelősen az ivóvízzel. Ne mossunk autót, ne locsoljunk füvet. A fű is kibírja, az autó is kibírja ezt a

0: néhány napot. De ha mindenképpen nagy vízfelhasználásról van szó, azt este tegyük meg. És nagyon kérek mindenkit, medencét most ne töltsünk. Az ivóvíz az nagyon fontos, hogy mindenkihez eljusson.
1: Elindította a hagyományos tanszergyűjtési akcióját a debreceni karitatív testület. A szervezet jó állapotú iskolai felszereléseket vár, hogy a tanév kezdete előtt rászoruló családokhoz juttathassanak el adományokat. A felajánlások között toltartókat, füzeteket, mértani eszközöket, papírokat és más az iskola kezdéshez szükséges tanszereket is szívesen fogadnak. A tartós nyári melegben ismét működnek a párakapuk Nyíregyháza belvárosában. A Nyírvévi Nonprofit Kft. A Kossuth téren két helyszínen üzemelteti a berendezéseket, a Takarék Palota mellett és a három Grácius szökőkút közelében. A párakapukból ivóvíz minőségű vizet permeteznek, így a járókelők biztonságosan felfrissülhetnek alattuk. Az üzemeltető ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a szökőkutak vízében nem szabad bemenni, mert azok nem fürdésre vagy mosdásra készültek. A vízben szennyeződés és kórokozók is előfordulhatnak, ezért egészségügyi kockázatot jelenthet. 6. alkalommal szervezi meg a Ne dobd ki az iskolatáskádat akciót Nyíregyháza megyéjogú város önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. A kezdeményezés célja, hogy a még jó állapotú iskolai felszerelések rászoruló családokhoz kerüljenek és segítsék az új tanév megkezdését. A szervezők iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat és egyéb tanszereket várnak, de arra kérik a felajánlókat, hogy csak olyan állapotú eszközöket vigyenek a gyűjtőpontokra, amelyeket saját gyermekük számára is szívesen elfogadnának. Az adományokat július 1-e és augusztus 21-e között lehet leadni a nyíregyházi hulladékudvarokban, a Korányi Frigyes utca 3 szám alatt, valamint a Kerék utca 1 szám alatt. Az akció a segítségnyújtás mellett a környezetvédelmét is szolgálja.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 423, az eurót 362, a svájci frankot 390, míg az amerikai dollárt 314 forintos áron jegyezte a bank.
4: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A labdarúgó OTP Bank ligában a Kismárda megszerezte első győzelmét, a Puskás Akadémia ellen idegenben 2-0-ra nyert, és két forduló után veretlen az NB1-ben. A bajnoki címvédő Eto FC Győr vendége volt a Nyíregyháza Spartakusz. Az első félidőben több helyzete volt a Sparinak, de egy szabadrúgás után a hazaiak szereztek vezetést. Fordulás után próbált egyenlíteni a Nyíregyháza, ám gyorsan megduplázta előnyét a Győr, majd kihasználva a hibákat további gólokkal eldöntötte a meccset, és 4-0 lett a végeredmény. Az Újpest labdarúgó csapata 4-2-re legyőzte a Debrecent az NB1 második fordulójában, Horváth Krisztofer duplázott a mérkőzésen. A következő fordulóban keleti rangadót rendeznek, vasárnap a Debrecen a Nyíregyházát fogadja. Augusztus 3-án megkezdte a felkészülést a következő szezonra a Debreceni Egyetem kosárlabda csapata. Hétfőn délelőtt az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokra kerül sor, délután pedig Pető Ákos megtartja az első foglalkozást az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. A vezető edző az első napokban még nem számíthat mindenkire, hiszen a nyár folyamán az utánpótlás válogatottakban szereplő játékosok még pihenő idejüket töltik, míg a légiósok közül Zachary Simons kedden, Jordan Duffy és Dimitrius Underwood a hét második felében csatlakozik a társakhoz. Reményeink szerint a második héten már teljes kerettel dolgozhatunk, de a négyes posztra még hiányzik egy játékos, ezen jelenleg is gőzerővel dolgozik a szakmai stáb. 5 edzőmeccset tervezünk, a Nagyvárad és a Szolnok személyében két nemzetközi kupában érdekelt csapattal is megmérkőzünk, de a Szegeddel is kétszer játszunk majd, foglalta össze a felkészülés menetét Pető Ákos vezetőedző. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Rekkenő hőség lesz a folytatásban, kedden a maximumok 35-41 fok között alakulnak, ráadásul itt a pallag fűpollár szezon is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg útjára indítom a 2 órás élő esti kívánság műsort, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000, startolunk a hosszal, itt van tőle a Midnight.
3: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Benzomon, és ez volt a Mystical Magical az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, természetesen ma is egészen este 8 óraig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0630 16 3000.
0: Pisti üzenetével nyitom a mai esténket, aki a szerelmének Anitának üzeni, hogy nagyon szereti, és alig várja, hogy hazaérjen. Aztán Tomi a legjobb barátjának, Daninak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Zoli pedig a feleségének Erikának üzeni, hogy köszönöm, hogy vagy nekem, és köszönöm, hogy ennyi türelmet adsz. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Tomodell, ez pedig az Another Love, a két órás élő esti kívánság.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Cyril és Mary Jo közösen. Ez volt a Still Into You, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Egészen este 8 óraig, ugye ma is javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Laci üzeni Julcsinak, hogy minden nap hálás vagyok azért, hogy mellettem vagy, nagyon szeretlek. Aztán Emil boldog 18. születésnapot szeretne rajtam keresztül kívánni Blankának, és azt üzeni neki, hogy legyen egy csodálatos estét. Attila pedig a testvérének Robinak üzeni, hogy büszke vagyok rád, és sok sikert kívánok. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Ray Dalton, ez pedig a Blood Running, a két órás élő esti kívánság műsorban.

És, ez volt tőle a Never Walk Alone, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Törpe utcán felmarták az útburkolatot, itt mindenki óvatosan közlekedjen, a Nagyvárad utcán pedig erős áramú hálózatbővítés folyik, itt forgalomkorlátozással is kell, hogy számoljatok. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban van egy lezárásunk, méghozzá a Vámospércsi úton, valamint van egy balesetünk is, méghozzá a Madárbirs utcán. Ha pedig van közlekedési infotok, akkor az jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Felixén és Sáusz közösével. Ez a Walk With Me.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Visszaesett a turizmus júniusban Magyarországon. Rendkívüli energiahelyzetre figyelmeztetett a miniszterelnök. Civil szervezetek egyeztettek a szívhangrendeletről az egészségügyi tárcával. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Visszaesett a turizmus júniusban Magyarországon, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A hónap során 1,9 millió vendég összesen 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. Ez a vendégek számában 2,2, a vendég éjszakákében pedig 2,5%-os csökkenés jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A szállodák továbbra is meghatározó szerepet töltenek be, a belföldi vendégek 2/3-át, a külföldiek 80%-át fog. A régió között eltérő volt a kép, Budapestre több belföldi vendég érkezett, míg a Balatonnál visszaesés mértek. A külföldi vendégforgalom a fővárosban és a Balatonnál is mérséklődött. Rendkívüli helyzet alakulhat ki a hazai energiaellátásban a rekord alacsony Dunavízállás miatt. Erre figyelmeztetett Magyar Péter miniszterelnök. Közlése szerint legkésőbb hétfőtől várhatóan teljesen leállhat a paksi atomerőmű, miközben a Dunamenti erőmű egyik blokkja is kiesett. A kormány arra kéri a nagy ipari fogyasztókat, hogy a csúcs időszakokban önként mérsékeljék áramfelhasználásukat, és szükség esetén jogszabályi korlátozást is bevezethetnek egyes nagy fogyasztóknál. A lakosságot arra kérik, hogy a nagyobb áramigényű tevékenységeket lehetőség szerint ne 17 és 22 óra közé időzítsék. A kormány hangsúlyozza, a kórházak és más létfontosságú intézmények ellátása kiemelt védelmet élvez, az ország villamos energia ellátása jelenleg biztosított. A szívhang rendelet visszavonásánál a sürgőségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres terhesség megszakítás szabályozásáról is egyeztettek civil szervezetek az egészségügyi minisztériummal. A megbeszélés

0: és a Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, Svéd Tamás parlamenti államtitkár és Ilkú Lívia közigazgatási államtitkár vett részt. A civil szervezetek korábban nyílt levélben kérték, hogy a nőket képviselő szakmai és jogvédő szervezeteket is vonják be a szívhang rendeletről szóló egyeztetésekbe. A találkozón többek között bizonyos sürgősségi fogamzásgátlók vénykötelességének feloldása is szóba került. A szervezetek szerint korszerű tudományos bizonyítékokon alapuló szabályozásra van szükség, amely a nők egészségét és biztonságát szolgálja. Átvilágítás indul a Magyar Állami Operaházban. Nagy Ervin kulturális államtitkár bejelentése szerint csütörtökön szakértői csapat érkezik az intézménybe, hogy megkezdje az operaház működésének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzését. Az államtitkár szerint a vizsgálat célja a bizalom megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a magyar kultúra egyik legfontosabb intézménye átláthatóan és felelősen működjön. Hangsúlyozta, az állami fenntartású kulturális intézmények évente jelentős készközpénz gazdálkodnak, ezért elvárható, hogy ezek felhasználása indokolt és ellenőrizhető legyen. A vizsgálat eredményeiről a minisztérium később ad tájékoztatást, és szükség esetén intézkedéseket is tesz.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Reggeli hőség lesz a folytatásban, kedden a maximumok 35-41 fok között alakulnak, ráadásul itt a pallag fűpollen szezon is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000, startolunk Felixén és Shaus közösével, ez már a Walk With Me.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagyok, és eszméletlen nagy öröm.

0: És ez volt a Turn the Lights Off az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. Még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Tamás üzenetében nyitom a második óránkat, aki a szerelmének, Anitának üzeni, hogy bocsánatot szeretnék kérni tőled a tegnapi vita miatt, nagyon hiányzol. Aztán Lili, Daninak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog házassági évfordulót kívánni. Bence pedig Katának üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok, legyen az estét tele örömmel. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Well Hello, ez pedig az Apu Vedd Meg, a két órás élő

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Purple Disco Machine, és ez volt tőlük a Beat of Your Heart az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csukorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Bécs eleganciája és a Broadway csillogása egyetlen este alatt Nyíregyházára költözik. Augusztus 9-én vasárnap este 8:30-kor a Rózsakert szabadtéri színpadon megelevenedik a Schönbrunni kastély varázsa a Musical Gála koncerten. Jan Zakata, Mészáros Árpád Zsolt és Szomor György több ezer LED-fény kíséretében élőzenekarral hozzák el a legnépszerűbb és legromantikusabb dallamokat. Ha az időjárás közbeszólna, a másnapi esőnapon pótoljuk ezt az uralkodói élményt. Unatkozik otthon a gyerek, és már az összes létező játékkal játszottatok legalább 100-szor. Akkor augusztus 18-a és 23-a között vegyétek az irányt Debrecen felé, ahol a régi Városháza udvara és a Vidám Park egy hatalmas ingyenes játszótérré változik a Galiba Gyermekfesztiválon. Óriás buborékshó, bűvészek, kézműves kuckók és izgalmas bábelőadások várják a legkisebbeket, sőt, még magával Süsüvel, a híres egyfejű sárkánnyal is kezet rázhattok a délután folyamán.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Peti üzeni Dórinak, hogy alig várom a közös nyaralást. Nagyon szeretlek. Aztán Kitty a nagyszüleinek szeretne rajtam keresztül kitartást kívánni ebben a hőségben. Norbi pedig Melindának üzeni, hogy melletted minden álmom valóra vált. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Egy jó Eminem, így a hétfő estében, itt van már a Lose Yourself, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.
4: Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, that you captured.

Dua Lipa. És az volt a Training Seasons, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Szabolcs üzeni Évának, hogy nagyon hiányzol, és alig várom, hogy este újra láthassalak. Aztán Kata, a férjének Lacinak üzeni, hogy köszönöm a sok szeretetet és törődést, nagyon szeretlek. Tamás pedig Petrának üzeni, hogy bocsánatot szeretnék kérni minden hibámért, remélem kapok még egy esélyt. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Coldplay és a BTS párosa. Ez a My Universe, a 2 órás élő esti kívánság műsorban. Yeah.

Horváth Tamás, méghozzá a Kobaszki meg a Vegával kiegészülve, ez volt tőlük a Fehér Hollom, az elmúlt percekben itt a Sunshine-nal. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz kedden, csak nem zavartalan napsütés vár ránk. Hát ez egyébként annyira nem meglepő. A reggeli órákban 15 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet, most kapaszkodjon mindenki, hiszen délutára akár 41 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Kitartást kívánok egyébként mindenkinek, és nagyon szépen köszönöm az elmúlt 6 órás figyelmet.

0: A fél lábbal.
1: De akkor még csak fél lábbal volt, de most már láb nélküli.
2: De én Béla előtte a nem, másikat is.
0: Nem, céltáblára lőttem, csak a kerítés az a tó felé volt a céltábla, amire ráraktam, és lőttem, mint gyerekként. Céltáblára lőttünk, és nagyon szerettünk légpuskával, de így céltáblára, vagy a mi az a pecunak az oldalára, tudod, ez a tárolónak az oldalára, felhelyezett céltáblára, vagy a kerítésre tettük, és akkor arra lőttünk cél. Hát arra nem gondoltam, hogy valaki a tavon, ami onnan, mit tudom én, 50 méter, ott jön a horgász, a féllábú horgász, vagy halőr, vagy nem tudom mi, aki csónakba elvezett, és az oldalán meg kopogott neki a söré, vagy nem sörét, hanem hát ugye a lőszer. Pim, pim, pim, tudod.
1: Mert lőtted, és eltaláltad a hajónak az oldalát?
0: Igen, a csónaknak az oldalát, a facsónaknak.
1: Még jó, hogy nem szergényt horgászt kilőtted.
0: De még újra töltöttem, még nehez, hogy volt ideje elmenni, hogy kettő biztos rávertem. Ugye, gyerekként, míg nem utána jött valaki, egyszer csak édesapámnak szólni szegénynek, hogy hát, mi maguk lövöldöznek itt. És ugye, hát mi csak céltáblára lövünk, hát igen, a tó felé, és ott éppen
1: viszont
0: valaki.
1: Az összes orforgász akkor jött és mondta, hogy figyeljetek, most lehet menni horgász, Balogék gyereke lövöldözi a halőrt, most nem fog jönni, nyugi.
0: Lehet, hogy nem tudom, hogy halőr volt feltétlen, de az biztos, hogy szegénynek fél lába volt, és ugye úgy jut szegény a csónakba, pecázott.
1: Hát azért volt már fél lába. Volt egy másik barátod, aki korábban lövöldözött.
0: Aki nagyobb puskával lövöldözött.
1: És ő pontosabban célzott.
0: Annak jött hozzászólás.
3: Megvan a halőrünknek a tulajdonosa, igen, vagy legalábbis az egyik rokona, akit Béla lövöldözött légpuskával annak idején gyerekként.
0: Azt írta, hogy az én apukám járt nagyon sokat császárszállással, faternak volt fél lába, nem rémlik, hogy morgott volna egy lövöldözős gyerek miatt. Igen. Igen. Hát írtam neki, hogy sajnálom, és elnézést így utólag is, de én úgy tudom, nem találtam el. Azt mondja, ne sajnáld, jó volt hallgatni egy sztorit.
1: Igen. Ólomérgezésben hunyt el egyébként, mert több ilyen légpuskagolyót zettek ki egyébként a lábából, de nem érdekes.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Több alkalommal is leállás lesz a Magnet Banknál. A vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot Gajdos László. Felmérés szerint a többség támogatta az M1 leállítását. Földi Betti vagyok, ímár részletek.
5: Hírek a Sunshine FM-en.
6: 6 alkalommal tart rendszerkarbantartást idén a Magnet Bank. Ezek idején több fontos szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető. A bank tájékoztatása szerint az üzemszünetek augusztus 30-án, szeptember 13-án és 27-én, október 18-án, november 15-én, valamint december 13-án lesznek. Minden alkalommal éjféltől hajnali 4 óráig. Az érintett időszakban szünetelhet a belföldi és külföldi ATM-es készpénzfelvétel, a bankkártyás vásárlás, az SMS szolgáltatás, valamint a bankkártyás netbankon és mobilbankon keresztüli letiltás is. A bank ezért azt javasolja, hogy az ügyfelek a fontosabb pénzügyi műveleteket időben intézzék el, és készüljenek alternatív fizetési lehetőséggel. A vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. Közösségi oldalán azt írta, az aszályos időszakban mindenkit arra kérnek, hogy lehetőség szerint mellőzze a medencék feltöltését, az autómosást, valamint néhány napig a sportpályák locsolását is. A miniszter szerint nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, és szükség esetén komolyabb intézkedéseket is megtesznek annak érdekében, hogy mindenki számára rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű és minőségű víz. A tájékoztatása szerint a megnövekedett fogyasztás és a Duna alacsony vízszintje több helyen is nehezítheti az ellátást.
7: Legfontosabb, hogy a sportpályák öntözését leállítottuk. Nem lehet a stadionokat, sportpályákat öntözni. Ha ez megvalósul, akkor elsősorban ezeken a területeken tudunk spórolni, és gyakorlatilag ez egy nagy lépés előre, és nem kell a lakosságot semmiképpen korlátozni, ezt nem szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy ez akkora fogyasztás a golfpályák és a sportpályák öntözése, hogy ez elegendő lehet a kánikulában.
6: A megkérdezettek többsége egyetért azzal, hogy a Tisza kormány július elején leállította a közmédia hírszolgáltatását és felfüggesztette az M1, valamint a Kossuth rádió működését. Derül ki a publikus intézet népszavának készített felmérésből. A kutatás szerint a válaszadók 57%-a támogatta a döntést, 37% pedig rossznak tartja.

0: tartotta. A véleményeket erősen befolyásolta a párt preferencia. A Tisza szavazóinak nagy többsége jogosnak tartotta a lépést, míg a Fidesz támogatói szinte egységesen ellenezték. A felmérés alapján ugyanakkor a választók többsége továbbra is szükségesnek tartja a közmédiát, de legfontosabb feladatának a hiteles, független és kiegyensúlyozott tájékoztatást nevezte meg. Magyarország továbbra is lemaradásban van a szervezett daganatszűrések területén, derül ki a pénzcentrum összeállításából. Az Európai Unió és a Nemzetközi Egészségügyi Szervezetek jelenleg 3 daganat típusnál tartják bizonyítottan hatékonynak a lakossági szűrést, az emlőráknál, a ményakráknál, valamint a vastag és végbélráknál. Az Európai Daganatszűrés Index szerint a skandináv országok teljesítenek a legjobban, míg Magyarország 35%-os eredménnyel az alsó középmezőnyben van. Közben a daganatos megbetegedések gyakorisága nálunk meghaladja az uniós átlagot. A szakemberek szerint a következő évek egyik legfontosabb feladata a lakossági részvétel növelése, mert minél korábban fedeznek fel egy rosszindulatú elváltozást, annál nagyobb az esély a sikeres kezelésre.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre, hiszen még mindig tombol a kánikula, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat is. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. A reggeli órákban a csúcshőmérséklet 15-25 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallgatunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Hi, what's up? This is Lady.

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jó mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.